szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállását. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idei évben is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
2: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zöldrend számok tízezreit kell még lecserélni. Népszerű volt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Csütörtökig még biztosan kitart a kora őszi idő. Jó reggelt kívánok, Héj Anett vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt kérdeztük.
3: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
2: Még több mint 32 000 zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-ai határidőig. Különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Ismét razziázik a rendőrség, a héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak. Az ORFK egy összeurópai akcióhoz csatlakozott. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Több mint 60 000 voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M7-esen kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leállósában és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Olvasható az utiinform.hu-n. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát ott is lezárták. Napközben torlódásokra kell készülni. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8 perc, jó reggel. Szevasztok, drága barátok. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt minden hallgatóknak. Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Mennyiféle hangulat a ruházatban kifejezve, Gyuri még nyárias és szürkés-kékes póló támaszkodik, így, mint hogyha a bárpultnál állna és várná a mohitóját. Anett egy szürke nagymam is kardigánban van, és...
3: Jó ember vagy ma is.
0: Én csak a hangulatokat írom le. Évi fekete pólóban tetre kész, csak egy ásó kéne a kezébe, és minden helyére kerül. Igen. Én is ilyen kardigános vagyok.
2: Decens kardigán.
0: Decens kardigános, igen.
2: De mindenki, hogy milyen évszakban érzi magát nagyjából, azt tükröződik.
0: Igen, tényleg. És te még nyárban, Anett ősz halottak napja, és...
1: Én pedig a mezőgazdaságban.
0: Nem, te a gumis műhelyben inkább.
1: Egyre jobb. De örülök, hogy ma is bejöttem dolgozni. Azt a mindenit.
0: Ez hányféle hangulat?
1: Hát ez
0: mi hányat hoztunk itt magunkkal ide nektek, drága hallgatók?
2: Én minél hamarosan főszezon lesz a gumis műhelyben.
1: Cserélik. 3 hónapig nem jövök, vagy 2-ig.
0: De tényleg, hát ez olyan, rá tudnám a hátadra írni, hogy Pirelli.
1: Rajta is. Jó
0: reggelt, Lacika. Neked is. Ezt. Na jó, viccelünk, jókedvű. Mindenki jó... Mi van?
1: Persze.
0: Igen, csak nem szabad túl röhögősen kezdeni a reggelt, mert akkor a hallgatók irritálva vannak, ők még nem ebben a hangulatban vannak. Mi ez a kis belterjes humorkodás, érted nekem? Erre is tekintettel kell lennem. Én tehát mondok
2: jó,
0: inkább...
2: Fogd vissza az Évát, nagyon jól csinálod.
0: Jó, SMS-ek, Gabi bátyám, jó reggelt, a következő 2 nap keményen melós programja, a trópusi és megfázásra hajlamos növények áthelyezése szabad földből a téli szállásra, a banánok, lyukkafélék még maradnak pár hetet egészen az első fagyokig, McLarenes. Hát figyú, ez mi végigkövetjük ezt az egész trópusi őrületet. Aztán jó reggelt, bocsi, elmesélem első és egyetlen temus rendelésemet, ez nagyon jó, figyeljetek. Pár szerszámot rendeltem elképesztően olcsón, de láttam egy minden amerikai filmben minden garázsban látható gurulós, piros, fém szerszámos szekrényt. Fiókonként feliratozva. Hammers, screwdrivers, nippers, stb. Az... 1990 forint.
2: Ez nagyon igen. Menő.
0: Ba meg. Ingyé van, megrendeltem, kaptam 2x16 angol nyelvű szerszám matricát. Hát figyelj, igen, ez az, amikor nem árt a nyelvtudás, hogy mi van oda ráírva, hogy ott ládát veszel, vagy matricát.
2: De igen, hát hogy mutathatták volna meg a matricát azon a képen, ha nem ládán? Ez nem jelenti azt.
0: Gyerekek, én... Hadd mondjam el, hogy tegnap néztem megint egy olyan YouTube videót, amit nem hisztek el, és hát vélhetően azért, mert a telefon hallja, miről beszélünk, mit tudom én. Lényeg az, hogy egy srác rendelt Kínából, megérkezett faládában egy AMG Gamercit. Ezt nézzétek meg. Nem hiszitek el. Kinyílt a ládikó, ott áll a piros AMG Gamerci, jóval kisebb, mint a mellette álló 200 000 dolláros AMG Gamerci. A Kínából rendelt csak 20 000 dollár volt, egyébként felvállaltan állítólag egy Suzuki Jimny-re építve, de át van építve, rendesen Mercedes logókkal, emblémákkal, tehát, hogy teljesen úgy felszerelve, és még AMG hangja is van.
2: De jó. Hát ez akkor egy ilyen kis városi kompakt.
0: Így van, és akkor beült, alig fért be a csávó, pedig indiai volt.
1: Tehát ő sem magas, tehát, hogy nem nagy, aha.
0: Nem, és teljes káosz, tehát, hogy gyönyörű piros az autó, mindenhol a Mercedes logó, AMG logó, minden ott van, ahol kell. A fényszórókban érdekes módon, ahol az izzó van, ott 2 halálfej van.
2: No.
0: Azt ő se értett, hogy miért, mert ez semmelyik dízete, se az AMG, se a Mercedes, se a Suzuki, ilyet nem nagyon szokott csinálni.
2: Hát ilyen volt ott náluk.
0: Ilyen volt ott náluk, ez a halálfejes valószínűleg. Igen, itt van, na ez az. És bent ugye a vart egy gyönyörű szép piros és bézs belseje van az autónak, és az ülésekben bele van varva, hímezve, hogy F. És ezt a csávó nem értett, hogy ez mi fake, tehát hogy hamis, vagy fantastic, vagy nem tudom mi. És a kormányban is az van, hogy F, és amúgy ez egy Jimny. De gyönyörű szép, tehát a helyzet az, hogy én szívesen vezetném. És nagyon pici.
2: Látszik az üléseken, hogy egyébként brutál jó minőség. Tehát szinte innen látod, hogy kényelmes.
0: Igen, androidos az egész hogy hívják ezt a kijelző, meg izé, meg mindent, amit tudott, a szórakoztató.
1: És véletlen megtudtad, hogy például ez egy hány lóerős autó lett benne?
0: Nem, de azt feltételezem, hogy ez egy Jimny, akkor a motoron nem nagyon változtattak, csak a kipufogó rendszeren, hogy legyen hangja. Oldalt van a kipufogó, de az egész át van alakítva. Tehát látod, hogy belül nagyon-nagyon szépen meg van csinálva, és kívül láttad az elejét? Kívülről?
2: Nem, azt, na most mutatja Lacika.
0: Na ezt nézd meg, Lacika. És lesz, ott van a halálfej a fényszóróban. Ott van, látod a halálfejet? A fényszóróban.
1: Nagyon jó.
0: Igen, és minden Mercedes, Benz, minden rá van írva, és egyébként majd a csávó mindjárt a videó mellé hozza a 200 ezer dolláros eredeti. De stabil, tehát hát rángatja ez minden.
2: Ez kicsivel nagyobb, csak mint amit a kisfiadnak veszel, az elektromos, tudod? Tehát, hogy így a srác, hogy mellé állt.
1: Nem, igazából ez egy Smartnál nagyobb, de...
0: Álltok, ez egy Jimny-re van építve.
2: Aha.
0: Egy Suzuki Jimny-re van építve.
2: De hát a srác magasabb nála.
0: Igen. De nehéz ezzel közlekedni. Nézd, ott a halálfej. De helyes. Lacika, teker bele, hogy amikor majd kihozzák mellé az ezüst AMG Merci, csak hogy a méretarányokat láss, hogy mennyivel nagyobb itt van. amikor ezek egymás mellett állnak. Szóval ott van a kettő, látod?
1: Na jó, de árérték arányban is azért a 200 ezer dollár és a 20 ezer dollár között pontosan ez a nulla hiányzik, látod?
0: Igen, abszolút.
2: Hányszor gondolkodtam, mert az, hogy milyen jó lenne az autódnak egy kis testvére, ami pontosan ugyanolyan.
0: Igen.
2: Ők meg tudják csinálni, ez egy piaci.
0: Gyerekek, én esküszöm, hogy beleszerettem. Tényleg beleszeret. Lacika, vegyek neked egy ilyet?
4: Nem tudom, hogyha kiszeded a ládából, ezt neked kell összerakni teljesen?
0: Nem. Le kell feszíteni a ládából, és ki kell gurulni.
4: És utána leállok vele az első vizsga állomásra, hogy hogy
0: hát nézd, Dubai rendszáma van már, hogy tehát nem tudom.
4: Ja, hogy azt is adnak hozzá.
0: Nem tudom, hogy ez Magyarországon hogy lehet levizsgáztatni, fogalmam sincs. Ha egy Jimny-t lehet, hogy ezt is. Csak kérdés, hogy vám mit szól ahhoz, hogy ez full Mercedes felirattal van.
4: Meg a Mercedes ez mit szól?
0: A Mercedes nem hívom meg erre.
4: Ja.
1: Egyébként meg csak kívülről Mercedes, belülről F.
0: Belülről F.
2: Nem muszáj a Mercinek ezt elsztorizni, ezt a történetet.
0: Csak úgy megérkezik, és mert nem tudom, hamis órát is elvesz a vám, nem? Hogyha meg ilyeneket,
1: de,
0: hogy...
1: De ez alapvetően hamisnak minősül?
0: Hát hogyne? Hát, hogy rá van írva, hogy Mercedes Benz, rá van írva, igen, a felnyér, hogy AMG, akkor ott van a logó, ami Mercedes, ugye ismert logója mindenhol a világon ezer éve, akkor ez eléggé hamisnak minősül. Ja.
2: De az látszik rajta egyébként, hogy tényleg bárki csinálta, az azért nagy gond.
0: Ez most az eredeti álmi, amit nézel.
1: Kicsit nagyobb a kijelző benne.
2: Ezzel összehasonlítva is látszik, hogy azért van benne meló, meg van benne minőség is. Nekem legalábbis úgy tűnt a belső része.
1: Egyébként nagyon kíváncsi lennék, hogy Magyarországon van-e valaki, aki már rendelt ilyet, vagy lehet-e egyáltalán ide rendelni egy ilyet, és végig megye.
0: Biztos, hogy elküldik. Kérdés, hogy aztán mit szólnak ahhoz, hogy itt izét lepattintják-e, mert ugye ez a srác, ez Dubai. És oda ment az autó, és ott átment a vámon. Nálunk az Európai Unióban ugye teljesen más szabályok vannak a védjegy hamisítást illetően. És hogyha ez így megérkezik, nem biztos, hogy engedik. Lehet, hogy el kell pattintani róla a Mercedes emblémákat. Szóval majd otthon visszarakod, fele tudja, nem tudom.
4: Szerintem lehet, hogy az a volna a kisebb probléma, hanem azzal, hogy ez egyáltalán milyen környezetvédelmi besorolás.
0: Az is.
4: Tehát, hogy itt rengeteg probléma vetődik.
0: Az is, de hogyha az rendben van, akkor elvileg, na mindegy, én nem tudom, hogy kinek van felesleges 20 ezer dollárja, az körülbelül egy ilyen 6,5 millió forint.
2: Ne írjon, hogy sikerült a dolog. Hogyha.
0: De mi ezért beszélgettünk a
2: Baku Tamással.
0: Tamással.
1: Nem tudtam hirtelen, hogy...
0: A Markoló miatt.
1: Azt hittem, hogy a Kapu Tibort akarjuk.
0: Kapu Tiborral.
1: Hogy mit csinál. Nem, ilyen autót nem vittek az űrbe.
0: Ja. Na jó, gyerekek, nézzük a további SMS-eket. Bocsi, jó volt látni, hogy egy harmatos első félidő után a fiúk megérezték a nemzeti mez súlyát, és kitették a szívüket a pályára. Hát akkor te mázlista vagy, mert én csak az első félidőt láttam. Tudom, hogy nyertek a magyarok, és gratulálunk.
1: Igen.
2: Így van.
0: És még Rózi is azt mondta, hogy szerencséjük volt, tehát ő sem mondta azt, hogy na, így kell játszani.
1: Nem, azt mondta, hogy szerencséjük volt, illetve, hogy ezt az ukránoknak kellett volna megnyerni ezt a mérkőzést, de ugye 2-1-re nyertünk, de hát...
0: 2-1-re nyertünk, és tök jó, és örülünk, és 3 pont, meg minden, de én az első fél időt láttam, az meg síralmas volt, tehát, hogy...
2: De hát az igen, én az első fél idő végén kapcsoltam be, és a második fél időben addig néztem, amíg ki nem egyenlítettek, ez a 80. perc környéken, mondom, most én akkor elmegyek lefeküdni, és döbbenten láttam reggel az eredményt, úgyhogy...
0: Igen.
2: Csoda.
0: Szép jó reggelt mindenkinek, szia, Évi, Anett, Bocsi, Gyuri, hűvös a reggel, Miskolcon 9 fok, erősödő forgalom, nyertünk 2-1-re, legyőztük az ukránokat, szép volt fiú, sofőr Krisztián, és jó reggelt üzeni a tankcsapdás Pityu. Köszönjük szépen. Na, időjárás Anettől. Azt mondja, használjuk ki a kellemes időt. Ma még sok napsütés és 25 fok feletti maximumok várnak ránk. Holnaptól már nyugaton eshet is, de még marad a 25 fok. Csütörtöktől viszont gyökeresen megváltozik az időjárás. Anett, miket tudsz?
3: Hát igen, de ezt már tegnap is beszéltük, hogy sajnos ilyen rossz idő lesz péntektől.
0: Renáta és Bruno névnap van ma. Ma van az aradi vér... Ma nem Fradinak olvastam. Aradi... Vértanúk. Bocsánat. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, hogy 1849-ben ezen a napon Aradon a Magyar Honvédség 12 tábornokát, ezredesét végezték ki. 53 éves ma Szekeres Adrien, 51 éves Steinmetz Barnabás, olimpiai bajnok vízilabdázó, aztán 137 éve nyitották meg Párizsban a Moulin Rouge táncos színházat, és 29 éves ma az RTL Klub és a TV2-k egyszerre indultak, ugye?
2: Igen. Így van, emlékszem gyerekkoromból azokra a napokra, amit tesztadás ment, és nem értettük, hogy most ezek a régi filmekkel mit akarnak, most miért kellett ehhez csatorna, hogy régi filmeket nyomjanak, és aztán elindult, ami aztán.
0: És olyan bájos volt a kezdés, tehát amikor ezek a csatornák elindulnak, nem tudom, akkor milyen az RTL, az, gondolom, hogy a luxemburgi RTL-nek volt a kezében, vagy a német, nem is tudom, hogy a TV2 az akkor, valaki az a prózében, ez a Tánc-é volt már akkor, nem tudjuk, de hogy mégis volt egy ilyen lelkes, fiatalos. Amatőr, fiatalos valami, amilyen nem volt még. Tök más arcokkal, mint akiket igen. megszoktál a közszolgálati televízióból, és ez tök jó volt.
2: Igen, teljesen más hangot engedtek meg maguknak, és ez is annyira szimpivé tette a dolgot.
0: Nagyon kellett. Igen. Tényleg nagyon kellett akkor. Jó, Győr, 10 fokos, és ma még 22 fok lesz, és napsütés. Eger 8 fokos, 20 lesz, és napsütéssel. Kálgári 3 fokos, 21 lesz, de napsütés ott is. Tapolca 10 fokos, 23 lesz a csúcs, és napsütés. És Budapest 11 fokos, és nálunk is 23 lesz napsütéssel. Na, gyerekek, sztárbarátságok, innen indulunk, de nem ide fogunk kiukadni. Ti mit gondoltok sztárbarátságokról? Nagyon sok mindent lehet hallani. Matt Damon nagyon jóban van, George Clooney-val, Brad Pitt jóban van, nem tudom kivel van jóban, de...
1: Nem a Matt Damon-nak?
2: De talán ő is.
0: Ő is a Matt Damon, mindenki Matt Damon van jóban.
2: Igen, hogy ez a tudod, ez a hallott felbukkan, és akkor persze biztos együtt pesgőznek ilyen-olyan partikon, és akkor ezért néha csinálnak közös fotót itt-ott, és ez igen. a nagy sztárbarátság.
0: Slash Charlie Sheen-nel.
2: Ja, mondjuk ők tényleg jobban vannak arról.
0: Igen, igen. Hát vannak tényleg jobban. És vannak olyanok is, amit nem teljesen érted, de valahogy nyitottabbak az emberek a nyugati showvilágában, vagy akár a sztársportolók világában. Ők valahogy pacsiznak.
2: Igen, de egyébként igen. meg nem sokszor az érzésed, hogy ez a külvilágnak szól, az embereknek szól, és igazából csak
0: is.
2: Ilyen látvány dolog az egész.
0: És van, amikor nagyon úgy érzem, és van, amikor meg el is hiszem. Sportolói berkekben, de sztársportolóknál vannak híres barátságok?
1: Hát vannak, például Hamilton egy időben barátkozott labdarúgókkal, aztán ugye...
0: Tényleg? Igen. De Neymarral.
1: A Neymarral.
0: Hát ott volt a közös Palvin Barbie találkozó.
1: Nem tudom pontosan a sportszakmai részét, de volt egy időszak, de aztán Hamilton leszállt erről a...
0: Barbaráról?
1: Nem, Neymarról.
2: Csak a sportszakmairól beszél, Évi, az.
1: Igen, de vannak, tehát hogy van egy-kettő, de nem olyan vészes.
0: Nem olyan vészes. Jó, most itt van egy barátság, ami csak azért érdekes, mert nem nagyon hallottunk róla, viszont ez nagyon-nagyon mély, és ez Taylor Swift és Dakota Johnson barátsága. Dakota Johnson, tudjátok, szürke 50 árnyalata, gyönyörű nő, Don Johnson lánya, mit kell mesélnem? Don Johnson és Melanie Griffith lánya egyébként.
2: Nagyon komoly, tényleg.
0: Igen. És Taylor Swiftnek, ugye ezt hát mindenki tudja, és hogy ők igazán jó bari nők. Olyannyira, hogy most egy ilyen tévéműsorban beszéltek egy picit a barátságukról, és hát Taylor Swift elmondta, hogy a barátságuk nagyjából úgy néz ki, hogy minden héten, tehát heti szinten megjelenik nála Dakota Johnson egy kiivott üveg borral, hogy leüljön a kanapéjára, és kijöntse a szívét. Ez olyan cuki.
1: Igen.
0: És hogy ez hogy fejeződik be ez a minden heti, tehát eleve Dakota Johnson hozzám beállítana benyomva egy kiült üveg borral, hát halló, hát van annál szebb.
2: Hadd hallgassalak reggelig.
0: Mondanám, hogy nem 50, hanem 70 árnyalata van Dakota, megmutatom, nézd ide.
2: Hadd mutassam meg a színpalettámat, Dakota.
0: Színpalettámat, Dakota. Úristen, milyen szép név egyébként, Dakota, tetszik.
1: Igen.
0: Szóval a lényeg az, hogy ott van a két csajszi, az egyik be van nyomva, és ontja rá véletlenül a szerelmi bánatát, vagy a fene tudja, összevesztem apával, vagy ontja rá heti szinten Taylor Swiftre.
1: És
0: aki egy kirúzsozott nő, érted, szerintem úgy is alszik.
2: És ilyen nagyon merevnek is tűnik, legalábbis igen. nekem, igen. hogy ilyen igen, nagyon igen,
1: és friss házas.
0: És friss házas, ott van Kelce.
2: Aki ha, fel van zavarva a szobába valószínűleg.
1: Igen, aludni kell.
0: A van. Hétvége van, ott van Kelce.
2: Itt van a Dakota részek, húzza szobába Kelce, ne nézeged. Nem lesz semmi, ne nézegesd.
0: Szóval, és akkor innentől tudjátok, miről beszélgetünk. Azokról a barátokról. Azokról, akik bármikor beállíthatnak hozzánk, ha van ilyen. Azokról a barátokról fogunk beszélni, akikhez mi bármikor beállíthatnánk, és akármikor ajtót nyit, és akár menedéket is nyújt. Ugye, egy-egy abuzáló kapcsolatból elmenekülünk valahova, Gyuri, te meg én.
2: Akár például, így van, akkor tudjunk hova menni. De szerintem ez a kapcsolat vagy a barátod.
0: Te elmennéd mondani egy barátodnak, hogy, a barátnőd ütver?
2: Persze.
0: És azért jöttél hát, most meghúzni magad, mert már nem bírod?
2: Kinek másnak, hanem a barátomnak.
0: Igen, igen. igen. igen. Én nem menném el.
2: Komolyan.
1: Félnél?
2: Ki kéne húzzam belőled?
0: Ki, de lehet, hogy tudnék annyit inni, hogy elmondom. Na mindegy. Szóval, hogy ezt a helyzetet, akkor azt is, mert azért Dakotánál csak most mi elképzeltük, ott van Kelce, hogy ez hetente megjelenik ugye Dakota Taylor Swiftnél. Hogy ez nem egy picit visszaélés a barátsággal?
2: Nem tudom, ahogy így gondolok arra, hogy ők elmesélték ezt egy ilyen talk show-ban nevetve, mit tudom, ebből nekem olyan szeretet sugárzik egymás felé.
0: Nyilván. De csak túlzásba is lehet vinni.
1: Hát de azért a heti egy szerintem azért nem olyan túlzott, ha van egy barátod, nem?
2: Hát a heti egyszer részegen beállít valaki hozzá
1: hát de díjjel. Még fiatalok, érted? Még nem arról van szó, hogy okay. megöregedtek.
0: Hát azért 36-37.
1: Hát azért mondom.
0: Jó,
1: és
0: okay.
1: nem sok barátjuk van, tehát azért egy teljesen más világ. Örül, hogy valaki bejött hozzá.
0: Jó, erről fogunk beszélni. Arról is, mert Anett ugye majd el fogja szépen mesélni, mint kiderült tegnap, hogy a Gyuri egyszer becsengetett hozzá.
1: Igen.
0: És ott aludt.
2: Bajban voltam. Igen.
0: Kéretlen, kelletlen.
3: Igen, igen. De segítettünk egymáson.
2: Na
0: jó, ezt majd akkor meséld el, Anett, hogy mi módon, hogy neked miben, te miben szorultál segítségre, a Gyuri ezt tudta-e még teljesíteni?
2: Viszolt bele a kaputelefonba. Gyere, Gyuri, segítsünk egymáson.
0: Na, meglátjuk, milyen ez a barátság. Ez az egyik témánk. A másik meg, és ezt Évi, erre te kaptad fel a fejed, ugye most volt a, elég furcsán hangzik, hogy a Bahreini nagydíj Maláziában, de ez így volt, mert gondolom a helyszín miatt át kellett tenni. De hogy ott volt egy felhőszakadás, és a felhőszakadás miatt az autók valamilyen furcsa módon, mint hogyha zárlatosak lettek volna, de hogy lehet, hogy minden autó egyformán és egyszerre.
1: Igen, és gyakorlatilag elkezdtek az autók leállni, és ebből adódott egy olyan probléma, hogy nem tudták kezelni a pilóták, nem tudták, mi a probléma, a csapatok is keresték a megoldást, és egyre több autó állt le, és kiderült,
0: igen.
1: az, amit mi eddig, én legalábbis laikus felhasználó nem tudtam, hogy az FIA készített egy szoftvert az autókra, amely minden autóra fel van telepítve.
0: FIA.
1: Ugye a Nemzetközi Autósport Szövetség nyilván a Forma 1 részére készített egy olyan szoftvert, amivel gyakorlatilag az energiahatékonyságot tudják irányítani, vagy nézni. Nem, az irányítani nem vagyok az... benne biztos, de nézni.
0: Ebben ugye az az aggályos, hogy ezek szerint az FIA, tehát az Autósport Szövetség kötelezően a Forma 1-es autóba

0: És ezért tudjátok, hogy Szújó Zoli barátunkat hívjuk, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökét, de hát ugye mi nem ebben a tisztségében hívjuk, hanem mint Forma 1 szakértő, hogy ez micsoda? Erről tudtak-e? Erről a Forma 1 szakújságírói tudtak-e erről a szoftverről? Ez a szoftver mire jó? Mire alkalmas? A FIA, azaz az FIA bele tud nyúlni az autókba? Hogy lehet, hogy egyszerre robbant le? Ennek a szoftvernek valahol kín van egy, mit tudom én, dobozban a pályán a szervere, és azázott be? Mert hogy lehet, hogy az összes autó lerobbant?
1: Fura, meg előfordulhat-e az, hogy mondjuk más esetben is mondjuk rontott autók teljesítménye, csak akkor nem bukott így ki.
0: Igen. Szóval Szújó Zolival erről fogunk beszélni, mert ez egy érdekes dolog. Jó, jövünk vissza, nem jövünk vissza, bocsánat, még ugye Horthy Gáborról, annyi, hogy egyrészt nyilván az ukrán-magyar mérkőzésről, vagy szavágóról fog beszélni, és folytatódik Cristiano Ronaldo szappanoperája. Hol tartottunk a Gáborral múltkor? Hát, hogy hazarepült, ugye?
1: Hazarepült, így van, és akkor azóta van mindenféle fejlemény, már a testvére beleállt ebbe a harcba.
0: A portugál elnök, vagy bizony kicsoda beleállt.
2: Hát de már a szövetségi kapitány is nyilatkozott, hogy ő nagyon szívesen leül vele tárgyalni, de még mindig nincs ott a válogatottnál.
0: Jó, ez lesz Horthy Gábor, az izgi lesz egyébként, mert az edző is gyakorlatilag már teljesen mást mond. A szövetségi kapitányról beszéltél.
2: Kapitány.
0: Ja, igen, hogy ő szívesen, igen, hogy Ronaldo bármikor jöhet, és izé van, mert teljesen más a gyermek állása.
2: De még van az, hogy a szabály is vonatkozik Ronaldóra, úgyhogy nem tudni.
0: Így van. Na jó, a tegnapi nap legjobb pillanata, Évi?
2: Hát hasonlóról beszélgettünk, mint most itt a felvezetőben, mert ugye tegnap, vagy múlt héten találtál egy videót, amiben arról beszél egy magyar fiatalember, hogy ő Kínából rendelt egy markológépet, és hát nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogyan lehet Kínából rendelni, milyen feltételei vannak, mennyi idő alatt jönnek ide, úgyhogy megkerestük a fiatalembert, Paku Tamással beszélgettünk erről.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Na, gyerekek, a kínai termékek, olyan érdekes és ellenmondásos véleményünk van róluk, nem? Tehát van, amikor így legagyizzuk őket, meg minden, ugyanakkor meg óhatatlanul tele van a háztartásunk vele, tele van a gardróbunk vele.
2: Ma már szerintem felvállaljuk, hogy tele van a házunk vele, de azért is szeretjük, mert olcsó. És azért így, hogy olcsó, így elnézzük, hogy néha gagyi.
0: Igen. És most egy olyan termékről szeretnénk itt beszélni valakivel, amelyhez tényleg baromi nagy bátorság kell, hogy megrendeld Kínából. Én rácuppantam erre a videóra, én nem vagyok egy nagy talajrendező, tényleg nekem maximum kertész kesztyűm van, de az sem az én méretemben. Hát, hogy, de ennek ellenére megnéztem egy Paku Kapu nevű YouTube csatornán, hogy egy fickó Kínából megrendelt egy markológépet. Azzal a felkiáltással, hogy felejtsd el a kéterpillárt, mert a töredékért kapsz egy kínait. Nem vicc.
2: Nagyon kemény.
0: És a videó úgy kezdődik, hogy megérkezik a láda. Oda a házhoz megérkezik a láda Paku Tamáshoz, mert ő ugye a videó készítője. És kinyitották, és ott áll benne a markológép.
2: Hihetetlen, nem?
0: De, és van vele egy társa, aki ezt az egészet ugye átvette, és megpróbálták beindítani. Na jó, hogy az egésznek a történetét, hogy markológépet miért vesz valaki Kínából, működik-e az egész? Jó-e, nem jó? Honnan a bátorság, és mennyibe került? Mindent megbeszélünk most vele. Itt van a Paku Kapu YouTube csatorna készítője, Paku Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok, Paku Tamás, Paku Kapu, miben segíthetek?
0: Jézusom, most nem ügyfeled vagyok te.
4: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Na, én nem tudom, hogy akadtam a videódra, Tamás, de hát imádtam. Tehát,
4: na, ezt tőlem elhallom.
0: Figyú,
4: fel is vagy iratkozva a csatornára?
0: Esküszöm, pótolni fogom. De hol keres az ember rá markológépre, hogy az Kínából megrendelt? Tehát Google-ba beírod, vagy hogy?
4: Persze, aha, beírod a Google-ba, megkeresed a szimpatikus oldalt, tehát hogy melyik az a termék oldal, amelyiknél látod azt, hogy fektettek bele energiát, részletes, van esetleg videó róla.
0: Aha.
4: Többet is néztem, tehát több ilyen cég is volt, akit kiszemeltem, és utána pedig az dönt, az a második kör, hogy ki hogy reagál a megkeresésre, milyen gyorsan érkezik válasz, milyen válasz érkezik.
0: És oké, akkor az egyik mellett döntöttél, és akkor elkezdtek levelezni, vagy ez hogy? Mert ugye egy vita, hogyha csak egy pólót rendelek valamit, akkor csak ott beixelem, kifizetem kártyával, azt jön, amikor jön, de itt elkezdődik egy ilyen párbeszéd, vagy hogy néz ez ki?
4: Persze, természetesen, hát ugye mi az első kérdés, hogy mennyibe kerül?
0: Mennyibe kerül?
4: Kérlek szépen, ez 11 ezer dollár volt mindennel együtt, plusz a szállítás.
0: 11 ezer dollár az azt jelenti, hogy kb. Ilyen 3,5 millió forint.
4: Így van,
0: plusz pontosan. Szállítás.

0: és a vám az, az már benne van?
1: Igen, igen, a vám az benne van, tehát olyan 4,5 millió nettó volt körülbelül.
0: 4,5 millió nettóért egy markoló gépet, ugye jól emlékszem, hogy klímával meg rádióval.
1: És zseniális az a klíma. A klíma nagyon jó. Én sírva fakadtam, amikor megláttam a videót, amit küldött a gyártó. Úristen, mit vigyeztettetek oda? De zseniális, nagyon jó. Tök jó, amikor meleg van, akkor nagyon jól hűt. Vannak kicsit ilyen furcsa megoldások benne. Kicsit olyan kínai is. A kínai is alatt azt ért, a motorja nagyon jó. Tehát az egy Kubota, az egy márkás dízelmotor, háromhengeres. Szóval az egy jó része. A kínaiak vas munkában nem annyira jók.
0: Hát pedig, hogyha sites a talaj, akkor ott azért kell a stabilitás.
1: Igen, kell a stabilitás. Mondjuk itt a vasmunka alatt azt értem, hogy egy-két csavart meg kell húzni.
0: Jó.
1: Biztos emlékeztek rá, régen a dáciák voltak.
0: Így van, a románok se voltak jók ebben.
1: Így van.
0: Na, ott a, voltak mindenféle karok, amikkel ugye tudsz mozgatni, nem tudom, lapátot, ide-oda, stb. Azoknak a felirata az milyen volt? Hogy kínai volt, vagy?
1: Az kínai, meg nem jó helyen volt egy-kettő.
0: Tehát, hogyha mit tudom, hogy meghúztad az előre lapát kart, akkor balra ment hátra a izé.
1: Igen, de hát meg kell szokni, így van, valamiért.
0: Az utalás az hogy történik? Amikor...
1: Az jó. De mondjuk azért van annyi kínai beszerzési tapasztalatunk, hogy mi kapumotorokkal is foglalkozunk, van egy nagyon jó webáruházunk, úgyhogy vannak szállítók, vannak vámos kapcsolatok, és azért így egyszerű volt. Igen, ilyenkor elutalod a pénzt.
0: Elutalod a pénzt egyben?
1: Elutalod a pénzt, hát olyan opció szokott lenni náluk, hogy felét megrendeléskor, a másik felét pedig szállítás előtt.
0: Szállítás.
1: Nem szoktam szórakozni, elutalom az egészet, és akkor utána vársz.
0: Na, és vársz mennyi? Tehát én nem tudom, LED lámpa megérkezik egy hét alatt, ez a markoló, ez mennyi idő alatt érkezett meg?
1: Nem egészen 2 hónap alatt megjött, de a kérdésedre válaszolva, igen, elutaltam a pénzt, és akkor 1-2-3 hétig nem történt semmi, és akkor utána rákérdeztem, hogy mi a helyzet. Hát gyártás alatt van, jó, pár nap múlva megint rákérdeztem, és utána nem érkezett válasz.
0: Oh.
1: Na ez a rosszabb.
0: Ez a szar, hogy igen.
1: Ilyenkor már nem őszinte az ember mosolya, de mivel van egy kínai kapcsolat ugye kapumotorok miatt, ezért megkértem, hogy segítsen. És ő fölvette vele a kapcsolatot, és megsürgette, hogy ne csináld már ezt ezekkel a gyerekekkel, és akkor így már túlment a dolog.
0: Tomi, hogy megy a rádió egyébként? Az ott volt, hogy a fejed fölött volt a rádió.
1: Igen. Nem nagyon tudjuk használni, mert nagyon hangos belül. Nagyon hangos, meg ugye a motoron ülsz rajta, és ott nincs semmilyen hőszigetelés, hanem van egy vaslap, meg egy műbőrülés, úgyhogy nyáron majd azért kicsit izzadós lesz. Ugye mi nem ezzel foglalkozunk, nem földmunkával foglalkozunk napi 8 órában, ha azzal foglalkoznánk, akkor nyilván egy drágább gépet kellene venni, de így, hogy egy héten egyszer-kétszer használjuk, így teljesen tökéletes ez a kéne, és elégedett vagyok vele, tök jó.
0: Hát ez óriási. Óriási kaland. Tamás, nagyon köszönjük, hogy elmondtad, minden jót neked, a cégednek, és köszönjük szépen, mert ez egy élmény volt.
1: Köszönjük szépen, mi is minden sikeres ember előtt kinyílik egy pakukapu, a viszont hallásra.
0: Szia, Paku Tamás! Ciao.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A jótállási szabályok betartását ellenőrzik a fogyasztóvédők, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. Kellemes időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az orvosi élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Deisseros amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják át Stockholmban. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatás, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idei évben is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
2: Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Seregélyből, darvakból és a nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégén csaknem 629 ezer példányt számolt össze. Ezzel harmadik lett a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért. Nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M6-os autópályán híd karbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket. Ott egyébként irányonként egy-egy sáv járható, olvasható az útinform oldalán. Közben az 1-es főúton Török-Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell készülni. A 3-as főúton Miskolc térségében a 183-as és a 185-ös kilométer között felújítják a burkolatot. Máig felé a külső sávot lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 3 perccel. Nem találtam olyan SMS-t, amit érdemesnek tartanék, ezért Évinek lesz egy nagy rohama most.
2: Na!
3: Rohama? Vagy...
1: most ostroma. Vagy, hogy mondjam. Na jó, mesélj, hát mit találtál?
3: Na képzétek el, hogy találtam egy összeállítást arról, hogy a sztároknak milyen fóbiáik és félelmeik vannak. És az jutott eszembe, mikor ezt így néztem, hogy alapvetően a fóbia kialakulása az életben, hogy nekem is egy csomó olyan dolog van, amivel nem tudok mit kezdeni, pedig le akarom győzni.
1: Nem tudja, honnan van.
3: És nem tudom, hogy honnan van. És utána néztem tegnap a fóbiának, hogy ennek a kialakulása egyébként méről van, és ezt megélted, és ebből adódik.
1: Azért van fóbiád, mert megélted? Hát
3: félelmed van általa, tehát valami trauma által alakult ki.
1: Hát általában rossz filmek.
2: Tehát, hogy ez is tud lenni,
1: hát persze.
2: Hogy elég az, hogy valamit a fantáziád elkezd játszani.
1: Hát figyelj, a cápa.
2: Hogyne?
1: Hát a cápa, hát szerinted hány magyar találkozott őszintén cápával? Sehány. Illetve nagyon kevesen vélhetően. De ott volt a Cápa című film annak idején, és az valahogy annyira... tehát azt tudom, hogy a tengerparti nyaralások, amikor az a film megjelent, akkor hogy vissza lettek mondva. Tehát, hogy...
2: a cápák imidzsét örökre tönkretette.
1: Örökre tönkretette, így van. És az a fajta, az a fóbia, hányszor van az, hogy itt egy turista csoporttal vagy, nem tudom, izé, tengerparton, és akkor menjetek búvárkodni, nincs itt cápa, nincs itt, mindenki cápázik. Érted? Nem is érdekli azon a régióban egyáltalán éle ilyen élőlény, hogy cápa, vagy hogy a cápából azért nagyon sokféle van. Tehát van kicsi, aranyos, olyan, mint egy harcsa, érted, és van a nagy dög, ami mit tudom, felzabál. Tehát, hogy ez például egy fóbia.
3: Jó,
1: és,
3: de...
1: és, mert ugye bemártózol a vízbe, igen. És benned van az, hogy ott alulról valami jöhet.
3: De ez olyan szinten...
2: És látod magad előtt a pillanatot, igen. A sötétből, ahogy megjelenik.
1: Igen.
3: De ez olyan szinten benne van, hogy én egész végig rettegtem nyílt vízúszóként, hogy jön a cápa.
2: Ezért volt a gyors?
1: Hát pedig azt mondtad, hogy a Szentre, hogy milyen a Hyde Parkban úsztál.
3: Hát az...
1: De ott nem szóltak, mert látod, ezt mondom. Nem, ezt mondom, nincs ott.
2: Szerintem az edzője mondta neki, tudta, hogy parázik, itt is van cápa, gyorsan, Évike, gyorsan.
3: Nem, de hogy annyira igazad van, hogy egész végig nyilván nem a Hyde Parkban, de hogy például az óceánokban, tengerekben, ahol nem tudtam, hogy mi van. Ott felmerül benned ez a kérdés, hogy alattad 20 méter van, hogy ott a cápa bármikor előjöhet. És
1: én érdeklődni szoktam. Tehát, hogy Karibi térség, Balti tenger, földközi tenger. Igen, hogy az reális-e?
3: Hát igen, de nem...
1: Ausztráliában tudom, hogy igen. Tehát oda kis lábújamat nem draktam be a tengerbe.
3: Tehát, na jó, de akkor...
2: Jogos.
3: De ott hatással volt rád, mert nem...
1: Nem, tájékozott voltam. Tehát tudtam, hogy vannak cápák ott.
2: De nem kérdezted meg, do you have shark, amikor oda mentél, és akkor ebből már meg tudták volna mondani, hogy nekik van-e.
1: Na de bocs.
3: Do you have shark? Jó. Na mindegy, de teljesen igazad van, hogy ezzel kapcsolatosan is hatással van. Jó, de például akkor nekem kétfajta fóbiám van, a repülés. Tehát én nem szerettem a repülőgépen az egész tortúrát, hogy ülök rajta, hogy az bezártságérzés, a repüléstől félek, a kiszolgáltatottság, tehát hogy és ez miben alakulhatott ki úgy, hogy én vidéken...
1: A lezuhanástól félsz, hogy más, vagy az a csőzavar, mert a busz sem nagyon más.
3: Inkább az, hogy lezuhan.
1: Lezuhanhat.
2: Azt látod, ezért nem traumából alakul ez mindenképpen, mert nem zuhantál még le.
3: Ezt akartam mondani, hogy nem traumából adódhat, hisz én otthon Mezővásárhelyen, ott a pusztában soha nem repültünk. És mégis van...
1: Na de láttad a Légikatasztrófák című sorozatból azokat a pilóta ruhába öltöztetett statisztákat, akik ilyen rémült arcra húzzák a kormányt maguk felé.
2: Ez belédég. Ez egyébként, akik félnek a repüléstől, azoknak szinte mégis van ilyen ünnepi DVD kiadványban ez.
3: De nem, én azért néztem azokat, hogy feldolgozzam a traumámat.
2: Miért? Ha nem létezőt?
1: De az nem dolgozott fel.
2: Ez okozott.
3: Elkezdtem nézni, hogy hát ha vannak erre megoldások, mennyi az esélye annak, hogy annak a repülőnek a nem tudom milyen hány százalékkal...
2: Ez okozta a traumáidat, csak mondom.
3: Jó, akkor nektek egyébként van-e bármi fóbiátok, amit bármennyire meg akarnának magyarázni, nem tudsz tőle...
2: Én a magasságtól elkezdtem parázni egy pár éve, és nem tudom, hogy miért, én magam sem. Biztos, hogy ez a hú, mindig tudod, kinézek, hogy a korlát, mi lenne, innen leesnék, hú, de para lenne. És ez elég ahhoz, hogy mindig azt érezem, hogy na, én lépek hátra egy kicsit, mert ez így nem komfort.
1: Persze, abszolút, igen.
4: De én meg a liftben nem szeretek, tehát nekem ez a szűk bezártság, meg vannak olyan liftek, ami ugye kint megy a házon kívül. Igen. És na ott én is rettegek a magasságtól, pedig alapvetően nem félek.
3: De na, például az Anett lift kérdése.
1: Jó, de még nem mondtad el, hogy a sztárok mitől félnek.
3: De a sztárok például, képzeld el, hogy például Oprah. Szerintem nagyon népszerű ember. És én azt gondolom, hogy nagyon magabiztos nő. Képzeljétek el, a Luffy-tól fél, mert bármikor kidurranhat, és annak egy olyan hangja van, mint hogyha valaki lőne. És hogy neki volt egyszer egy szülinapja, és azzal lepték meg, hogy feldíszítették az egész házat, és mindenki azt hitt, egy óriási meglepetés lesz, és egy óriási üvöltözés lett a vége, mert mondta, hogy vigyék ki a Luffyt. És nem tudták a barátai, hogy neki van egy ilyen problémája. És hogy ezzel az nyilván az ember nem büszkélkedik, hogy mitől fél. Vagy éppen, ami nagyon érdekes, hogy Kassa Tibinek is ugyanaz a problémája, hogy beragad a liftbe. Hogyha beszáll a liftbe, az fél a traumája, hogy beragad a liftbe.
1: Szerintem ez filmekből van, nem tudom másképp elkezdeni, mert ahogy te mondod, nincs megélt élményed.
2: Igen, de itt vagy te például. Szerintem te a Poloskától ilyen fóbia szinten parázol.
1: Igen.
2: Szerintem. És neked se volt valami kezdő. Vissza tudod vezetni, hogy mi az, amiért a Poloskától?
1: Nem, vissza nem tudom vezetni, azt tudom magyarázatként mondani, hogy mert kiszámíthatatlan. Tehát amíg egy darázs, az abszolút tudja, hogy mit csinál, az jön, támad, visszamegy, lebeg, stb. Poloska elindul, azt se tudja, hogy merre van, nem is lát szerintem. És neki durran a homlokomnak, ilyen már volt. Így lepattan róla, leesik. Tehát ez a kamikáze, ez a kiszámíthatatlanság, ez az, ami zavar. Plusz ugye a bűz, ami ez a hogy tudod megölni úgy, hogy még ne jöjjön ki belőle a bűz. Aha. Iszonyatos gyorsan kell csinálni.
3: Egyébként én ugyanígy vagyok, ami nem büdös, vagy nem tudom mennyire büdös, a békáktól rettentően félek. Tehát tudjátok, én az időszak, mikor elkezd esni az eső, kijönnek valahol, azt hiszem tavasszal érkeznek, nem tudom honnan jönnek, és én ki vagyok tőle, tudom, hogy nem ugrik rám, vagy kicsi.
1: De pontosan, a poloska rád ugrik, a béka nem ugrik rád.
3: De én tudom, hogy nem ugrik rám, és volt egyszer olyan, hogy annyi béka volt egy ismerősömnek a kertjében, hogy képzétek, mondtam, hogy nem megyek be, ha nem viszel be. És mondta,
2: az ölében bevitt?
3: Be kell fettem, nem, ölébe, a hátára ugrottam. És úgy kellett...
1: Ez hányban volt? Csak érezem, hogy milyen erőben lehetett a csávó.
2: Tavaly nyáron.
3: Miért ti nem vinnétek be?
1: Tehát például... Hát ketten igen. A Gyurival beviszünk ketten. A békákon taposva. Mi? Hát ezzel múlik be? Hát
3: de tényleg, tehát van egy ilyen fóbia, mert akkor de nincs ott a Gyuri, egyedül vagy, és azt kérem, hogy a hátadra kell ugranom ahhoz, hogy bevigyél. Mert
1: ki bírlak? Mert a hátam nem jó.
2: Nem, tehát, a békák között fogtok landolni mindketten, tehát hogy ez...
4: Szerintem nem mész a bocsihoz.
1: Nem volt már béka a kertben. Tehát, hogy, de nem tömegesen. Na
3: mindegy, úgyhogy ezek a problémák is ezek vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy fóbiája, és ezzel akartam ma reggel
1: jönni. Ma reggelünket felvidítani. Jó, ennyi? Vagy van még?
3: Hát van még egy másik témám, az nem tudom, hogy belefér-e. Képzeljétek el, hogy Áver Anita adott egy nagyobb interjút. És azzal kapcsolatosan, hogy pontosan tudja, hogy ő soha nem fog Kossuth díjat kapni, és semmilyen elismerést a munkásságáról. Uh-huh. És pont az jutott eszembe, hogy azért Áber Anita is azért színésznő volt, és nem azt mondom, hogy mindenki, aki színésznő volt, vagy műsorvezető, kapjon bármi díjat, és legfőképp nem Kossuth díjat. De hogy azt érzem, hogy az ember minél jobban érik meg, és fejlődik az életében, egyre jobban hiányzik neki az, hogy valamit kapjon a munkássága miatt.
1: Én eleve azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon keveset jutalmazunk, és díjazunk. Tehát ebben egyetértek Anitával, hogy a Kossuth díj az-e, ugye én se tudom pontosan, hogy azt mire adják, próbálom ennek a megfelelőjét megtalálni a külföldi díjazásokban, ugye van például az angol királyi háznak a különböző lovaggá keresztjei, stb. Tól egészen az Oscar díjig, teljesen különböző díjak ezek, de nálunk ez valahogy nincs meg. És ez sajnálatos. Őszintén mondom, hogy sajnálatos, mert igenis, Áber Anita is megérdemelne egy díjat, hogy az most Kossuth-e vagy más, de hát először azt meg kéne alapítani azt a díjat. Annak a díjnak kell, hogy legyen, ez a legfontosabb, hagyománya. Tehát nem az, hogy egy cég kitalál egy díjat, ezt idén odaadja, aztán már nem adja. Talán a Prima Primissima, ami egy relatíve új keletű díj, relatíve, és annak van valamiféle rangja. Mindenféle szektorban egyébként. De nincs, tehát hogy nézd meg, hogy kik kapnak és miért kapnak állami kitüntetést. Nem mondom, nem azt mondom, hogy nem érdemlik meg, megérdemlik, de hogy mások miért nem.
3: Igen, és ennek én az, nyilván ugye vannak az állami elismerések, amiről mindenki tud, van a Kossuth-díj, de pont erről beszélünk, és én is ezen gondolkodtam, hogy itt vagyunk, és mondjuk van Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, de azt nem fogja senki értékelni, hogy mondjuk na ez egy olyan munka, holott én azt el tudom mondani, hogy ez egy kőkemény meló. És más, akik megítélik azt a díjat, lehet, hogy úgy gondolják, hogy ja, hát most reggel bohóckodni, vagy viccelődni, az nem olyan érték, mert mondjuk nem megfelelő egy Kossuth díjnak, hogy hol a határa például egy Kossuth díjnak, vagy egy állami de kitüntetésnek.
2: Más szektorokban sincs. Tehát ahogy mondod, hogy Magyarországon nem eszköz a jutalmazás. Hogyha most összehasonlítjuk csak az amerikai filmekből, hányban látod azt, hogy ez a hónap dolgozója, a nem tudom én ki a szupermarketben. Tehát
1: ott kezdődik, Gyuri. És aztán egészen, hogyha művész világban mész, nézd meg, Emmy, Grammy, Hall of Fame, Oscar, sorolhatnám, és akkor ez csak a zenei, meg a színészi teljesítményt, amit díjaznak, és aztán biztos, hogy a sportolóknak is megvan a maga.
2: Persze, de hogy Amerikában ezek szerint minden szektorban megvan az, hogy ezzel motiválnak. Minden területen motiválnak ilyen díjakkal. Meg
1: én
2: ilyen
1: nem tudom, hogy a motiváció jó szó, mert nem ezért csinálja szerintem senki, hogy díjat kapjon.
3: Van. Ugyanakkor, azért van értéke.
1: Ugyanakkor, de nem az motivál, nem azért dolgozom, hogy díjat kapjak. Ugyanakkor igen, jó esne egy bizonyos
3: elismerés.
1: Letett munka, asztalra letett munka után egy elismerés. Abszolút jó esne.
3: Igen, és ennek semmilyen formalitása nincsen. Én is utána néztem, hogy nem nagyon találjuk.
1: Szomorú.
3: Igen, mert hogy nincsenek olyan díjak, és talán ugye azért a Prima Primissima díj, amiről te beszélsz, azért mondjuk egy jó 20 éves, de mégsem hozza azt, hogy azt mindenki megkaphatná, hanem szűk kör még mindig, és nem...
1: Az, hogy szűk, minden évben van, és én azt gondolom, hogy egy objektív grémium javasolja
3: Azt a három jelöltet,
1: vagy akár több jelöltet, tehát, és akkor választódik ki. Tehát, hogy én szerintem annak a díjnak van rangja, hogy ezt Demján Sándor alapította annak idején. Én ugye regionális Prima díjat kaptam, és ennek nagyon-nagyon örültem egyébként. De teljesen igazatok van, hogy az a fajta díjazás, amit megérdemelne a magyar művészvilág, akár a média szereplők, akár a sportolók, ez nincs. Effektíve nincs.
3: Úgyhogy ezen lehet változtatni.
1: Pontosan. Jövünk vissza nem sokára, és egy ilyen barátság elemzésbe megyünk át, mert itt van Taylor Swift és Dakota Johnson, és mint kiderült, ezek baromi jó barátnők. Olyannyira, hogy Dakota Johnson kb. Hetente egy üres borosüveggel megjelenik Taylor Swift lakása előtt, és behuppan a kanapéra, és kijönti a szívét.
2: Hát te ezek alapján Taylor Swift tényleg álombarát, hogy ezt
1: eltűnik. Abszolút álombarát, így van. És arra fogunk most beszélgetni, hogy nekünk van-e ilyen, vagy hozzánk, ha jönnek, becsöngetnek éjjelén a barát, és azt mondja, most itt kell meghúznom magam nálad egy üveg viszkivel a kezében, akkor hagyjuk-e?
2: Igen, vannak-e a barátságnak határai, amikor azt mondod, hogy na figyelj, ezt már nem.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
9: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
10: 199, 98, 97.
11: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg
13: részek tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
16: Október 9-én a Fergetek Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
17: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
20: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
21: Family Frost, jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
22: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
23: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
24: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
25: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
26: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
27: A reklám után.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Az aradi vértanúkra emlékezünk, a mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Kitart a kellemes kora őszi idő. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
30: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amit harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
29: Még több mint 32.000 zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-ai határidőig. Különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Ismét raziázik a rendőrség a héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak. Az URFK egy összeurópai akcióhoz csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Seregélyből, darvakból és a nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégén csaknem 629 ezer példányt számolt össze. Ezzel harmadik lett a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért, nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
28: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Az Útinform tájékoztatása szerint már erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába, Vecsés térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében, valamint az M2-es autóúton az M0-ás felé Fót térségében, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-ás autóúti csomóponttól befelé is. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalutól, a 31-es főúton Mendebel területén, majd Maglódtól is, illetve az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatóbb

0: 7 óra 12 perc van, jó reggelt mindenkinek. 13 aradi vértanú, rengetegen írtátok, igen, elnézést, azt én rontottam el. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Anett, Évi, Gábor, Gyuri, kígyóktól félek, megpróbáltam, nyakamba tettem egy rendezvényen egy közepes boát. Néhány hétig elhittem, hogy vége, de sajnos nem. Üdvözletel Anikó a virágos szerencsről.
2: Nem kell ezt erőltetni, Anikó. Gondolj arra, hogy ritkán találkozó kígyókkal, tehát megvagytok ti ezzel a fóbiával, szerintem.
0: Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy igen, Magyarországon ritkán találkozó kígyókkal, tehát ez a kígyófóbia, tartsd meg, örülj neki, hogy van, sose találkozol vele.
2: Ne gondolj rá.
1: Hát jó, de a siklót is annak gondolja az ember.
0: És siklóval hányszor találkoztál most az elmúlt 10 évben?
1: A Balatonban.
0: Tudom, hogy hol laknak. Hányszor találkoztál vele?
1: Hát találkoztam velük.
2: Bementél oda hozzájuk?
1: Hát nem, hát... Na, a Balatonban, amikor nyílt vízi úszóverseny volt, és beugrottunk, és érted, állok a rajtnál, és akkor ott van kint a buksia. És tudom, hogy rá.
2: Egy Anikó ritkán megy nyílt vízi úszóversenyre, hogy megnézze a buksiát.
1: Értem, de mondom, tehát
0: Balatonról beszél, de hát ilyen van, hogy te ott vagy a fürdősapkádban, be vagy vazelinozva, és egyszer csak kibújik egy kígyó, és szembenéz vele.
1: Nem ki.
0: És mindez Almádiban.
2: Ki ez a vazelinos itt a vízbe? Kidugta a buksiát erre. Mi ez a nagy vazelines valami?
1: Na, lehet,
0: jó, Évi, lehet, hogy így van. Jó. Oké, na, beszéljünk egy picit a barátságokról. Először a celeb barátságokkal kezdjük, mert nagyon sokszor olvasunk ezekről, és akkor ezek vagy igazak, vagy nem. Csak azért, mert ugye van bennük egy ilyen kétség, ami megfogalmazódik, hogy ez most csak azért van, mert akkor jól promotálják egymást, nem tudom. Érdekes, hogy Matt Damon és George Clooney olyan jó barátok az Ocean's Eleven óta, hogy az valami elképesztő.
2: De nem nyilvánul meg? Tényleg tudtok valamit? Azon kívül, hogy a partikon kocintanak, meg egy kicsit nevetgélnek?
1: Meg kosármeccsekre is járnak rendszeresen, tudod, tehát, hogy ott a
0: divatat. Van ilyen is, igen.
1: Igen, hogy például az NBA meccseken számos esetben látunk, hogy sztárok, tehát egymással, tehát egy páron összeállnak, és akkor oda mennek, elsősorba beülnek, és bennem is ugyanez a kétség, hogy mindenki mindenkivel jóban van, amikor ilyenkor elmegy egy ilyen helyre.
0: Most töröm a fejem, hogy itthon mi a helyzet, de vannak sztárbarátságok egyébként, tehát hogy most mit, ha vesszük azt például a Fejes meg én, mi tényleg ezer éve nagyon jó barátok vagyunk, és...
2: Generációnőről és Kabát Petiről lehet hallani, ugye, hogy ők úgy nyilatkoznak egymásra, hogy ők nagyon jó barátok.
0: Tegnap találkoztam Rációnővel egyébként, igen. Igen.
2: Na, tehát, hogy...
0: Pont említette Kabát Petit, csak azért mondom.
2: Na, látod, tehát, hogy igen.
0: Így van. Aztán Risztov Éva...
1: Nincs.
0: Nincs.
1: Én egyrészt nem vagyok sztár, másrészt meg nincsenek sztárban.
0: Német Kristóf Anger Zsolt most lehet erről hallani. Hogy például az ember után gondolk, hogy na ez valami kirakat barátsága, vagy valós. De a horgászat összeköti őket. Nem?
1: Igen, egyébként igen, és nagyon jó barátok lettek, nem ebbe a Fan VIP-ban, ott még jobban összebarátkoztak, és valami életre szóló kötelék alakult ki közöttük, én azt hallottam.
0: Jó, szóval azért mondom, hogy van ilyen, és most bemutatunk nektek két barátnőt, amerikaiak, nagyon híresek, és nem gondoltuk róla, vagy róluk, ugyanis ezt ők nem propagálták, ők ezt nem nyilatkoztak erről soha, csak most egy tévéműsorban, Taylor Swift és Dakota Johnson, két gyönyörű nő, két eszmetlen sikeres nő.
1: Igen.
0: Amerika legsikeresebb énekesnője jelenleg Taylor Swift, és Dakota Johnson hát az új színésznők között az egyik legsikeresebb, hát a szürke 50 árnyalata, és főleg ezek a Levi's reklámok, vagy nem tudom mi, lehet, hogy nem Levi's, de annyira szexi a nő.
2: Igen, meg most is van egy új hollywoodi filmje egyébként, tehát őt Hollywood befogadta, és igen. Innentől ott van a topban.
0: Ő Don Johnson lánya, csak úgy mondom mellékesen. Szóval Taylor Swift és Dakota Johnson nagyon jó barátnők, képzeljétek el, és tényleg nem verték eddig nagy dobra, de most ebben a tévéműsorban elmondták, hogy miben nyilvánul meg az ő barátságuk. És most nagyon figyeljetek. Azt mondja Dakota Johnson Taylor Swiftről, hogy Taylor neki, ő a terapeutája. És erre Taylor azt mondta, hogy nem, én nem a terapeutád vagyok, akkor elmondom, hogy a Dakotával hogy néz ki a barátságunk. A barátságunk úgy néz ki, hogy Dakota heti egyszer megjelenik egy üres borosüveggel a kezében, majd megkérdezi, hogy kérek-e bort, majd leül a kanapémra, majd kijönti a szívét. Hetente egyszer.
2: Megkínálja az üres borosüvegből.
0: Taylor, gyere, így áll, kérsz egy kogyot, gyere. Jó van, gyere be, Dakota, hogy ülj le. Jó van, hozzak egy zsebkendőt, vödröt, bármit.
2: Ez tényleg igazi baleset. Ez ilyen sztori.
0: És ezért szimpatikus. Igen. Azért mondtam el ezt a sztorit.
1: Zseniális, nem? Előtted van a kép, ahogy, ahogy egy bánatos nő kijönti a lelkét, és az pont így néz ki.
0: Így van, szóval ott van, és akkor és kijönti a szívét. És akkor ilyenkor nincs vége az estének, mert ugye ez nyomja a Dakota, és képzeld el, és Taylor megjelzi, hogy jó van, akkor most már lassan le kéne feküdni. Erre Dakota azt mondja, hogy juhú, itt alvos buli. Erre Taylor mondja, hogy nem, Dakota, most hozok neked egy ilyen elektrolitos italt, és utána a biztonsági embereim hazavisznek téged. És akkor így ér véget az este, és ez hetente megismétlődik. Ez a barátság.
2: Menetrendszerűen.
1: De milyen csodálatos, minden héten van egy olyan program, hogy nem tudod, melyik nap jön a barátnőd.
0: Ő csak jön. Csenges be hozzám, jó barát.
2: Nem kell nagyon a közös programokon törni a fejüket, mert a Dakota úgyis megoldja. Tehát, hogy ő elintézi, lesz.
0: Igen, a becsengetése ugye Taylor Swifthöz, az egy időpont. Azt mi előzte meg szerintetek? Tehát amikor New Yorkban egyszer csak éjjel vagy este egy üres borosüveggel, tényleg heti rendszerességgel megjelenik.
2: Valószínűleg egy nagyon labilis személyiség és egy nehéz magánélete. Szerintem ez előzhette meg.
0: Honnan jött? Működik. Dakota.
3: Hát valószínűleg egy bárból, ahol már megivott jó sok pohár bort, és még egy üveget.
0: És az utolsó üveget magával vitte. Igen. De azt a taxiban kiitta.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy igen.
0: Bánatos? Dakota?
3: Ha panaszkodik, igen.
0: Mindenki. Kijönti a szívét, ezt tudom mondani, és hát kiivott egy üveg bort.
3: Igen, hát akkor bánatos. Igen.
0: Bánatos a Dakota. Szerintem. Tehát akkor ez egy fiú történet. Rohadt szemét fiúk.
2: Minden héten egy fiú történet.
3: Vagy egy és ugyanaz.
0: Vagy apám.
3: Igaz is lehet.
0: Ez a kis Miami Vice-os köcsög.
2: el kell jönnöm, nem. Taylor megint a Miami Vice-os zakójába futkosatvon, apám, nem bírom már.
1: Ez szerintem szerelmi bánat.
0: Tehát egy
1: apuka nem tud ekkora traumát okozni, mert az ugye mindig ott van.
3: Meg tehát lehet is olvasni, hogy neki azért elég fura a magánélete, amit Gyuri is mondott, hogy igen, nem olyan szerencsés, mint például Taylor.
0: Mint például a Taylor ugye Kelcével, tudom, hogy Kelci, nem kell mondani, csak én Kelcének mondom.
2: Így mondják egymásnak ott.
0: Egyébként, és mi van egyébként, és akkor most ugye mi a barátságról fogunk beszélni, és nem annyira az ő kapcsolatokat elemezni, mi van akkor, hogyha Dakota bármikor beállítak üres boros üveggel, mi van akkor, hogyha egyébként most éppen Kelci az amerikai bajnokságból éppen hazajött, és egy három napot tud pihenni, és ott van fönn, és várja Taylort, de lenne a kanapén Dakota, és a rohadt James.
2: És a szegény Kelce az emeleten csak ezt,
0: Igen.
1: Hát nyilván nem tud mit csinálni, tehát, hogy el kell fogadnia ez a barátnője, maximum egyszer, majd biztos, hogy kidobja. És tehát, szerintem a férfinél van egy határ ilyenkor, amit egyszer meg fogsz húzni.
2: Jó fej a Taylor, meg ahogy a kettők barátsága kirajzolódik ebből a sztoriból, ő szerintem ilyenkor azt mondja, hogy a barátnőmnek szüksége van rám, most akkor ezt megvárom.
0: Hetente, Gyuri.
2: Hát mindenki találkozik hetente a barátaival, nem?
0: Nem így, de mindegy, de azért vagyok kíváncsi erre, hogy ezt túl lehet-e húzni, túl lehet-e strapálni a barátságot. Először is kérdezzük meg, hogy nektek van-e olyan, hogy ilyen állapotban vagytok, és baráthoz menekültök.
1: Nekem egyébként van, nagyon kevés barátom van, tehát ugye azért muszáj felvállalnom, de vannak, és én tudom, hogyha én nagyon nagy bajban vagyok, és ilyen problémám lenne, akkor mehetnék ugyanúgy, mint...
0: Ez most egy sablonos válasz volt. Azt hát, képzeld el, hogy be vagy nyomva, mint az állat, a pomodóróba te vagy, aki zárja a boltot, és még az utolsó Pinot Grigiót a honod alá veszed, iszonyatosan mérges és dühös vagy valami férfira, aki eltiporta a lelked és a liliomodat, és hajnal 1:30 van. Most indulj el, léci, Évi.
2: Az utcai verekedés nem játszik, mint a szültséglevezető.
1: Azért mondtam, hogy kettő ember van, és nyilván nem ahhoz megyek, aki a hegyen lakik, hanem ha a Pomodoroban vagyok, akkor a városi barátomhoz megyek, és valószínűleg ő is valahol iszik, tehát hamarabb tudok vele találkozni, és be tudok csöngetni, sírhatok, és elmondhatom nekik 156-odjára ugyanazt a semmit mondó történetemet. Uh-huh. Igen, tehát hogy van, de nem... Tehát
0: van ilyen. Van. Ő férfi vagy nő?
1: Mind a kettő nő.
0: Mind a kettő nő. És ott is alhatnál nála?
1: Hát egyszer-egyszer igen, de azért nem hiszem,
2: és
1: hogy...
2: És elmondanád az őszintét is nekik, vagy így azért körülnyedzed a liliomodat elmesélni?
1: Nekem, akik a barátaim, azokkal őszinte vagyok. Tehát, hogy főleg, hogyha iszom, akkor onnantól kezdve nem tudok hazudni.
0: Hol van ez a baráti lakás? Csak kíváncsiak, nem kell elmondani, ki az?
1: A 5. kerület. Az egyik az
0: 5. Arany János utca egyből?
1: Igen.
2: Gianni tudja, hogy hozzá fogsz felcsengetni? Ledumáltátok?
0: A barátnőm Gianni. Na, szóval az 5. kerületben volna hajlékod aznap este.
1: Igen, igen.
0: És megértő.
1: Megértő társ, és inna velem tovább.
0: És ő is iszik. Oké. Okay. Jó. Ti hogy vagytok ezzel?
3: Nekem is van két olyan barátom, akit hívhatok. Az egyiket este 9-ig, a másikat hajnalig.
2: Én vagyok az este 9-ig hívható, igen, ugye? Jó.
0: Gyurit este 9-ig lehet hívni?
3: Igen.
0: Mert még nem mondta, neked miért mondta?
3: Hát nem mondta nekem se, csak gondoltam, hogy ez így illik, hogy utána talán már lefekszik.
2: Hát és ha másnap dolgozunk, igen, akkor azért vannak szabályok.
3: Igen, és én azért volt időszak, amikor a Gyurit...
0: De nem az, hogy hívhatod, hanem hogy betántoroghatsz hozzá.
3: Azt nem tudom, hogy betántoroghatok-e hozzá, de szerintem igen.
2: Nézd, ezek a telefonhívások, ezek ilyen szinte betántorgások voltak. Tehát, hogy nem is fizikálisan, de betántorgások.
0: De ez azért nem ugyanaz, hogy lefogja az idődet egy telefonnal, és sajnos le kell halkítanod otthon a Magnumot, vagy tényleg fizikai jelenlétével ott van, ráül a kanapédra, és nem megy onnan. Azért ez nem ugyanaz. Az egy másfajta teher, egy barátságban.
2: Ja, lehet. De én Anettnek ugyanúgy biztosítanám ezt, tehát nem gond.
3: Nagyon szépen.
0: Jó, nézzük meg, ki tudja biztosítani. Tehát, hogy szerinted hozzád fordulnál valaki úgy, hogy kimegy Túrospatakra, tudja, hol laksz, és onnan most nem megy el?
1: Hát, a távolság miatt nem jönnének ki. Tehát ők is a 5. kerületben mennék. Szóval igazából mindannyian az 5. kerületben mennék.
2: De ez nagyon vágynak, mert igen. Csak te tudod megérteni.
1: Ki jönnének, én adnék nekik területet, majd, hogy így állt.
2: Itt felvereted a
0: területet.
2: Hozok pokrócot, itt kínálhatsz akkor a gangon.
1: Igen.
0: Te kerülsz kút mellett?
1: Igen.
0: Jó, igen.
1: De hogyha jönnének, akkor fogadnám őket, persze. Tehát, de szerintem ezt a kettőt, tehát több ne.
0: Ez a két ember, többet nem?
1: Nem, semmilyen szinten.
0: Jó, oké.
2: Te kérdez. Hogy vagy ezzel? Tehát, hogyha mit tudom én, mondjuk hozzád állítana be Dakota Johnson, mert ő a barátnőd, a csevegős barátnőd, és picces. Másnap reggel melóznod kell, és ő berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy most beszélgetni akarok.
0: Olyan hülye kérdéseid vannak, miért nem egy nehezebbet teszel fel? Hát Dakota Johnson nyilván jöjjön, kigombolom a blúzát, hogyha szorítja. Iszunk még, mert ilyenkor, amikor már spicces, csak egy picit kell rátölteni, és akkor hajlandó bármire.
2: És végre átléphetsz barátzónába, a tettek mezeire.
0: Így van, és másnap le tudom tagadni. Tehát, hogy...
2: Mindenki ilyen barátra
0: vágy. A szürkének még néhány árnyalatát megmutatom. Szóval nyilván visszajönnék a helyzettel, egyértelmű. Mondja valósat.
2: Jó.
0: Dakota Johnson becsönget hozzá, hülye van.
2: De ő tényleg barátként gondol rád.
0: Tudom, de hát tudod,
2: barátként,
0: hogy ezzel...
2: gondolt. Azután, igen.
0: De tudod, milyen ez, amikor egy férfi vigasztal egy nőt, egy elhagyott nőt, aki be van rúgva. Hát nem csináltál ilyet? Én ezzel szert.
2: De jó. Mivel megígértük, hogy ez nem a hazugságok műsora, na hát.
0: Most mi van? Ki kérdez?
2: Évi, kérdez valamit. Te sose kérdezel tőlünk semmit.
1: Jó, hát és Gyuri, te, neked van a kanapédon hely?
2: Van hely a kanapédon, barátoknak mindenképpen. Nekem is van olyan barát.
3: Szerintem neked nincs.
2: Nekem is van hely a kanapédon. Nekem 4-5 olyan barátom van a városban, csak itt Budapesten, akiknél simán lenne helyem, és nekik is van nálam. De egyébként mondjuk, bocsi, neked is lenne, ha úgy van.
0: Tehát én beállít, nem tudom, hol laksz, ez a nagy baj. Tehát, hogy ügyesen titkolod, senki nem tudja, hogy hol laksz. Csak azt tudom, hogy közel van a Győzik, tehát hogyha OB-katást hallok arra felé.
1: De tényleg. Hát de...
2: Jó, vannak óvintézkedések, tehát ahhoz, hogy be tud jutni, először meg kell tudni, hol lakom, de utána befogadlak.
1: De tényleg ott álltunk a házak között, és honnan jön a Gyuri? Tehát fogalmunk sincs.
0: Nem tudtuk, hogy honnan jön a Gyuri, és mondom, ott láttuk Győzikét felállal rohangálni és OB-gatni.
2: Nem volt a figyelem elterelés. Nem volt véletlen, hogy pont akkor.
0: Nem fogod tudni ott nálad aludni. De igen, ez egy érdekes kérdés, hogy én, Gyuri, tegyük fel, mascarpone és estére készülsz a barátnőddel, mit tudom, megszórod

0: csalszol?
1: Hát ezt kérdezzem, hogy most mi? Elektrolitos ital és Uber, vagy mi?
2: Szerintem egyszer simán meg tud azt történni, hogy beengedlek, ott alszol a kanapén, és együtt jövünk melózni.
1: Hányszor nem tud ez megtörténni?
2: Miatt, tehát ez gondolom nem fog zavarni.
1: És ha jövő kedden megint jövök? És megint jövök?
2: Akkor már elkezd aggasztani a dolog. Tehát akkor lehet, hogy előbb-utóbb szakembert javasolnék, terapeutát.
1: Mindenkit elküldesz pszichológushoz egyébként, tényleg, neked ez egy taktikád.
2: Ez egy ilyen, úgy gondolom, segítek vele, és közben megszabadulok.
1: Tehát Anett, amikor 9-ig hívott, akkor is mondtad neki, hogy menjen el terapeutához?
2: Hányszor?
3: És mióta nem hívom, azért, mert hallgattam rá.
1: Menjen el terapeutához. Igen. Igen, na jó. Gyerekek, nem tudom, hogy Évi, te mennyire tudsz empatikus lenni? Tehát, hogy ha valaki odajön hozzád, és elmondja tényleg a szerelmi bánatát, másra most nem tudunk gondolni, hogy mennyire tudod ezt te jól kezelni, meghallgatni, és nem cinikus lenni, és mit tudom, hátba veregetni, hogy nőj már fel, te barom.
4: Honnan tudtad, hogy ez a gondolatom?
2: Hát, mert mi fél éve ezt kapjuk, csak azért.
4: Ugye, úgy működik, hogy az elején hallgatok, tényleg, mint egy nagyon rendes ilyen pszichológus is, de amikor már harmadjára hallgatom ugyanazt, hogy bejött, ott hagyott, elment, megcsalt, akkor utána nem mondom, hogy kit érdekel?
2: Kit érdekel?
1: Kit érdekel? Igen, ez a legrosszabb, hogy
4: mert már elmúlt fél év, és még mindig ugyanott tartunk, álljunk fel, menjünk, és utána én már az ötleteket mondom, hogy mi ebből hogyan fogunk együtt kilépni, mert még egyszer azt nem akarom végighallgatni.
2: Szóval akkor mindent elmondasz, amit egy mélyponton levő embernek nem szabad elmondani.
4: De hát időt adok neki, de annyira nem tudok empatikus lenni, hogy évekig lássak egy barátot, akit szeretek a mélyben, sárban hagyni, akkor meg kell fogni a kezét, és ki kell rántani. Ez az empatikusságom.
1: Tehát leültöd, mint Csernus Imre.
2: Nagyjából.
4: Hát valahogy határozottabban.
1: Aha.
4: Nincs Csernus Imre.
1: Anett, egyszer volt ugye egy ilyen, hogy a Gyuri beállított hozzád éjjel.
3: Igen, egyszer, és meg is lepődtem, mert csörgött a telefonom, és Gyuri, nem értettem, hogy miért, és mondja nekem, hogy kellene neki, hogy alhat-e nálam.
2: Hát akkor még szinte szomszédok voltunk, igen, tehát 100 méterre laktunk egymástól.
3: És akkor így először azt gondoltam, hogy így viccelődik, és mondtam, hogy persze, de komolyan, és úgy próbáltam magyarázni, hogy nincs meg a lakás kulcsa, és nincs hol aludnia.
2: És ez nem kamu volt, és tehát nem kitaláltam.
1: Mit hittél akkor? Mi volt az első gondolatod? Na, most akar visszaélni a munkatársi kapcsolattal, és be akar férkőzni a legféltettebb kincsembe?
3: Nem.
2: Elkezdett villogni a kincs alert.
3: Ez meg se fordult a fejemben, én azt gondoltam,
1: hát de hogy... mielőtt följön a lépcsőházba, csak egy nedves törlőztél egyet. Mert hogy nem lehet tudni, mi történik. De. Egy ilyen este nem lehet tudni, mi történik. Nem, Gyuri?
4: De.
2: Nedves törlőztél? A te válaszodom múlik, az én válaszom.
3: Gyorsan lehet is volt. Nem én, meg voltam róla győződve, hogy biztos, hogy szívat, és akkor így mondtam neki, hogy persze, gyere, és amikor meghallottam a csengőmet, akkor tudtam, hogy tényleg itt van. És aztán nem tudtam mit csinálni, hát beengedtem, nem volt neki tényleg, de látszott rajta, hogy valóban nem kamuzik, neki nincs hol aludnia, és nem hagyhatom kint az utcán. És én azt gondolom, hogy...
1: Milyen volt reggel? Hát, hogy ilyen félénk, bocsánatkérő volt
2: nem
1: a tekintet.
2: Nem egymás mellett aludtunk.
3: Nem aludtunk egymás mellett, külön ő a Gyuri a nappaliban aludt. Én tök jó fej voltam, mert én kérdeztem tőle este, hogy mentem dolgozni reggel, hogy ő esetleg akar-e a hálószobában aludni, mert akkor én maradok a kutyákkal kint a nappaliban.
2: Én azt hittem, hogy ez csapda.
3: És én mondtam,
2: akarsz a hálószobában aludni? A kanapé nem olyan kényelmes.
3: És végül is, amikor én reggel elmentem dolgozni,
1: akkor... Miért fogdasod a melleidet? Engedd el.
3: Nem a mellemet, a karomat, mert fáj.
2: Tudod, ezek az emlékek.
3: Akkor is így csináltam. Nem, szóval reggel, amikor én elmentem dolgozni, akkor képzeljétek el, a Gyuri az igazán hát aludta a kanapén a két kutyámmal. Azért azt ne felejtsük el, hogy te nem akartál velem vagy a hálószobában aludni, de hogy nem volt tolakodó. Nem, én azt hiszem, hogy még kaja is volt a hűtőben, és mondtam,

0: nyugodtan ehetsz is, ugye? Tehát, hogy én ilyen figyelmes
1: volt. Egy 3 deci vodka volt a hűtőben, ennyi.
2: Szóval ez főzte!
1: Nyugodtan egyél!
0: És én mondtam a Gyurinak néhány nappal később, hogyha bármilyen van, akkor nyugodtan hívhat, mivel hogy akkor úgy éreztem, hogy én segítettem rajta, és tök jó fel
1: vagyok. És tényleg így volt, és számíthattam rád, mint barátra. Igen. Igen.
3: Wow, gyerekek! Oh. Meg kell tapsolni.
0: Nagyon köszönjük.
3: Na, nagyon szép volt a történet. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy azt meséljétek el, ne ezt, hogy ki a legjobb barátod, meg ilyesmi, hanem az ellenkezője, amikor nagyon csúnyán visszaéltek a barátságoddal. Amikor oda ment az ágyadba, és mégiscsak elpróbálkozott, vagy...
1: Mint ahogy te a barátod, de Dakotával visszajött.
3: Ahogy én Dakotával, így van. Szóval, vagy valami teljesen más módon. Tehát amikor tényleg komoly nagy barátság és valaki visszajött vele, egyszerűen akár csak a türelmeddel, tehát nem az, hogy nagyon átver, a türelmeddel visszajött, bármivel, amikor nagyon visszajöttek a barátságoddal, 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
8: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
9: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
10: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
12: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
13: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülőérzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg/1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Tutto bello ti amo.
22: Sziasztok! Kökény Attila vagyok,
23: én pedig Rakoncai Viktor.
22: Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
24: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
25: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
26: OTP. Itt vagyunk.
27: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
28: A reklám után.
29: Hírek a Retrorádióban.
30: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását, jól szerepeltünk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Kellemes időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
31: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatás, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
30: Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Seregélyből, darvakból és a nyári ludakból látták a legtöbbet idehaza az Európai Madár Megfigyelő Napokon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata október első hétvégén csaknem 629.000 példányt számolt össze. Ezzel harmadik lett a nemzetközi mezőnyben. Hazánk két első helyezést is elért. Nálunk volt a legtöbb helyszín, illetve résztvevő. A programba 28 ország megfigyelői kapcsolódtak be. Több mint 60 000 voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyvesszervezetek szakemberei is részt vettek. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
29: Retrorádió közlekedési hírek.
30: Már erős a reggeli forgalom az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába Becsés térségében, az M2-es autóúton az M0-ás felé Fót térségében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-ás autóúti csomóponttól befelé is. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalutól, valamint az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. Olvasható az utinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 38 elmúlt egy perccel, gyönyörű sztorik vannak. A pénz az az, ami a barátságukat tönkretett, meg lesz egy pár más. Van egy közlekedésünk, ha ez az, 8-ason a tapolcai lehajtónál bokorba bújva, drónt reptetve figyelik a 2 kilométeres dugót záró vonalra, illetve a forgalom elől elzárt területre húzódó, és így a többieket elengedő sofőröket a veszprémi körgyűrűn. Jó a műsor. Tehát drónnal nézik, hogy átlépede. Oké, okay, na, azt kérdeztük a hallgatóinktól, hogy volt-e olyan helyzet, amikor csúnyán visszaéltek a barátságoddal, és Ákosnak van egy zseniális története. Szia Ákos, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Ákos, hát ez azt írtad, hogy a barátod nálatok aludt a nappaliban első körben, majd ezt elmondod, de miért ment hozzátok?
2: Hú, én nem is nagyon emlékszem, ugye eléggé messze laktunk egymástól, tehát vidékről jött föl ide Budapest mellé. Uh-huh. Nem tudom, mi áradban volt, de beugrott aztán. Itt szerintem volt ilyen sütögetés nyilván a kertben, iszogatás, és akkor egyszer csak így ugye elbúcsúztunk, vagy akkor fekszünk le a nappaliba, akkor ott bekuckózott. Azt én elmentem fogat mosni, mosakodni, és akkor, mikor megyek be a hálóba, akkor veszem észre, hogy ott fekszik a feleségem mellett a helyemen az ágyban.
1: Ne! Ne! Aludt vagy ébren volt?
2: Aludt. Tehát nem feleséged... volt ilyen szándéka. Hát szerintem ő már korábban lefeküdt, lehet, hogy észre se vette.
1: Aha! Jó, várjál, tehát fogat mosol, bemész, és ott fekszik a barátod, a feleséged mellett az ágyban, aki egyébként 5 perccel előtte még a kanapén
2: volt. Igen, 5-10 perc, aha, így körülbelül.
1: Hát most én nagyon kíváncsi vagyok, hogy folytattad ezt az estét, tehát hogy felkeltetted, vagy tekintettel voltál, lefeküdtél te a kanapéra, mi történt?
2: De hogy is felkeltettem, persze, mondtam, hogy mit csinálsz ebben, hogy rossz helyen vagy. De szerintem mondom, hogy nem szándékos volt, ez csak így valahogy be volt nyomva, aztán nem tudom, tényleg nem tudom.
1: És ő úgy tett, mintha ez egy véletlen lett volna, jaj, úristen, mit csináltam?
2: Igen, abszolút, igen.
1: Istenem, feleséged továbbra se tudott róla.
2: Hát aztán fölébredt, ha emlékeim szerint, és akkor egy jót nevettünk az eseten, úgyhogy nagyjából ennyi.
1: Istenem! Nem, sőt, tudod mi a vicc, hogy elhiszem, hogy ez véletlen volt. Csak nem tudom azt a mozdulatot, amikor te kimentél fogat mosni, és ő már feküdt a kanapén, hogy mi vette rá, hogy fölálljon, és bemenjen a hálóba.
2: Nem, ezt én sem tudom. De így utólag, mert ugye beszélgettünk itt az ő párjával is, hogy neki vannak ilyen éjszakai kimozdulása, hogy kimegy a hűtőbe este, és ilyen félig ilyen alvajáróan esik valamit, tehát hogy szerintem így nincs teljesen magánál, csak így bóklászott egyet, aztán
1: világos.
2: Lehet, hogy valami ilyesmi.
1: Barátod még amúgy?
2: Hát nem teljesen, sajnos volt másabb ügyek, amiatt, de az...
1: Jó, mindegy, nem kell elmondanod.
2: Okay.
1: Ákos, okay. Köszönjük szépen!
2: Én is nagyon örülök, hogy hívtatok, vigyázzatok magatokat.
1: Te is vigyázz magadra. Köszi. Szia. Van még 250 000 forintot adtam kölcsön egy barátomnak 3 éve. Most, hogy szeretném visszakérni, sehogy sem tudom elérni.
3: Sajnos ez klasszik.
1: Igen, jó reggelt. Bocskor, Tim, gyerekkori barátom elég nehéz helyzetben volt. Hetente kért kölcsön tőlem pénzt, 5-10-20 000 forintokat. Adtam neki, összegyűlt 200 000 forint. Nekem is kellett volna a pénz, és elkezdtem visszakérni, mindig mondta, hogy most nincs neki. Nekem még nyomógombos telefonom volt, ami furcsa kezdett számomra lenni, hogy az ő kezében meg a legújabb tablet, okostelefon és egyéb kütyük. Lényeg a lényeg, nem kaptam vissza a pénzemet. Érdekes dolgok ezek sajnos. Nemrég találkoztunk, 3 haverokkal együtt vacsoráztunk. Elkezdtem mutogatni a pénztárcáját, hogy mennyi pénze van. Megkérdeztem tőle, hogy na jól van, visszahoztad a pénzemet? Hirtelen mennie kellett, mert ment az utolsó vonat. Szép napot kívánok mindenkinek, Dávid. Figyú, ez egy furcsa barát azért, ez a leülök vacsorázni és mutogatom, mennyi pénzem van.
3: Igen, ez a történet önmagában egy személyiséget ábrázol.
1: Igen, ez nagyon. És én jóval előbb követeltem volna vissza a pénzt, tehát tudom, hogy te is tetted, de hogy amikor a telefonok, tabletek, stb. És látszik, hogy jól van, 200 000 forintról van szó, tehát biztos, hogy vissza tudná fizetni. Nem is értem. Sziasztok, van egy kollégám, aki válláskor megkérte a kollégáját, barátját, hogy hadd lakjon nála pár napig. Ezek után a feleségét elszerette, és ők is elváltak. Most az újonnan szerzett asszonnyal van, szerintem ez belefér ebbe a kategóriába, hogy mondhatok olyan műsor, Ákos Ernyem. Jó. Nekünk a férjem testvére jött át, amikor szakított a barátnőjével. Kedvesen fogadtuk, vigasztaltuk. Aztán másnap is jött, meg harmadnap is. Végül fél évig ott csövezett a kanapénkon. Na erre mit mondasz?
4: Ezt akartam, pont ez jutott eszembe, hogy hogy teszel ki egy barátot?
1: Na várjál, férje, testvére, tehát rokon.
3: Ez még nehezebb úgy.
4: De hogy teszed ki? Egy nap, két nap, és nem tudod, hogy ez fél évig fog tartani.
1: Másképp nem tudod, csak azt tud csinálni, hogy minden nap mondod neki, fia, el kell menned. Menj el. Nem akarom, hogy itt legyél. Egyre durvábban, egyre határozottabban. De igen, rokont nem tudsz kitenni.
4: Hát nem, nem akarod földön futóvá tenni.
1: Így van, így van. Na még egy, volt egy 30 éves barátságom, jóban rosszban. Mindig azt hittem, hogy ő számíthat rám, és én is rá. Aztán egyszer csak kaptam tőle egy üzenetet, hogy már nem akar a barátom lenni. A mai napig nem értem miért, és talán pont ez benne a legfájóbb. Még mindig hiányzik, és ha egyszer visszajönne, én visszafogadnám, hiába mondják mások, hogy hülye vagyok. Mi voltunk Sponja Bob és Csillag Patrik. Unvára hiányzik, de ez van.
3: Szegény.
4: Fel kell hívni. Hív fel. Kérdezd meg.
3: De van barátságban is olyan szitu, hogy egyszerűen nem tudsz mit csinálni, megfeszül sem a másik egyszerűen, és saját magában zajló problémák miatt nem akar veled. Van ilyen?
4: Értem, de hogyha meg én bennem van dilemma, akkor felhívnám és megkérdezném, hogy mi az.
1: Hát vagy ez, vagy közös barátok segítsenek kideríteni.
4: Igen.
1: Hogyha van ilyen. Na jó, mert lehet, hogy neked nem mondja el, de egy másik valakit barátnak meg elmondja. Jó, Hungary masinózunk, gyerekek.
4: Így van, és ne felejtsük el, hogy a bocsizocsi mellett Rájszab termékekből álló ajándékcsomagot is lehet nyerni.
1: Helyes, hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 4 perc. Van még kettő gyors sztori. Mi befogadtuk az egyik nem is annyira barátomat, inkább ismerősömet, mert kidobták otthonról. Ott volt kb. 3 hónapig. Majd szó nélkül távozott az én Adidas papucsommal és a tesóm retro pulcsiával. Gondolta, visz egy kis emléket is. Jani vagy? Jók vagytok.
2: Milyen emberek vannak?
1: Elvitte az Adidas papucsot.
2: Ez szürreális, tényleg.
1: Sziasztok, én befogadtam egy barátomat, mikor éppen váltak a feleségével. Erre szépen lefeküdt az enyémmel.
2: Számítottam rá, hogy lesz ilyen is.
3: Igen.
2: Amúgy, nem?
1: Igen, hát mit mondjak erre? De ilyenkor kérdés, hogy kire haragszol jobban, a feleségedre vagy a barátodra?
3: Barátodra, nem?
1: De nem a feleségedre haragszol
3: hát
1: jobban?
3: Hát arra kéne, de hát nem látja be az ember ilyenkor, hogy alapvetően ki a hibás.
1: Hát. Na, meg hogy derült ki? Ez érdekes, hogy rájuk nyitottál, vagy hogy? Na jó, ezt majd megtudjuk talán, ha megírja. Erika van a vonalban. Szia, Erika!
4: Sziasztok!
1: Jó reggelt, Erika! Honnan hívsz?
4: Jó reggelt! Tiszaújvárosból éppen megyek Miskolcra dolgozni.
1: Minden nap ezt a távot megteszed?
4: Igen.
1: Ah, az hány kilométer?
4: 32.
1: És 64 oda vissza. Nem távolság? Jó, fél órát meg lehet tenni, igaz. Erika, drága, mutatjuk neked a dalszöveget. Remélem, hogy menni fog. Figyelj, tessék.
5: Ha úgy érzed, hogy elszállok, fogd meg a kezem, fogjál, mert tiéd vagyok. Ha túl messzire megyek, üldözz, mert meghalok, a magányba esek.
4: Fogd a kezem.
1: Igen, meg vagyunk. Tessék.

0: Bazuhanok.
1: Gratulálunk, mutatjuk a nyereményedet.
2: Gratulálunk. A nyereményed egy Rajszab termékekből álló ajándékcsomag.
1: És emellé pedig még egy bocsizacsi, amiben van egy bögre, egy baseball sapka, és 10 után Anett keresni fog.
3: Köszönöm szépen.
0: Azt is úgy mondod, mintha ez egy ajándék meg lenne.
1: Hogy 10 után Anett hívni? Hát igen.
0: Egy bocsizacsi, egy sapka, és 10 után Anett keresni fog.
1: Hát igen, mert
3: várom Anettet, köszönöm.
0: Mi is, köszi Erika, szia, szia. Neked is, szia. Na, jövünk vissza, képzeljétek el, Forma 1-ben van egy furcsa történet. Ez most volt ugye a Bahreini nagydíjon, ami Maláziában volt, de ez mellékes, iszonyat nagy eső volt. Évi, te fedezted fel ezt a problémát?
1: Igen, hogy aki látta a futamot, észrevette azt, hogy az autók elkezdtek leállni, és utána kiderült, és elmondták, hogy az FAI, az egy olyan szoftvert, FIA, azt olyan szoftvert fejlesztett ki, amely minden autóban benne van, és központi. És innen indult bennünk a nagy dilemma, hogy ezek szerint akkor az autókba be lehet kívülről nyúlni.
0: Így van, és akkor ez mindenféle dologra enged következtetét, lehetnek csalások, mi egymás, és hogy ez így derült ki, hogy eső miatt beázott, leálltak az autók egymás után, ez nagyon-nagyon furcsa volt. És gondoltuk, hogy akkor most erről beszéljünk Szújó Zolival, aki ugye Forma 1-es szakértő, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Majd arra is megkérdezzük, ugye lehet olvasni azt a Zoliról, hogy nem akar újra indulni.
4: Nem indul újra ezért a tisztségére, amennyit szeretne róla, majd beszélünk
0: vele. Ja persze, persze, de amúgy a Forma 1-ről, tehát erről, amit az Évi mond, erről szeretnénk vele beszélni.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GT EMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
12: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
13: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
14: Hogy van, szomszéd jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
15: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
14: Mit is mondott? Artrevin?
15: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
14: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
15: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
16: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
17: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű
8: kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház. www.ecohead.hu.
17: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Falusi Marian már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
20: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
21: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
23: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
24: Javában tartanak az őszi munkálatok, előrehozott választások lesznek Spanyolországban. Enyhe időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Az őszi munkálatok miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
25: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondotmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
24: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A kormányfő közlése szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Pedro Sánchez 2018. június óta Spanyolország miniszterelnöke. Jelenlegi kormánya 2023. novemberében alakult meg. Börtönbüntetést kapott egy ápoló, aki pénzért segített hamis védettségi igazolványok megszerzésében Győrben. A férfi a koronavírus járvány idején olyan embereket közvetített egy kollégájához, akik nem akarták beadatni maguknak az oltást. Az oltás beadását azonban rögzítették a nyilvántartásban, így később védettségi igazolványt is kaphattak. Az ápoló egy-egy ilyen ügyletért 20-25 ezer forintot kapott. A bíróság 2 év 2 hónap szabadságvesztésre és 1 millió forint pénzbüntetésre ítélte, emellett vagyonelkobzást is elrendelt. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hungexpon tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Már erős a reggeli forgalom az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába Becsés térségében, az M2-es autóúton az M0-ás felé Fót térségében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-ás autóúti csomóponttól befelé is. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalutól, valamint az 51-es főúton Taksony és Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. Olvasható az utinform.hu-n.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 14 perc van, jó reggelt, szevasztok! Minden hallgatóknak szép napot kívánunk, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, szóval, Forma 1, már eleve furcsa, hogy azt mondom, hogy Maláziában zajlott a Bahreini nagydíj, de hát Maláziában zajlott a Bahreini nagydíj. Amivel nincs semmi baj, Maláziában remek a pálya, viszont furcsa időjárás volt, egy igazi felhő szakadás, és emiatt bekövetkezett egy technikai káosz, ami de még mindig azt lehet mondani, hogy ez lehet szokványos. De itt valami nagyon-nagyon furcsa dolog van, amit próbálunk itt most együtt kibogózni. Évi, te hoztad ezt a hírt, valami szoftverhiba volt, meg az esőzés, de ez hogy jött össze?
1: Igen, tehát, hogy kiderült, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetségnek van egy központi szoftvere az autókban, amely meghibásodott ezen a versenyen, és azt érezték először a pilóták, hogy nyomják a gázt, vagy akarnak menni, és nem halad az autó. Uh-huh. Ez jött először. Hát Zsárnál, Verstappen is egymás után jöttek különböző...
0: Tehát a rajt előtti felvezetőben?
1: A felvezetőkör volt, tehát mentek lassan az autók előtte, ugye...
0: Szakadt az eső. És az autók szépen sorra álltak le.
1: Így van.
2: Wow. Mint amikor kifogy a Dodge-ből a kör, tudod, és akkor nyomnád, de aztán integetnek, hogy száj ki.
0: Így van, amikor a város kihúzza a konnektorból, mert nem fizetett a jó Dodge-es, Gazi nem fizetett, és aztán így leállsz.
2: Pontosan, még ütköznél egyet, de abban a pillanatban stop. Az történt.
1: Igen, és nyilván ezzel kapcsolatosan bennem az a kérdés merült fel, hogy hoppá, esőzéstől el tud romlani egy ilyen drága autó, ugye? Mert azért ezzel foglalkoznak. Hmm. Másrészt pedig az, hogy milyen szoftver ez? Minden autóban egységes szoftver van, ami egyébként az energiaellátáshoz kapcsolódik. És akkor
0: az autó energiaellátásához. Jó, igen, hát az a furcsa, hogy esik az eső. Most, ha esik az eső, és a Gyuri kín van az utcán, a Lacika kín van az utcán, én is kín vagyok az utcán, te is kín van az utcán, autóval külön-külön-külön, akkor lehet, hogy egyikünk autója beázik és lerohad, de nem mind a négyünké.
2: Igen, nagyon fura.
0: Meg az ugyanakkor. Érted?
2: Hát igen. Az is nagyon fura, hogy egy ilyen látványos krach kellett ahhoz, hogy most ezt mindenki megtudja, hogy van ez a szoftver, nem?
0: Igen, mert hogy eddig nem tudtunk erről a szoftverről, és nyilván szeretnénk többet tudni, ha egyáltalán ez kideríthető. De az biztos, hogy mindenki felkapta erre a fejét, hogy ezek szerint a Automobil Szövetségnek van egy szoftvere, ami minden autóba bekerül. Ez azért nagyon furcsa lenne, és teljesen másképp világítaná meg azt a helyzetet, amit mi versenyhelyzetnek látunk.
2: Igen. A külön istállók fejlesztenek, és aztán mégis van egy ilyen, ezzel a szoftverrel lehet, hogy bele is lehet nyúlni a versenybe, az autókba.
0: Rengeteg kérdés, és ezért van itt jó barátunk, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, Szújó Zoli! Szia Zoli, jó reggelt!
4: Szevasztok, jó reggelt kívánok, és egyébként aki az FIA-val kapcsolatba kerül, az kap egy piros gombot, nekem egyébként a konyhában tudták elhelyezni, és amikor megnyúljuk, akkor egy autó leáll.
0: Igen!
4: Szevasztok, jó reggelt! Szia! De tipikusan annak az eset, hogy nem elég őszintének lenni, annak is kell látszani, hát most azért elindultak a találgatások a hétvége után, hogy akkor gyerekeket, akkor bele lehet nyúlni, akkor lehet, hogy kiderül, hogy ez nem autóverseny, hanem pankráció.
0: Vagy bármi, vagy az autóverseny az egy színlelt játék, és egyébként a háttérben mozgatjuk a szálakat. Nagyon sok minden felmerülhet itt összeesküvés elméletként, de tényleg furcsa az, Zoli, magyarázd már, hogy ez a szoftver, ez hol van. Tehát ez az autóban van egyenként, és tényleg mindenkinek pont ott volt egy része a karosszérián, pont ott csurgott be a víz, és pont az le, vagy ez egy központi szerveren van, és az károsodott meg, és ezáltal az autók leálltak.
4: Na, szóval a központi elektronikai vezérlőegység az nem egy új dolog a Forma 1-ben, az több évtizede van már az autókban. Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy a fedélzetről egy csomó információt tud az FIA, mint a játékvezető, mint a bíró a fociban begyűjteni, hogy szabályosan versenyeznek-e a pilóták, meg a csapatok nem hágják-e át a szabályokat. Itt az esős körülmények azok nagyon fontos szerepet játszottak, idén ugyanis még nem volt ennyi eső. A klímaváltozás így is érezteti hatását, és egyébként amikor tesztelték ezeket az autókat, akkor sem tudták ennyire föllocsolni egyik pályát sem. Tehát ilyen óriási, tényleg trópusi felhő szakadásban még ezek az autók idén nem mentek, és egyébként úgy képzeljétek el, hogy ilyenkor központilag leveszik az elektronikai rendszernek, illetve az akkumulátornak a teljesítményét az autókban központilag, hogy egyrészt biztonságosak legyenek, másrészt meg tudják ellenőrizni, hogy mindenki csak azt a 330 lóerőnyi elektromos energiát használja fel az esőben, egyébként többet lehet a
0: száraz.
4: versenyen, igen.
0: Zoli, de mit jelent az, hogy központilag? Eddig azt hittük, hogy csak a Mercedes tud belenyúlni a Mercedesbe, a Ferrari. Tehát a központ nem, az nem. Az, hogy a igen. Ferrari leveszi. De az, hogy van egy FIA vezérlő központ...
4: Nincs. Minden autóban van egy ilyen egység, de ez a szoftver úgy működik, hogy az FIA együtt kifejleszti a csapatokkal, az erőforrások a motorok gyártóival, és egyébként úgy frissítik, hogy megírják a szoftvert, és oda viszik a csapatokhoz, és akkor a Mercedes, a Ferrari szépen föltölti a saját fedélzeti számítógépére. Tehát ezt hosszú-hosszú évek óta együtt fejlesztik a csapatok, ráadásul az FIA-nak van egy központi beszállítója, tehát ugyanattól a cégtől kapja mindenki magát az eszköz. Tehát ne úgy képzeljétek el, mint a telefont, hogy lefrissíti a szoftvert a felhőből éjszaka, hogyha abban talál a fejlesztő egy bugot, itt egyébként ez volt, hogy találtak egy szoftverhibát, ami most ütközött ki ilyen extrém, nagyon furcsa körülmények között, és gyakorlatilag az autónak az erőforrása, a legtöbb autó erőforrása belépett egy ilyen önvédő rendszerbe, és leállította az egész rendszert, mert azt hitte, hogy valaki át akarja hágni a szabályokat, de ehhez nagyon sok körülmény együttállása kellett, például az, hogy annyira leesett a fordulatszám, annyira leesett a turbónyomás az esőben, a lassú 9-es kanyarban hogy azt hitte a központi számítógép, hogy itt valami okoskodás folyik, és akkor itt leállította magát. Tehát még egyszer, nem az FIA küldi ki a frissítést a felhőn keresztül, és nyúl bele az autókba, erről szó sincs. Ezek az emberek együtt kifejlesztenek, vagy folyamatosan fejlesztenek egy szoftvert, azért, hogy egyébként a játékvezető folyamatosan tudja ellenőrizni, hogy mindenki a szabályoknak megfelelően játszik-e ezekkel a mérhetetlenül komplex erőforrás rendszerekkel, és gyakorlatilag odaviszik a szoftvert, azt mondják, hogy gyerekek, ezt akkor most töltsétek fel az autóra, mert elvileg kijavítottuk a hibát.
0: De, bocs, akkor de az FIA, nem az FIA tölti felhőből, ne. Hanem oda megy egy FIA-s overállós csávó egy pendrive-val, és bedugja a Hamiltonnak a seggébe, hogy konkrétan, és akkor megy tovább, és akkor a többinek is. Tehát, hogy... És ezt verseny előtt valamivel, hogy éppen most ez a legaktuálisabb?
4: Hát alapvetően nem frissítik ezt olyan sűrűn, igen. Egyébként pedig vonatkoztak a visszatermelhető energiára vonatkozó szabályok, hogy változtak idén éveleje óta, tehát ugye ezek nagyon új erőforrások, ezeket idén vezették be, ahhoz képest bámulatosan sokat fejlődtek, és azért van, hogy az FIA pontosan lássa és tudja követni, hogy mindenki a szabályoknak megfelelően játszik-e, és együtt fejlesztik ezt a szoftvert, még egyszer mondom, a csapatokkal, a motorgyártókkal, meg az F1-es emberekkel. De nézzük a másik oldalát, azért, hogyha rájön egy szoftvercég, egy programozó cég, hogy fúha, kiadtunk egy bármilyen operációs rendszert, vagy szoftvert, de abban találtunk egy bugot, egy szoftverhibát, akkor ott heteken keresztül zajlik a mókolás, programoznak, új kódot írnak, mit tudom én, és egyszer csak kiadják a frissítést. Itt az a bámulatos, és ebben engedjétek meg, hogy december 1-ig vagy 2-ig még megvédjem az FIA-t a pozíciómból adódóan. Szóval, hogy azért itt 20 perc alatt ezek a rendkívül okos emberek rájöttek arra, hogy egy, hiba van a kódban, megírták az új kódot, és körbe rohantak a csapatoknál, hogy gyerekek, ezt rakjátok föl, mert akkor így rendben lesz, és nem fog leállni az autó. Tehát gyakorlatilag képzeljétek el, hogy nálatok ezen a területen talán Lacika a legokosabb, nem ebben egyetérthetünk, hogy nagyon érti ezeket a dolgokat.
0: Lacika, szólalj meg!
3: Ebben megegyezhetünk.
4: Oké. Na most a Forma 1-ben van ugye 11 csapat, legalább 20 nagyon okos mérnök van minden csapatnál, tehát ez 220 Lacika, aki egyszerre azon gondolkodik, hogy hogyan tudnánk megcsinálni ezt a helyzetet, megoldani, és gyerekek, 20 perc alatt sikerült, ami persze óráknak tűnt, mert akkor már 40 perce csúszott a rajta szakadó eső miatt, és akkor még elkezdtek leállni az autók a szélegyenesben. Hogy mondjak el valamit? Szürreális látvány volt. Tehát tényleg ijesztő volt, és ezt mondta Oliver Berman is, hogy ilyet még nem tapasztalt, és megijedt, hogy többig ne lenyomja a gázt, és ahogy Gyuri is mondta, valamelyik versenyző használt ezt a hasonlatot, amikor lejár a menet a Dodge-ben, nyomod a gáz, de már nem megy, hogy hát ez nagyon ijesztő. És egyébként tegnapi információ Carlos Sainz, aki a versenyzői érdekvédelmi szövetségnek az elnöke, annyit mondott, hogy nagyon mélyen magába kell nézni a Forma 1-nek, hogy ennyire túlbonyolítja a szabályokat.
0: a szabályokat, de ugye az emberekben felmerül óhatatlanul, nem igen, tudta senki, van, ugye most van. te lehet, hogy tudtad, mi nem tudtuk, hogy van egy közös szoftver, ami egyébként a FIA nem tudom, felügyelete alatt közös tervezés miatt.
4: De ez nagyon régóta van. Gábor, ez a központi elektronikai rendszer, ez évek óta van.
0: Én elhiszem, de itt ugye felmerül a kérdés az emberekben, nyilván igen, teljesen jogosan, hogy ezek az autók egyszerre leálltak, hogy egyébként hát akár manipulálni is lehet szoftverrel a verseny kimenetelét illetően.
4: És ez sajnos teljesen jogosan merült fel nagyon sok szurkolóban, miközben nem ez a helyzet, ezért kezdtem azzal, hogy nem elég őszintének lenni, annak is kell látszani. Ez utóbbi most nagyon nem sikerült, mert ezek szerint akkor van valami olyan központi hatalom, ami a versenyző jobb lábán felül áll, és hogyha ő lenyomja a gázpedált és nem megy, akkor valami történik akaratán kívül, és ez tényleg összefügg azzal, hogy annyira túl bonyolították az elektromos komponens miatt a műszaki szabályait a formájnak, hogy ezt nagyon nehéz monitorozni, és nagyon nehéz bíráskodni, nagyon nehéz ellenőrizni azt, hogy mindenki a szabályoknak megfelelően játszik-e, és most ezek a nagyon furcsa körülmények, meg az egy ezrelék, ami volt, hogy összeállnak ezek a körülmények, kihozták ezt a szoftverhibát. Ez az a rossz hírem van, hogy azért alapvetően benne van a rendszerben, mert ezek már nem négy kerék és egy kormánykerék és egy motor, amit Forma 1-es autónak hívunk, hanem egy folyamatosan programozandó, guruló számítógép, amelyet akár a versenyzők is nyilván manipulálnak folyamatosan, és egyébként vannak előzetes motorbeállítások, amiket nem tudnak menet közben változtatni. Visszaolvastam a rádióbeszélgetéseket egyébként a felvezetőkörről, erről a kominózus felvezetőkörről, borzasztóan izgalmas volt, hogy Verstappenék nagyon hamar rájöttek, hogy ez valami központi történet lehet. Verstappen egyébként az első teszten idén szólt az FIA-nak, hogy szerinte ebből még lehet baj. Képzeljétek el, az első teszten, még valamikor február-márciusban jelezte az FIA fel, hogy szerinte ez nem lesz oké. Hamiltonéknak egy picit többet kellett gondolkodni, hogy rájöjjenek, összeálljon a kép, hogy ez nem az ő egyéni hibájuk, mert ugye a safety car mögött ott nem lehet előzni, tehát gyakorlatilag ott is meg volt mindenki zavarodva, hogy miért állnak meg az emberek az út szélén, hát azért nem tudták újraindítani az autót. Nagyon izgalmas volt, és ijesztő.
0: Egyébként, ha mégis ez a manipulációs lehetőség fennáll.
4: De nem álltam, de mondjuk
0: játszunk a gondolattal. Egy autóversenyző észrevenné-e azt, hogy az autó teljesítményét illetően verseny közben egyszer csak bele lett nyúlva?
4: Igen, abszolút mértékben. Annyira kifinomult az érzékelésük ezeknek a pilótáknak, hogy 3-5 lóerőnyi különbséget mondjuk az egyenes végén, vagy kilométer per órás deficitet ők már meg tudnak érezni. Tehát egyrészt igen, másrészt pedig ugye a mérnökök is gyakorlatilag egyből látják, de a pilóták észrevennék természetesen, hiszen mindent kisajtolnak.
1: De Zoli, azért te is tudod, hogy hányszor van olyan, csak mondjuk egy Verstappen beszéljünk, vagy meséljünk, aki azt mondja, hogy nem megy az autó, és akkor a igen, mérnök keresi, vagy ott van Leclerc, igen, hogy tettetek igen, össze egy ilyen autót, vagy Hamilton a tavalyi Ferrari-val, akkor nekem most az jött tegnap óta, hogy valószínűleg ebbe az autókba belenyúlnak. Mert miért nem megy, ha Verstappen érzi, és nem kap rá választ?
4: Központilag igen, tökéletesen igazad van, Évi. A központilag nem nyúl bele az FIA, de egyébként ezeket az autókat programozni kell. Tehát az, hogy esős verseny volt, az, hogy ömlött az eső, az, hogy le kellett korlátozni az akkumulátor teljesítményét 250 kW-ra a megszokott és engedélyezett szárazpályás 350-ről, ahhoz az kell, hogy ezeket az autókat átprogramozd, és bizonyos előzetes beállításokat föltelepítsél rá, amiben bizonyos mértékig bele tud nyúlni a versenyző, de egyébként nem. És nagyon fontos, tök jó, amit mond a Szévi, mert az autóversenyző egy olyan állatfaj, aki úgy működik, hogy minden gombot megnyom az autón, a kormányon, csak hogy még 3 lóerővel magasabb legyen a teljesítménye. És ezt ők nyilvánvalóan érzékelik, hogyha itt hiány.
0: Én elmondom, mi van a 3 lóerővel, Zoli.
4: Na, tessék.
0: Nekem...

0: Ez a lényeg, ez a konklúzió. Zoli, nagyon köszönjük az infót. Egyet nem tudom, hogy kérdezhetek-e vagy sem, ugye ezt mindenhol lehet most olvasni, hogy nem fogsz újraindulni a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöki pozícióáért. Erről szeretnél bármit is mondani?
1: Tulajdonképpen nagyon-nagyon fárasztó volt az elmúlt 4 év, én ezt tényleg nagyon tisztességesen igyekeztem csinálni. Nagyon sok álmatlan éjszakát okozott sok minden miatt, itt a kultúra újjáépítése az egy nagyon sok konfliktussal járó dolog, és most annyi minden változik körülöttünk, hogy arra gondoltam, hogy az a tisztességes, ha időben bejelentem, hogy a következő elnök, aki lehet, hogy majd más módszerekkel, más eszközökkel vezetni az autósportot, lehetőséget kapjon, úgyhogy így tartottam a legelegánsabbnak. Picit belefáradtam, és egy kicsit kevesebb örömet okozott, mint arra számítottam előzetesen. Tudtuk, csak nem sejtettük, ahogy klasszikusan mondom.
0: Értem, egyébként van egy SMS, ez nem ezzel függ össze, drága Szújó Zoli. Te vagy a legjobb sportriporter és kommentátor a gyermekem példaképe. Miattad akar sportriporter lenni? Kérlek, ne hagyd ott a Forma 1-et, hogy megint valami idióta barom belenyúljon. Maradj ott a Forma 1 közelében, mert ott van a helyed, imádunk. Ez csak egy üzenet, amit át akartam.
1: Nagyon jól esik. Köszönöm szépen, a gyerek pedig olvasson sokat, és ne menjen kommunikációs szakra. Egyébként most már sokkal jobbak, mint régen, de ne kapkodja el, és azzal még ráér, inkább olvasson sokat. Figyeljetek, még 2 nagyon rövid gondolat, ha belefér. 1. Valtteri Bottas biciklivel megy a következő futam helyszínére, Szingapurba, Malajziából. 350 kilométer, nagyjából már fél távnál tart.
2: De jó.
1: Elképesztő a csávó. Átbiciklizik. A másik pedig, hogy a hétvégén nem fogjátok kitalálni, kivel futottam össze Kecskeméten.
0: Na.
3: Én tudom.
1: Kimi Räikkönennel.
0: Ne hülyéskedj.
1: Kimi Räikkönen fia, a 11 éves Robin, versenyez egy nemzetközi sorozatban, aminek itt volt Kecskeméten futama, és hát itt volt, apuka szerelt neki, öröm volt látni, bemondtam reggel a hellót Kiminek, meglátott, és rögtön azt mondta, hogy no interjú. Mondtam, hogy nem akarok interjúzni, hanem csak kezdet szeretnék fogni veled, örülök, hogy látlak sok sikert.
0: És egyébként, bocsánat, kérdezni, megismert? Tehát ugye azért nyilván régen sokat találkoztatok.
1: Igen,
0: és ezért megijedt, hogy no interjú.
1: Mondtam, hogy nincs kamera, mondtam, hogy no kamera, no microphone, just a handshake. Mondom, csak lejattolni jöttem, sok sikert nektek. A fia 11 évesen egyébként már benne van a Red Bull Junior programban,
0: wow.
1: Úgy képzeljétek el.
0: Óriási. Kimi egy örök példakép. Zoli, te is az vagy, köszönjük szépen.
1: Nagyon aranyosak vagytok, hogy hívhatok. Köszönöm, bármikor hívhatok egyébként december 2-ától is, addig tartok.
0: Hát fogunk is, ha ne viccelj, nekünk ez nem egy mérföldkő, ez neked az.
1: Ne tévedjek el, ne gondoljam fontosabbnak magam annál.
0: Nem azért, hanem nekünk ugyanaz a Zoli, vagy így, vagy úgy.
1: Na, ez szuper, ezt jó tudni, ezek nagyon fontosak, na. Sokat jelentenek.
0: Szép Zoli, neked is köszönjük szépen. Szújó Zoltán, még a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, de a mi barátunk.
3: Így van.
0: Igen. Jó, na, Évi, mire jutottál?
3: Az, hogy belenyúlnak az autóba. Egyértelmű.
0: Jó, nem, lehet, tehát, hogy...
3: Nem, figyeljetek, ha a gázpedál nem működik, akkor onnantól kezdve nekem már gyanús ez az egész. És vannak olyan esetek a Forma 1-ben, amikor nem azt érzem, hogy a teljesítmény, hanem valahogy kívülről dőlnek el a világbajnoki címek sorsai. És majd nézzétek meg.
0: Nagyon szomorú lenne, ha így lenne, de ugyanakkor meg már annyi minden történt a világban, amit nem hittünk volna.
3: Jó, akkor most még van hátra, azt hiszem 6-7 futam, jó? Akkor nézzünk meg egyet. Antonelli vezeti most a pontversenyt. Russell jön mögötte, egy csapatban vannak Mercedes. De igen. Nagy a különbség. Szerintetek végig tudja vinni Antonelli úgy, hogy mondjuk 2-3-4 verseny múlva világbajnok lesz? Vagy kihúzzák úgy, hogy a 7. futam végére, tehát az utolsó futamba fog eldőlni a világbajnoki cím.
0: Értem, mit akarsz mondani. Hát nézd, azért már láttunk olyat, hogy valaki ideje korán világbajnok lett, tehát miért tenné ezt meg Antonelli, de te értem, te azt gondolod, hogy a FIA, FIA izgalmasabbá akarja tenni, és Russellt közel hozza, hogy majd a legvégén dőljön el.
3: Én csak kérdezem, hogy...
0: Erre célzol?
3: Igen. Kíváncsi leszek, mi lesz a vége.
0: Jó. Gyerekek, kérdezhetünk ilyet a hallgatóktól, tehát ugye okos autója most már tényleg nagyon sok mindenkinek van. Azt a helyzetet meséljétek már el nekünk, amikor az autód szoftveres rendszere, vagy akár egy ilyen frissítés úgy megijesztett, mert olyat csinált az autód, hogy még most is kiráz a hideg, hogyha eszedbe jut ez a sztori. Jó, nekem is volt.
4: Amikor előzés közben mondjuk eltűnik minden a digitális műszerfaladról, például tud ilyen lenni.
0: Vagy egy olyan hirtelen teljesítmény visszaesés, hogy szinte lefékez az autó, és nem érted, mi történt. Vagy bármi más, tehát, hogy tényleg a szoftveres rendszere cserben hagyott, és megijesztett az autóban. Ilyen biztos, hogy volt. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt

0: Összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex, a Goodwill Farmától.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
3: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
4: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály. Az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
5: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából. Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Paulaner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágó tabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
15: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
16: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban, már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
17: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Zöldrendszámok tízezreit kell még lecserélni, az aradi vértanúkra emlékezünk. Kellemes kora őszi időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Még több mint 32 000 zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-ai határidőig. Különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. Az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Több mint 170 év távlatából is fontos része történelmünknek a vértanúk emlékezete. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Robert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
0: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
20: Ismét raziázik a rendőrség, a héten a vezetés közben mobilozókra vadásznak. Az ORFK egy összeurópai akcióhoz csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. A folytatásban időjárás jelentés. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Már telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán, az M1-es autópálya irányába Becsés térségében, valamint a keleti szektorban Péccel és Ecser között, illetve az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé is. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalutól kezdődően, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Olvasható az útinform.hu-n. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt egy percet, gyerekek, ijesztő, amit írnak hallgatók. Olyan gyűjteményünk van, olyan szoftveres, mit tudom én, rendszerhibából, amit autókon, ami hallgatóink tapasztalnak, a gyerekek elképesztő. Rémálmok rémálma, a check engine narancs színű felvillanása lever a víz, ha meglátom. Ez még semmi. Ez Csabi írta. Volt egy nagyon durva leállásom egy BMW X1-jel pár évvel ezelőtt az autópályán, menet közben, akarjátok, elmesélem szívesen, Tibi.
2: Hűha.
1: Sziasztok, autómosó után rendszeres ír ki kormányhibát pirossal. Egy újraindítás után eltűnik, elsőre kicsit ijesztő volt, Tamás. Egyébként ezeknek az autógyártó cégeknek baromira el kéne gondolkozni ezen, hogy tényleg ennyi elektronikát tényleg bele kell pakolni, ha nem tudjátok legyártani. Tehát egyszerűen bénák vagytok, nem tudok mit mondani, VW, izé, bárki, akár az én márkám is, nem vagytok jók ebben az elektronika dologban. Nem? Hát tehát nem kéne erőltetni. Hát, valaki kérdezi, bocsi, a 123-as meg a 124-es Mercedeseknél van bármiféle szoftver frissítési problémát? Hát de, nyilván nincs.
3: De jogos, és milyen jó a kérdés, nem? Hogy azok az autók is működtek. És
2: egyébként
3: működnek
2: meg,
3: mai napig.
2: Meg, ha most a természetessé válik, hogy egy szoftverhiba, szoftver frissítés veszélyes helyzetbe sodor, vagy csak megijeszt annyira, hogy te sodrod magad veszélyes helyzetbe, hát akkor...
1: Van minden. Sziasztok! Tolatás közben parkolóban láttam, hogy gyalogos van mögöttem, de messze. Állandóan befékezett az autó, én meg próbáltam kitolatni. Aztán szépen lassan engedte, majd a végén úgy besatúzott magától a kocsi, majd kiszakadt az ülésem. Persze a gyalogos már sehol nem volt, kicsit be stam üzeni a G-masteres apuka.
2: Meg akart nevelni a saját autód.
1: Sziasztok, nekem egy olyan történetem van, egy Peugeot 3008-assal mentünk le Horvátországba, szépen 130-al, mikor egyszer csak a feleségem elkezdte törölgetni a maga mellett a konzolt, mert koszosnak vélte. Most abban a pillanatban az automata kézifék behúzott nekem, hát nem kívánom azt az érzést senkinek, de végül is megoldottam, Barnika.
2: Azt a mindenit.
1: Ugye ezek már nem, a kézifék az régen egy kar volt, vagy amerikai autóknál is Mercedesnél egy pedál, amit ilyen racsnisan ki kell nyomni előre.
3: Igen.
1: Direkt azért, hogy ez ne lehessen izé. És tényleg ma már csak egy gombocska.
2: Hát mert ez még a jobbik eset, ha manuális gomb, de van már olyan, hogy tényleg képernyőn nyomsz meg egy gombot.
1: Kéziféke talán nem.
2: Nem tudom, mintha Teslában így lenne, de lehet majd a
1: hallgatók. Tesla, bohócautó. Bohócautó. Mi van? Mi van?
2: Mi van? Most mondjátok, mi van?
3: Azért annyira nem bohót.
1: Mert? Mi a jó benne?
3: Hát,
1: szép vagy jó?
2: Gyerünk, éve, most legyen, kemény, most legyen.
3: Például, ami nekem szimpatikus benne, hogy például rengeteg balesetnél nagyon hasznos, hogy tudod, a kamerák működnek, és ugye egy ilyen 360-as kamera van benne, és rengeteg mindent lát. Például én ezt irigylem.
1: Oké. Okay.
3: Jó, csak egyet tudok mondani.
1: És akkor most mi van?
2: Gyerünk, Évi, gyerünk, mégis sorozni, még Évi, sorozni.
3: Nem akarok annyira Tesla mellett kiállni, de azért annyira nem.
1: Hát a gyerekek, de bejussz az autóba, és előtted van egy olyan, mint egy ilyen munkapult a konyhában. Plusz függőlegesen egy iPad. Ez valami?
3: Hát ez azért kitalálta
1: valaki. Ez nem design.
3: De miért? Nekem a más autóban se tetszik, amikor most fektetve van ugyanaz az iPad hosszasan.
1: Hát ezért mondom, hogy valahogy ki kell ennek nézni. Hát a Volkswagen is berak egy mobiltelefonnyi kijelzőt a kormány mögé. Hát ez mi? Tényleg, akkor, mint egy iPhone.
2: És csak mindig pörgess rajta, amit nézni
1: akar. Tesla bohócautó. Hát látom is, hogy most tolják. Iszonyatosan gyorsul, és ízés. És ott van a seggemben, mert látja, hogy GT-n van. Érted, és akkor teszlázik ki, meg elengedem.
2: De hát, hogy egy ilyen 20-30 percig tudja csinálni, mert lemerül az aksi.
1: Volt egy pár harcom, igen, egy teszlással az autópályán.
3: És?
1: Nem mentem nagyon bele, csak nevetséges volt, és egyszer csak, de tényleg olyanokat tolt, hogy inkább félrementem, mondom, jó, ezt a 170-et én már nem akarom, félrementem, hadd menjen, és akkor eltelt egy ilyen 5 perc, és ott kullogott 90-nel, vagy mennyivel.
3: De be kellett kapcsolni a légkondit.
2: Ő se akarta már a 170-et.
1: Na minden, sziasztok, az előző céges Octavia infotainment rendszer magától újraindult, és ami a legijesztőbb volt, magától fölhangosodott, és láttam, hogy hangosodik magától, megy a hangerő sáv. Tehát mintha ez szellem vezérelte volna, Sanyi. Háj, bocsi, én egyszer biciklist öltem meg majdnem. Úgy, egy kölcsönautóval, hogy az aktív sávtartó kikapta a kezemből a kormányt, és rárántotta a biciklistre, akit épp előztem.
2: Azt a mindenit.
1: Igen, és ez már a veszélyes kategória. Tehát amikor tényleg a sávtartó, nekem is volt olyan, hogy én jobbnak láttam egy bizonyos ívet tartani, igen, pontosan, mert egy kamion volt mellettem, vagy nem tudom, mit talán a nullásom, És a sávtartó visszarántott, és mondta, hogy Jézusom, ez hülye? Hát majdnem a kamionnak igen. neki. Nyilvánvalóan ő is látja a kamion, tehát, de nagyon-nagyon para a helyzet volt.
3: Igen, reménykedsz, hogy látja a kamion, de hát igen. akkor is nem érzéked, mert ez egy gép.
2: Igen, jó esetben nem csak azt érzi, hogy most kimentél a sávból, és neki mindegy, mit csinálsz, menj vissza a sávba. Igen.
1: Jó reggelt, kamion, adaptív tempomat, felüljárót akadálynak észlelte, padlóféket nyomott 90-nél, 24 tonna rakománnyal. Frissíteni kellett. Tehát akadálynak észlelte a felüljárót, ami előtte volt.
3: De nekem is van néha, hogy satúfékezik az autóm olyan igen. helyzetekben, most nyilván nem tudom pontosan, de például ha egy fekvőrendőrnél mondjuk előttem áll egy autó, de nem, tehát megy. Lassan, én látom, hogy lassan. És ő úgy érzi, hogy az megállt.
1: És satú.
3: De olyan váratlan pillanatokban, hogy erre nem, szörnyű.
1: Sziasztok, januárban vettem egy új autót, egy Skoda Fabia automatot, a szoftverem majdnem megölt az autópályán, 130-nál tolt egy teljes féket, és visítva kiírta, hogy baleset. Egyedül voltam az autópályán, azt hittem meghalok, úgy megijedtem, puszi Edina.
2: Hű, elhiszem.
3: Ez rémálmom.
1: Sziasztok, tél volt, hideg és hó, kinyitottam a kocsit, kinyitottam a vezető oldali ajtót, betettem a kulcsot és a táskámat az ülésre. Becsuktam az ajtót, majd kinyitottam a hátsó ajtót, beültettem és becsatoltam az egyéves gyereket hátulra az ülésébe, becsuktam az ajtót, és nyitottam volna a vezető ajtót, hogy beüljek, de erre bezárta az egész kocsit a rendszer. Gyerek, kulcs, táska, mind bent. Autófeltörőt kellett hívni, hogy kiszabadítsa a gyereket, üzeni Mária. De azt hogy lehet, hogy a kulcsben van és bezár az autó?
3: Ezt én sem tudom. De nekem ugyanilyen félelmem van, hogy amikor pakolok be, hogy hol van az a pont, amikor érzékeli a kulcsot, és hol van az, hogyha valaki mondjuk, nekem volt egyszer olyan, hogy a kutyát betettem nem dobozba, és véletlen előre ugrott, és megnyomta, képzeljétek el, a bezár gombot.
1: Aha.
3: És
2: el akart menekülni, mi?
3: Nem, be akarta zárni magát, és bezárta magát, és mindenhol próbáltam, és végül a csomagtartót ki tudtam nyitni, mert nekem is benn volt a kulcs.
1: Egyébként, ha van applikációd, lehet, hogy azzal ki tud nyitni.
3: De nem volt. Azóta már van.
1: Én próbáltam azt, hogyha a kulcsot bennhagyom, vajon be tudom-e zárni az autót, például a csomagtartón keresztül, de nem engedi.
3: Nem engedi.
1: Tehát azt érzékeli, hogy hol a kulcs, legalábbis az enyémnél.
3: Ezek szerint valakinél nem.
1: Egy hölgy behozatott egy Citroen X, mi ez? Ja, Citroen Xara Picasso-t, a márka szervizbe, ahol dolgoztam. Elmondta, hogy minden elsötétült a műszerfalon, az autó irányíthatatlanná vált, egy körforgalomból kihajtva az árokban kötött ki. Ez a jelenség többször is előfordult, a szerelők semmilyen hibát nem találtak.
2: Azta.
1: Irányíthatatlan az hogy?
3: Hát ez nem.
1: Tehát, hogy kormány mozdulatra nem mozdult a kerék?
3: Hát az is lehet már, ugye? Beszéltünk erről.
1: Igen,
3: is.
1: De ezt valaki helyretett bennünket, hogy nem úgy van. Azt hiszem pont a Bazsó Gábor, hogy azért van fizikai összekötetés a kormánykerék és a kerék között.
2: Ez volt a paránk, hogy ott már csak digitálisan üzenget egymásnak a két
1: igen,
2: rendszer,
1: de igen, nem. De hogy nem. Jó, játszunk egy hangcsapdát. Itt van a hang, figyeljetek.
4: És bennak rámékodna. Nem is mindenki, nem is szeretett egy ilyen egyemonek, mert valami csak így és korom, hogy igazából kényekedvén a Polsó albumra behódó álljas, úgy gondolom, ki örök ki valami.
3: És most érdemes velünk játszani, mert egy páros belépőjegyet lehet nyerni az amerikai Harlem Globetrotters októberi showjára.
1: Hívjatok 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: És 9 óra lesz 2 perc múlva. Üzenik sávtartó nem aktív indexelés közben használj irányjelzőt. Janger Zsolt is megérdezik, ez nem így van, mert nagyon sokszor nem sávot váltasz, hanem egy picit rá kell csak menned egy csíkra, pont hogy egy biciklis kikerül, tehát nem akarsz sávot váltani, maradsz is nagyjából a sávodban, csak érinted, és már akkor visszaránt. Tehát, és akkor nem indexelsz.
3: Hát nem, mert nem hagytad el a sávot.
2: Így van. Jó, Dini van a vonalban. Szia, Dini.
4: Hello, sziasztok.
2: Jó van. Ki az, aki örült a Dininek? Lacika? De tudtad, hogy ez Dénes, a Dini?
5: Abszolút.
2: Hogy igen.
6: Dini.
2: Dini, te Dénes vagy?
7: Azt hitted Edina, ugye, Lacika?
4: Igen,
2: Dini. Jó, Lacika azt hitte, hogy Edina lesz, de nem. Dini, kezdjük el, jó? Mutatom a hangot. Tessék.
8: És annak rámékodna. Nem is mindenki, nem is szeretett egy ilyen egyemonek, mert valami csak így és korom, hogy igazából kényekedvén a bolsó albumra behódolnája, és úgy gondolom, ki örökké olyan lenni.
2: Na?
4: Hát megvan, csak itt telefonon egy kicsit másabb, ő egy énekes.
2: Igen, énekes is.
4: Van neki az a zene cím, hogy Ding Dong.
2: Van neki az.
4: Jó, akkor Sonk András.
2: Igen.
8: Nem is akarom, hogy úgy gondolnak rá, mint egy ilyen egyemosó albumra, aki örökké csak így nyájaskodna, és behódolna mindenki kényekedvének.
2: Hát Bandi, de!
8: Nem is szeretnék olyan lenni.
3: De? Ez vagy te, Bandi!
2: Bandi, hát magad írtad körül. Istenem!
3: Jaj, gratulálunk, mutatjuk a nyereményedet.
9: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépőjegy az amerikai Harlem Globetrotters október 31-i showjára a Budapest Arénába a Broadway.hu felajánlásával.
3: És még nyersz mellé egy bocsizacsit, benne egy bögrét és baseball sapkát, és 10 után Anettet is megnyered egy hívásra.
4: Rendben, köszönöm szépen.
2: Mi is, szia Dini!
4: Köszi, hello, sziasztok!
2: Hello, hello!
3: Mondjátok már, mert most már nem első eset, mikor hallok egy ilyen hangot, hogy a Bandi vagy egy-két ember miért akar más lenni, mint ami? Hát ilyen, például a Bandi is most ebben a kis összeszenetben, ilyen a Bandi.
2: Igen, hát mert valószínűleg volt egy felismerése valamikor, és azt mondja, jaj, nem akarok ilyen lenni, de ahhoz már eltelt túl sok idő, hogy Bandi hirtelen Gangsta Zoli legyen. Tehát, hogy...
7: Én mondjuk szívesen figyelemmel követném azt a metamorfózist. Hát vágjon bele, hogyha úgy van, én támogatnám.
2: Ami Banding. Jaj. Jó, jövünk vissza Horthy Gábor. Tudjátok, akkor futballtéma, és van miről beszélnünk. Mert egyrészt most volt ugye az ukrán-magyar visszavágó mérkőzés, nyertek a magyarok 2-1-re, és ezt kell egy picit értékelni és helyén kezelni. És hát a másik, Cristiano Ronaldónak a szappanoperája folytatódik, mert volt itt már minden, már teljesen másképp beszélt a szövetségi kapitány az ügyről, de azért a portugál elnök is beavatkozott, de azért Georgina, azaz Georgina, azaz Cristiano Ronaldo felesége is elég bakisan, de hozzászólt.
7: Jól elkezdte a pofoszkodást igazából, úgyhogy van bőven Mónika Show.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Farmer napok a Premier Outletben.
14: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
15: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
16: Kérsz fekete virslit?
17: Nagyon szellemes, olyan nincs.
16: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
17: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
16: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
17: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
10: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés autózéig.
1: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
5: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
18: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
19: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
20: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
21: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
22: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
23: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu. Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 5 ajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu per Kia oldalon.
25: Kia. Movement that inspires.
9: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
26: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Előrehozott választások lesznek Spanyolországban. Még kitart a kellemes őszi idő. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
27: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
26: Az őszi munkálatok miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
26: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A kormányfő közlése szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Pedro Sánchez 2018. június óta Spanyolország miniszterelnöke. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Az Útinformtól tudjuk, hogy már erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M2-es autóúton az M0-as felé Dunakeszi térségében is. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalutól kezdődően, a 31-es főúton Maglódnál, az 51-es és az 110-es főúton, Dunaharaszti térségében, illetve a Csepel-sziget útjain sem.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 14. Jó reggelt, drága barátok! Itt vagyunk még mindig, és itt van Évi is. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt mindenkinek! Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, hello! Na, üzeni valaki, hogy de bocsi, amikor kikerülsz egy biciklist, indexelsz, mert a seggedben lévő tesztlás 170-nel elszal a biciklist, akinek nincs keresni valója az úton, ez nem támadás. Hát attól függ, tehát mi másról beszélünk, én például egy körúti helyzetről beszélek. Tehát, hogy körúton megyek, és biciklis a jobb sávban, a biciklisában, valami miatt ki kell kerülnem, mert nem férünk el, mert ugyanez a város megtervezze, és egy picit, ugye, hogy ne érintsem meg a biciklist a bal sávba, nem jön éppen mögöttem senki, picit át meg. Nem indexelek át, mert nem megyek át teljes szélesség a sávba, csak egy picit kikerülöm a biciklist. Én ilyenkor nem indexelek, ha visszaránt rá a biciklisre, akkor igen, az pech.
2: Az baj.
0: Így van, na, én erről beszélek. Sziasztok, Évi, pénteken téged láthattalak Szentendrén a Dunaparton? Ha igen, akkor nagyon sajnálom, hogy gyáva voltam üdvözölni. Egy 70 éves retro és bocsi műsor rajongó, köszi, hogy beolvassátok.
1: Igen, én voltam.
2: Kirándultál?
1: Nem, kutyakozmetikushoz vittem a kutyát, és képzeljétek el, hogy belement előtte a Dunába, és utána pedig a porban megfetrengett, és így adtam át a kozmetikusnak. No. A
0: pont jókor, jó, hogy nem a sorrend már fordítva volt.
1: Nem, utána már a kutyát így kézbe hoztam.
2: Csináltál neki melót? Tehát ez, igen.
1: Hát nem, ezt mondta a kozmetikus.
0: Hanem mi ez az ótvar, Évikém?
1: Hát így körülbelül.
0: Na, jó, nézem, hogy van-e még valami. Sziasztok, úgy döntöttem, hogy átjövök hozzátok, mert a másik rádió eléggé szar. Szóval köszönöm, hogy befogadtok. De aranyos vagy, ne szarozd annyira, hát tudjuk mi. De hát akkor kapsz egy háját.
2: Hájjá.
0: Igen, ez a kis üdvözlő ceremóniánk, rituálink, neked. Igen. Üdvözöllek. Jó, jöjjön a Gábor, kíváncsi vagyok.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, most, hogy a kutyika tiszta, mindannyian jól vagytok, meg minden.
0: Igen, a kutyika tiszta. Kutyika tiszta. Na jó, Gáborom, sok mindenről kell most beszélnünk, tényleg. Először is szerintem kezdjük az ukrán-magyarral, ugye ez az aktuálisabb. Nézzük, hogy te hogy láttad. Én láttam az első félidőt, a másodikat nem láttam, akkor már kikapcsoltam a tévét. Ugye azt hiszem, hogy 0-0-nál hagytuk abba, és maga a dögunalom volt az első.
7: Én pedig a második félidőt láttam, ott pedig egy egészen úgy válogatott vonult föl magyar mezben, mert fantasztikus volt, ahogy a férfiak küzdöttek, és tényleg ez idegenbeli siker, az mindig nagyon-nagyon jó, és ez az ukrán együttes, ez legutóbb, amikor Budapesten jártak, hát akkor azért elég keményen odatörték a borsot a magyar emberek orra alá, mert hogy nyertek, és emiatt egy kicsit úgy feszélyezve engedte el a magyar közvélemény a válogatott játékosokat az ukránok elleni idegenbeli meccsre, ami egyébként nem Ukrajnában volt, hanem Nagyszombaton, és ehhez képest olyan jellemes társaság mutatkozott, hogy az nem igaz, és nem volt bennük nagy menő. Csupa fiatal játékos, sikerre éhes, és hát a számomra a legmegdöbbenőbb, a 2-1-re nyert a válogatott végig. Olyan, hogy gólt 1-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenlítettek, és az már 80. perc környékén volt, vagy a 85. percben egy előre fölfutó védőjátékos olyan szép gólt szerzett, hogy az nem igaz. Ehhez képest, ugye győztesen fejeződött be a mérkőzés, és hát nagyon régen éreztünk ilyet, nagyon régen kapott ilyen ajándékot a magyarság a válogatottól, hogy idegenben, értitek? Ahol nem értik a szót, hát mondjuk a csomó magyar szurkoló elkísérte természetesen a válogatottat ide, de hát akkor is ennek az értékéből semmit nem von le, hogy ez itt volt a közelben. Szóval, hogy nyert a válogatott, és ehhez képest a Marco Rossi nevezetű szövetségkapitány Boglárka lányom a legjobban jellemezte, úgy ült a kispadon, mint egy galamb.
0: Milyen galamb?
7: Hát a galamb az általában ilyen rezenéstelen, nem?
0: De ő folyamatosan, hát ő teljesen.
7: De régebben nem ez volt a jellemző.
0: Nem hát, már.
7: Olyan piros volt a fej, hogy ez nem igaz, és egy kicsit engem megdöbbentett a mérkőzés utáni nyilatkozata, hát ezt a meccset ezt az ukránoknak kellett volna nyerni, de mi most szerencsések voltunk.
0: Ez nagyon furcsa, ezt én ma reggel olvastam, ugye, és azt mondta, hogy ez szerencse, vagy szerencse kellett hozzá, ezt a meccset az ukránoknak kellett volna nyerni. Ez nekem is furcsa volt, ez szövetségi kapitány szájából, akkor is, hogyha szerencsével nyertük meg, akkor is azt kellett volna mondani, hogy le a kalappal a fiúk előtt, vagy a fene tudja. Már csak taktikai vagy pszichológiai okokból is. Nem tudom, hogy ebből mit kell kiolvasni, hogy ő már lemondott erről az egészről, és már azt se tudta, nem tudom, hogy ennek mi az oka ennek a nyilatkozatnak.
7: Az interneten megtalálható egy olyan oldal, hogy testbeszéd. Az a férfi, az nagyon pontosan jellemzi az embereket, akiket a fókusz alá vesz. Aha. És most kíváncsi lennék, hogy a Marco Rossit ő hogyan jellemezni. Azt figyeltem, hogy ide-oda kapkodta a tekintetét. Balra-jobbra nézett, mindenre figyelt, és tiszta fehér volt az arca. És most ezt összevetem egy nappal korábban lezajlott görög-német meccs után, amikor Jürgen Klopp egy ilyen szottyat diétás 0-0 után azt mondta, hogy nagyon-nagyon büszke a játékosaira. Nem győztes meg.
0: Nagyon-nagyon értelek. Tényleg értelek. Szóval, hogy igenis van egy pedagógiai, pszichológiai feladata is egy szövetségi kapitánynak, nem csak az, hogy fussá három kört és izé. Tehát, hogy ez... Igen, szerintem teljesen más fázisban van Marco Rossi a magyar válogatottal, mint nyilvánvalóan Jürgen Klopp a német válogatottal. Ott egy pályafutás kezdete, egy csomó fiatal játékosnak az első, a debütálása a német válogatottban, egy új kezdet náluk, nálunk meg én azt érzem, hogy valaminek a vége.
7: Nem, ez pont nem igaz, mert pont egy újnak a kezdete, mert aki gólt rúgott, a Csingermák meg a Tóth Milán, ezek Csinger Milán, azt hiszem, rosszul mondtam a nevét, aha, szóval, hogy ők új, teljesen új játékosok, teljesen fiatal játékosok, negyedszer volt válogatott, és pontosan most elkezdődött itt a száraz elemeknek a kidobálása, az fáradt lovaknak, akiknek csak a vízli a jövőkép, azokat elküldték, és most itt vannak ezek a fiatalok, akik úgy küzdöttek, még a 89. percben is ott a 16-os vonalánál, hogy álom volt nézni.
0: Én ebben egyetértek, bocs, Évi is akar szólni, csak egy mondat, egyetértek, csak ezt már rég kellett volna. Tehát rég oda kellett volna engedni a fiatalokat, igen, és nem most, amikor már tényleg a halátusáját járja a szövetségi kapitány.
1: Így van, és Csinger Márk egyébként a játékos.
7: Igen, Márk,
1: de hadd csatlakozzak vissza, hogy igen, Jürgen Klopp lehet, hogy azt adta a görögök ellen taktikának, hogy ő egy kért valami taktikai dolgot, ami nem biztos, hogy gólra vezet. És ő akkor is megdicséri a játékosait, ha az megcsinálta. Miért fontos? Mert arra tud építkezni. Marco Rossi kérhet bármit, nem biztos, hogy vagy megcsinálják, vagy nem jön össze, mert már ugye régi ez a kapcsolat. Tehát mi ezt látjuk problémának, plusz szerintem a győzelmet nem kell szerencsének hívni, az győzelem. Tehát azt meg nem kell úgy tenni, mintha ennek meg nem örülnénk. Nem? Tehát szövetségi kapitányként.
0: De, abszolút.
1: Tehát büszkének kéne lenni a fiúkra, és azt mondani, hogy igen, ez szép munka volt.
7: Ez férfi, a tökösek voltatok, srácok, megtettetek mindent, a 90. percben gólt rúgott a Csinger Márk, előtte még ez a fiatal fiú, a Tóth Milán is, és jól játszottak. Az első fél idő, bocsi, azt te láttad, azt mondtad, hogy annyira élvezted, hogy ki is kapcsoltad egyből a tévét. Ezt a szerencse faktort, ezt nem egészen értem, hogy megtartja a taktikai értekezletet, erre figyeljetek, arra figyeljetek, és akkor jó, akkor most jön a szerencse faktor. Mindenkinek adok egy marék lócitromot. Ballébban lépjen a pályára. Vajákos Birinéni orákulumjával meghintek mindenkit, és akkor jó lesz. Ez a szerencse, hát ez a tudományban hol létezik? Egy ilyen sport világában.
0: Hát igen, ne felejtsük el, hogy az utolsó kudarcokat is mindig azzal indokolta, hogy szerencsétlenségünk volt.
7: Igen. Azt sem értettem, bocsi, azt sem értettem.
0: Igen, én értem, amit mondasz, még meg is értelek. Valóban azt nem értem, hogyha végre a csapat nyert, te láttad a második fél időt, én nem, és azt mondod, hogy jól játszottak, akkor jól játszottak, és miért nem lehet megdicsérni?
1: Igen.
0: Ezt nem értem.
7: Láttátok volna Zinedine Zidane-t, amikor a Michael Olise nevezetű játékos a gólt rúgott, hát olyan mozdulatot tett, most már az a divat, ugye, hogy nem labdaszedő gyerekek tartogatják a labdát, hanem ráhelyezik egy bójára. És az Olise gólt rúgott, a Zidane kivágott egy 20 méteres sprintet, és olyat rúgott a labdába, hogy a Nike rögtön levédette az ügyvédekkel ezt a mozdulatot.
1: De tényleg, és ezt úgy képzeljétek el, hogy ugye ez a pálya szélén vannak ezek a labdák. De tényleg olyan boldog volt, és olyan messzire lőtte el a labdát, hogy én azon gondolkodtam, hogy ki fogják állítani, vagy ugye adnak neki egy sárga lapot, hogy a pályán kívüli viselkedése miatt. Hát így kell, tehát hogy ki hogy éli meg az örömét.
0: Igen, ugyanakkor meg más vérmérsékletűek vagyunk. Tehát ne hasonlítsuk se Jürgen Kloppot Zidánhoz, se Zidánt Rossihoz. Ő más, ő egy ilyen mérgelődő csávó, lehet, hogy egyébként otthon tök cuki és hahotázva szokott röhögni. Nem tudom elképzelni, szerintem otthon is feszült, de ő ilyen. Ő ilyen, és itt csak az eredmények számítanak, és kész, pont.
7: Bocsi, te már láttál érzelemmentes olasz embert?
0: Jó kérdés. Értem, amit mondasz. Értem, amit mondasz,
7: azok mindig kiadnak magukból mindet, és ez nem egy hallgatag norvég, ez nem egy olyan ember, aki egyedül lakik a szigetén és a magányában.
0: Értem, mert most sztereotipizálod, de mindig ilyen volt. Én nem láttam soha.
7: Na, volt azért az ő feje piros is, amikor mérgezett.
0: Az a régi tévéd volt, Gábor.
7: A
0: régi munkácsi kolor az. Ott volt piros.
7: Minden piros volt, nem? Még a kék is piros.
0: Gáborom, beszéljünk egy picit Cristiano Ronaldóról is. Ugye ott tartottunk legutóbb, hogy ott hagyta a válogatottat, mert összetűzött a szövetségi kapitánnyal, illetve az elnökkel is, aki ugye nem védte őt meg, mert méltatlanul úgy érezte, hogy őt mellőzik a válogatottban. Hazautazott, azóta volt egy pár fordulat. Na, innen kapcsolódjunk rá.
7: Ó, nagyon kemény. Még az asszonyság is beleszállt. Georgina, vagy Gigi, vagy Gigi, hogy kell mondani?
0: Mindegy is.
7: Kitette egy posztot, amely szerint idézte Alex Ferguson-t. Na most Alex Ferguson soha életében nem mondott olyan dolgot, amit az asszonyság idézett. Akkor ezt el is tüntette. Akkor ugye azt már meséltem, hogy a Ronaldónak a nővére is beszállt, hogy hát ez milyen hülyeséget csinál az ember. Egyébként meg még a Georgina azt mondta, hogy hogyan lehet valakinek Jézus a neve, tehát Jézus, amikor így titol ezzel a nagyszerű ember.
0: Ez jó.
7: Édesse.
0: De tényleg.
7: Igen. Ennek tényleg. Az asszonynak nem kellene semmi más csinálni, a fenekét gömbölíteni, a száját sminkelni. Ne kezdjen ilyen elmefuttatásokba. Ne ő legyen a labdarúgás filozófusa, és ne ő legyen az irányszabó.
0: Elragadták az érzelmek. Hát
7: Istenem. Hát még úgy elragadták az embereket az érzelmek, hogy 2 millióan kiléptek az Instagramból a portugál labdarúgó szövetségnél. Egyébként Luis Figónak a gondolatában található egy igazság, mert a portugál labdarúgásról mindenkinek Cristiano Ronaldo jut az eszébe, legyen az mondjuk Észak-Amerika, vagy Jakutföld, vagy India, mindenki CR-t imádja. Uh-huh. És ez itt egy ilyen közös dolog volt, és Gyurival tegnap, amikor beszéltünk, akkor egy dolgot hiányoltam nagyon Cristiano Ronaldóból, a méltóságot. Az, hogy ezt az állapotot elviseli, és nem ilyen duzzogós kis gyerekként kellett volna megkülönni.
0: Igen, ebben igazad van.
7: És ezt is mondtam a Gyurinak, az, hogy most ott, ja, nem mellesleg a portugál válogatott 4 mérkőzésből 4-et nyert meg, 12 ponttal, már simán tovább lépett a csoportkörből. Tehát az eredmények alapján különösebben nem hiányzik semmi sem. És az is nagyon érdekes dolog, amikor sajtókat tájékoztatót tart, az győztes meccs után meg oda-vissza vered a norvégokat, és nem arról kérdeznek, hogy mi volt eznek, hogy működik itt a csapat, meg milyen csodálatos feltámadás, hanem hogy mi van Cristiano Ronaldóval. Hát ez a többiek megalázása. Hát az ő teljesítményüknek a semmi bevétele.
0: Jó, de jó, egy pillanat, tehát most válaszunk szét. Tehát az, hogy Cristiano Ronaldo egy akkora, hogy is mondjam, fajsúllyal rendelkezik, ahogy te mondtad, a portugál futballt az ő nevével teszik egyenlővé, és valóban ő most már nyugdíjazása felé halad, de azért még ott van a neve. Tehát, hogyha a nemzetközi sajtó a portugál válogatottal kapcsolatban Cristiano Ronaldóról kérdezi őket, ráadásul pont most volt egy ilyen balhé, azért nem, hogy már az újságíró legyen a hibás, hogy nem a, nem tudom, 12. Számára névtelen portugál focista teljesítménye érdekelje őt.
7: Az a baj, hogy ez a fő vonal. Az a baj, hogy nem a teljesítményt értékelik, oké, beszélni kell róla, nyilvánvalóan, de hát ez a többi embernek, a többi válogatott játékos munkájának a semmi bevétele.
0: De engem is mint újságíró az érdekelne. Ha én ott lennék a portugál válogatott előtt, is föltehetnék egy kérdést. Nem az érdekelne, hogy sikerült 2-1-re megverni, nem tudom, mit.
1: És mi volt a taktika?
0: Grönlandot, meg mi volt a taktika. Engem az érdekel, mi van Cristiano Ronaldóval. Tök egyértelmű.
7: Akkor meddig fogod ezt még kérdezni?
0: Amíg él.
7: Jó.
1: De egy legendáról beszélünk, tehát ne feledjük.

0: veled, mert ezt kezelhette volna elegánsabban is. Ahogy Luka Modric kezelte úgy, hogy a horvát válogatottban a 70. percben beállt olyan bukott mérkőzésen, ahova legszívesebben nem ment volna be. Vagy Dávid Alaba. Oké, nem Cristiano Ronaldo, egyik játékos sem, de a maga nemében mindegyik kiválóság.
1: Ebben teljesen igazad van, de ezért mondtam az előbb is Marco Rossiék esetében, hogy más vérmérsékletű emberek vannak, más attitűdökkel, stb. De nehogy már azt kérjük számon mindenkin, hogy olyan legyen, mint Luka Modric. Nem olyan. Ő Cristiano.
0: Meddig felmentés Cristiano Ronaldo? Okay,
1: én mindenért felmentem.
2: De miért Pelét és Puskást és Maradonát meddig mentettük föl? És mindegyik egy legenda, és ugyanúgy beszélünk róluk, és vannak, igen, és nem...
0: Igen, csak a visszavonulásuk egy kicsit elegánsabb volt, mint egy duzzogó 6 éves kisgyereké, aki az anyukájának a kezét sem fogja meg, mert az óvodában elvették a teljes kisgyereket.
1: És mi van, Gábor, ha valóban ez van, hogy ő egy picit gyereklelkű, hogy ő megsértődött, hogy őt megbántották, és ez kiül az arcára, kiül a viselkedésére. Ezzel mi a baj?
0: Mondja azt, hogy oké, srácok, köszönöm szépen, megbántottatok, Jorge Jesus, nem szövetségkapitány, mostantól nem vagyok válogatott, én nem teszem ki magam ennek.
1: Én azt nem értem, hogy miért akarjunk felnőtt embereket, mint hogy én is néha érzem a hallgatóktól, miért akarunk felnőtt embereket megnevelni?
0: Hát nem, bocsánat,
1: de te akar, most éppen Gábor, te neveled Cristiano Ronaldo-t, ne neveld.
0: Nem, nem, hogy jönnék én ahhoz, hogy
1: ne. Mert ezt csinálod, csak nem hallja.
0: A vélemény. Nem, igen, mert a repülőgépen ül, most repül az edzőtáborból.
2: Dehogy megy oda.
0: Nem. A véleményét mindenki elmondhatja. Ő is elmondta a véleményét a portugál szövetségkapitányról, aki ellen olyan hadjárat indult, hogy még óriás plakátot is kitettek az ország egy bizonyos pontjára, ahol a Cristiano Ronaldo-t legendának nevezik, a Jorge Jesus pedig egy szemétnek.
1: Ez egy végszó.
0: Na, búcsú.
1: Kábor, köszönjük szépen.
0: Nem kell nekünk egyetérteni, csak beszélgetni.
1: Nem kell egyetértünk, így van. Köszönjük szépen, Gábor.
0: Lellek titeket.
1: Szia, Horthy Gábor.
2: Ez egy örök vita lesz.
1: Mindig is.
2: De tényleg, de a világgal megyünk szembe.
1: Egyébként te meg én, igen, nagyjából ezt látom. Te meg én megyünk a világgal szemben. Mindenki, miért nem tud, mi Luka Modric, miért nem tud rendesen viselkedni, miért nem tud méltósággal.
2: Szerintem ez kár lenne megmagyarázni ezt, nem? Tehát, hogy van egy...
1: Ki hogy érzi? De igen. Évi, hát ahogy mi is, én így érzem meg te, okay, ők de... meg úgy érzik, és azzal sincs semmi baj.
2: Igen.
1: Csak azt nem bírom, amikor tényleg elkezdünk nevelni. Most mi Cristiano Ronaldo-t nevelünk.
2: Hogy? De ráadásul ne olyan nevelje már, mármint, hogy nem mondok semmit. Nem.
1: Jó, a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Igen, a barátságról beszélgettünk, mert Taylor Swift és Dakota Johnsonról kiderült, és olvastuk egy cikkben, hogy nagyon szoros barátságuk van. Dakota minden héten meglátogatja egy üres boros üveggel, hogy kiöntse a szívét a barátnőjénél. És elkezdtünk beszélni a barátságról, és kiderült, hogy Gyuri is becsöngetett éjjel Anethez.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: 199, 98, 97.
8: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
12: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk.

0: például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemelfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban! Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
4: Építkezel vagy felújítasz? Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Fa vagy pellet tüzelésű kályha és kazán, elektromos fűtőpanel, hűtő-fűtőklíma, puffer, HMV tartály és hővisszanyerős szellőztető. Raktárkészletről azonnal kamatmentes hitellel is. Ecohit webáruház www.ecohead.hu.
5: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Rise up, eat smart.
8: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Séta? Gondoltam.
12: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
13: Indulhatunk.
14: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a háda.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva, és hát itt Horthy egyértelműen Cristiano-fóbiás, veletek vagyok Ronaldo ügyében. Általában nem velünk vannak, de mi ezt el tudjuk fogadni. Teljesen mindegy. Jó, Évi, szerintem a mai nap legjobbjára koncentráljunk, menjünk tovább.
2: Így van, a barátságról beszélgettünk, mert Taylor Swift és Dakota Johnson barátságáról olvastunk egy cikket, mégpedig kiderült, hogy Dakota minden héten becsöngett a barátnőjéhez egy üres boros üveggel, és kiönti a szívét. Elkezdtünk beszélgetni arról, kinek milyen barátja van, hova tud éjjel becsöngetni, és Gyuri, miért ment Anetthoz este?
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Beszéljünk egy picit a barátságokról. Most bemutatunk nektek két barátnőt, amerikaiak, nagyon híresek, és nem gondoltuk róla, vagy róluk, ugyanis ezt ők nem propagálták. Ők ezt nem nyilatkoztak erről soha, csak most egy tévéműsorban. Taylor Swift és Dakota Johnson. Két gyönyörű nő, két eszmetlen sikeres nő.
2: Igen.
1: Amerika legsikeresebb énekesnője jelenleg Taylor Swift, és Dakota Johnson hát az új színésznők között az egyik legsikeresebb, hát a szürke 50 árnyalata, és főleg ezek a Levi's reklámok, vagy nem tudom mi, lehet, hogy nem Levi's, de annyira szexi a nő.
4: Igen, meg most is van egy új hollywoodi filmje egyébként, tehát őt Hollywood befogadta, és igen, innentől ott van a topban.
1: Ő Don Johnson lánya, csak úgy mondom mellékesen. Szóval Taylor Swift és Dakota Johnson nagyon jó barátnők, képzeljétek el, és tényleg nem verték eddig nagy dobra, de most ebben a tévéműsorban elmondták, hogy miben nyilvánul meg az ő barátságuk. És most nagyon figyeljetek. Azt mondja Dakota Johnson Taylor Swiftről, hogy Taylor neki, ő a terapeutája. És erre Taylor azt mondta, hogy nem. Én nem a terapeutád vagyok. Akkor elmondom, hogy a Dakotával hogy néz ki a barátságunk. A barátságunk úgy néz ki, hogy Dakota heti egyszer megjelenik egy üres boros üveggel a kezében, majd megkérdezi, hogy kérek-e bort, majd leül a kanapémra, majd kijönti a szívét. Hetente egyszer.
4: Kínálja az üres boros üvegből.
1: Taylor, gyere, így áll, kérsz egy kodja, gyere. Jó van, gyere be, Dakota, ülj le. Jó van, hozzak egy zsebkendőt, vödröt, bármit.
4: De ez tényleg igazi barátság.
1: Ez ilyen, ez sztori. És ezért szimpatikus. Igen. Azért mondtam el ezt a sztorit.
2: Zseniális, nem? Előtted van a kép, ahogy egy bánatos nő kijönti a lelkét, és az pont így néz ki.
1: Így van, szóval ott van, és akkor és kijönti a szívét. És akkor ilyenkor nincs vége az estének, mert ugye ez nyomja a Dakota, és képzeld el, és Taylor megjelzi, hogy jó van, akkor most már lassan le kéne feküdni. Erre Dakota azt mondja, hogy juhú, itt alvos buli. Erre Taylor mondja, hogy nem, Dakota, most hozok neked egy ilyen elektrolitos italt, és utána a biztonsági embereim hazavisznek téged. És akkor így ír véget az este, és ez hetente megismétlődik. Ez a barátság.
4: Menetrendszerűen.
1: Ugye mi a barátságról fogunk beszélni, és nem annyira az ő kapcsolatokat elemezni. Mi van akkor, hogyha Dakota bármikor beállít a üres boros üveggel? Mi van akkor, hogyha egyébként most éppen Kelsey az amerikai bajnokságból éppen hazajött, és egy 3 napot tud pihenni, és ott van fönn, és várja Taylort, de lenne a kanapén Dakota, és kézzel a rohadt James.
4: És a szegény Kelce az emeleten csak ezt,
1: Igen.
2: Hát nyilván nem tud mit csinálni, tehát hogy el kell fogadnia ez a barátnője, maximum egyszer majd biztos, hogy kidobja. És tehát, szerintem a férfinél van egy határ ilyenkor, amit egyszer meg fogsz húzni.
4: Ilyen jó fej a Taylor, meg ahogy a kettők barátsága kirajzolódik ebből a sztoriból, ő szerintem ilyenkor azt mondja, hogy a barátnőmnek szüksége van rám, most akkor ezt megvár.
1: Hetente, Gyuri.
4: Hát mindenki találkozik hetente a barátaival, nem?
1: Nem így, de mindegy, de azért vagyok kíváncsi erre, hogy ezt túl lehet-e húzni, túl lehet-e strapálni a barátságot. Először is, nektek van-e olyan, hogy ilyen állapotban vagytok, és baráthoz menekültök?
2: Nekem egyébként van, nagyon kevés barátom van, tehát ugye azért muszáj felvállalnom, de vannak, és én tudom, hogyha én nagyon nagy bajban vagyok, és ilyen problémám lenne, akkor mehetnék ugyanúgy, mint...
1: Ez most egy sablonos válasz volt. Azt képzeld el, hogy be vagy nyomva, mint az állat, a pomodóróba te vagy, aki zárja a boltot, és még az utolsó Pinot Grigiót a honod alá veszed, iszonyatosan mérges és dühös vagy valami férfira, aki eltiporta a lelked és a liliomodat, és hajnal fél kettő van. Most indulj el, léci, Évi.
4: Az utcai verekedés nem játszik, mint a szűcséglevezető.
2: Azért mondtam, hogy kettő ember van, és nyilván nem ahhoz megyek, aki a hegyen lakik, hanem ha a Pomodoroban vagyok, akkor a város,
1: városi
2: barátomhoz megyek, és valószínűleg ő is valahol iszik, tehát hamarabb tudok vele találkozni, és be tudok csöngetni, sírhatok, és elmondhatom nekik 156-odjára ugyanazt a semmit mondó történetemet. Mm-hmm. Igen, tehát, hogy van, de nem... Tehát,
1: van ilyen. Ő férfi vagy nő?
2: Mind a kettő nő.
1: Mind a kettő nő. És ott is alhatnál nála?
2: Hát egyszer-egyszer igen, de azért nem hiszem,
4: hogy... És elmondanád az őszintét is nekik, vagy így ezért körülnézed a liliomodat elmesélni?
2: Nekem, akik a barátaim, azokkal őszinte vagyok. Tehát, hogy főleg, hogyha iszom, akkor onnantól kezdve nem tudok hazudni.
1: Hol van ez a baráti lakás? Csak kíváncsi vagyok. Nem kell elmondani, ki az?
2: A 5. kerület. Az egyik az 5.
1: Arany János utca egyből?
2: Igen.
4: Zsányi tudja, hogy hozzá fogsz felcsengetni? Ledumáltátok?
1: A barátnőm Zsányi. Szerinted hozzád fordulnál valaki úgy, hogy kimegy túrospatakra, tudja, hol laksz, és onnan most nem megy el?
2: Hát a távolság miatt nem jönnének ki, tehát ők is a 5. kerületbe mennék. Szóval igazából mindannyian az 5. kerületbe mennék.
4: De ez nagyon vágynak, mert igen. Csak te tudod megérteni.
2: Ki jönnének, én adnék nekik területet, majd hogy így
4: átjött. Terület, itt felveheted a sárkodat. Hozok pokrócot, itt kínálhatsz akkor a gangon.
2: Igen.
1: Tekerős kút mellett?
2: Igen.
1: Jó, igen.
2: De hogyha jönnének, akkor fogadnám őket, persze. Tehát szerintem, de ezt a kettőt, tehát több ne.
1: Ez a két ember, többet nem?
2: Nem, semmilyen szinten.
1: Jó, oké.
4: Te hogy vagy ezzel? Tehát, hogyha mit tudom én, mondjuk hozzád állítana be Dakota Johnson, mert ő a barátnőd, a csevegős barátnőd, és picces. Másnap reggel melóznod kell, és ő berúgja az ajtót, és azt mondja, hogy most beszélgetni akarok.
1: Olyan hülye kéréseid vannak, miért nem egy nehezebbet teszel fel? Hát Dakota Johnson nyilván jöjjön, kigombolom a blúzát, hogyha szorítja, iszunk még, mert ilyenkor, amikor már spicces, csak egy picit kell rátölteni, és akkor hajlandó bármire.
4: És végre átléphetsz barátzónába, tettek mezeire.
1: Így van, és másnap le tudom tagadni. Tehát, hogy
4: mindenki ilyen barátra vágy.
1: A szürkének még néhány árnyalatát megmutatom. Szóval nyilván visszajönik a helyzettel, egyértelmű. Mondja valósat. Dakota Johnson becsönget hozzá.
4: De ő tényleg barátként gondol rád.
1: Tudom, de hát tudod,
4: barátként
1: hogy ezzel...
4: gondolt. Azután, igen.
1: De tudod, milyen ez, amikor egy férfi vigasztal egy nőt, egy elhagyott nőt, aki be van rúgva. Hát nem csináltál ilyet? Én ezerszer.
4: Tesó. Mivel megígértük, hogy ez nem a hazugságok műsora, na hát.
1: Na hát. Most mi van? Ki kérdez?
4: Évi, kérdez valamit. Te sose kérdezel tőlük semmit.
2: Jó, hát és Gyuri, te, neked van a kanapédon hely?
4: Van hely a kanapédon, barátoknak mindenképpen. Nekem is van olyan barát.
2: Szerintem neked nincs.
4: Nekem is van hely a kanapédon. Nekem 4-5 olyan barátom van a városban, csak itt Budapesten, akiknél simán lenne helyem, és nekik is van nálam. De egyébként mondjuk, bocsi, neked is lenne, ha úgy van.
1: Hát én beállít, nem tudom, hol laksz, ez a nagy baj. Tehát, hogy ügyesen titkolod, senki nem tudja, hogy hol laksz. Gyuri, tegyük fel, mascarpone és estére készülsz a barátnőddel, mit tudom, megszórod káposztacsírával, és éppen habzsolnátok együtt szerelmesen egymás szemébe néznek. Akár egymásról, és aha, csengetek.
4: Ah, és tiszta mascarpone vagyok?
1: Egy üveg dompapa van a kezemben, még alul van egy kis meleg löcsi az alján.
4: Új, nekem meg mascarpone és a melkasom éppen.
1: És neked mascarpone és káposztacsírás a melkasod.
4: Ez igen.
1: És a barátnőddel vagytok kettesben.
4: Aha.
1: És én jönnék, és azt mondom, hogy Gyuri, ezt figyelj, ezt meg kell hallgatnod, ez most szörnyű, ez most. Jaj, és egyszer nem vagyok hajlandó elmenni. Nem tudom, beengedsz, de ben vagyok, már nem megyek.
4: Én beengedlek. Én olyan vagyok, hogy beengedlek. Tehát akkor...
1: És együtt jövünk dolgozni reggel?
4: Jó, kicsi alszol.
1: Hát ezt kérdezzem, hogy most mi? Elektrolitos ital és Uber, vagy mi?
4: Szerintem egyszer simán meg tud azt történni, hogy beengedlek, ott alszol a kanapén, és együtt jövünk melózni.
1: Hányszor nem tud ez megtörténni?
4: Miatt, tehát ez gondolom nem fog zavarni.
1: És ha jövő kedden megint jövök? és megint jövök.
4: Akkor már elkezd aggasztani a dolog. Tehát akkor lehet, hogy előbb-utóbb szakembert javasolnék, terapeutát.
1: Mindenkit elküldesz pszichológushoz egyébként, tényleg, neked ez egy taktikád.
4: Ez egy ilyen, úgy gondolom, segítek vele, és közben megszabadulok.
1: Tehát Anett, amikor 9-ig hívott, akkor is mondtad neki, hogy menjen el terapeutához.
4: Hányszor? Hányszor?
5: És mióta nem hívom, azért, mert hallgattam rá.
1: Menjen terapeutához. Igen. Anett, egyszer volt ugye egy ilyen, hogy a Gyuri beállított hozzád éjjel.
5: Igen, egyszer, és meg is lepődtem, mert csörgött a telefonom, és Gyuri, nem értettem, hogy miért, és mondja nekem, hogy kellene neki, hogy alhat-e nálam.
4: Hát akkor még szinte szomszédok voltunk, igen, tehát 100 méterre laktunk egymástól.
5: És akkor így először azt gondoltam, hogy így viccelődik, és mondtam, hogy persze, de komolyan, és így próbáltam magyarázni, hogy nincs meg a lakás kulcsa, és nincs hol aludnia.
4: És ez nem kamu volt.
5: És nem kamu volt, tényleg.
1: Mit hittél akkor? Mi volt az első gondolatod? Na, most akar visszaélni a munkatársi kapcsolattal, és be akar férkőzni a legféltettebb kincsembe?
5: Nem.
4: Elkezdett villogni a kincs alert.
5: Ez meg sem fordult a fejemben, én azt gondoltam,
1: de hogy... mielőtt följön a lépcsőházba, csak egy nedves törlőztél egyet. Mert hogy nem lehet tudni, mi történik. De. Egy ilyen este nem lehet tudni, mi történik. De. Nem, Gyuri?
4: Nedves törlőztél? Ha te válaszodom, múlik az én válaszom.
5: Gyorsan lehet is rajta. Nem én, meg voltam róla győződve, hogy biztos, hogy szivat, és akkor így mondtam neki, hogy persze, gyere, és amikor meghallottam a csengőmet, akkor tudtam, hogy
1: tényleg itt van.
5: Hogy tényleg itt van. És aztán nem tudtam mit csinálni, hát beengedtem, nem volt neki tényleg, tehát látszott rajta, hogy valóban nem kamuzik, neki nincs hol aludnia, és nem hagyhatom kint az utcán. És én azt gondolom, hogy
1: milyen volt reggel? Tehát, hogy ilyen félénk, bocsánatkérő volt.
4: Nem egymás mellett aludtunk.
5: Nem aludtunk egymás mellett, külön ő a Gyuri a nappaliban aludt. Én tök jó fej voltam, mert én kérdeztem tőle este, hogy mentem dolgozni reggel, hogy ő esetleg akar-e a hálószobában aludni, mert akkor én maradok a kutyákkal kint a nappaliban.
4: Én azt hittem, hogy ez csapda. Akarsz a hálószobában aludni? A kanapé nem olyan kényelmes.
5: És végül is, amikor én reggel elmentem dolgozni,
1: miért fontos a melleidet? Engedd el.
5: Nem a mellemet, a koromat nem fáj.
4: Tudod, ezek az emlékek.
5: Akkor is így csináltam.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva. Az a helyzet, hogy annyiféle témánk van, és annyiféle hallgatónk is, és annyiféle hallgatói vélemény is. Van egy kis csokrom, hogy így a végén különböző hallgatók, különböző, tehát ugyanarra a műsorra, nyilván valaki erre a pontjára, valaki arra a pontjára reagál. Ezeket most olvasgatnám, jó?
2: Jó.
1: Szia, bocsi. Lehet, hogy ideje kirúgni Hontit. Elég buta és sérült ez a fickó. Ja, és szerintem csökkenti a hallgatottságitokat. Tetszik a műsor, Honti nem. Üdv, Cserfai Dodi.
2: Na.
1: Ennyi. Képzeljétek el, hogyha mi egy hallgatói SMS után azonnal cselekednénk is.
3: Figyelj Gábor, bocs, hogy mozzavarlak, nem ilyenkor szoktunk beszélni, de írt a Cserfai Dodi, és hát az van, hogy ennek most vége. Ennek a szép közös 6 évnek vége. Ennyi.
1: Csökkenti a hallgatottságitokat.
2: Honti.
1: Kedves Évi és Gábor, ez nem volt szép. Talán mindenk hülye, aki nem C7 imádó. C7. És kritikával merészel élni.
3: Még egyszer írt Cserfai Dodi?
1: Nem, ez más. Ez más. Kedves Évi és Gábor, ez nem volt szép. Talán mindenk hülye, aki nem C7 imádó és kritikával merészel élni. Várjál, nem kommentálok semmit. Évi Gábor, én is veretek vagyok. Felőlem a hátán fekve is hisztizhetne, azt is felülírja az ő, hogy ő az, aki. Ja, és nem azért, mert nőként elfogult vagyok, pont nem érdekel a kinézete. Hiányozni fog. Marica.
2: Nem.
1: Megyünk tovább. Miért nem tudok kapcsolatba lépni?
3: Dodi.
1: Nem Dodi.
3: Elfogyott a dominókártyát Dodinak.
1: És
3: ledobott a wifi.
1: Még egy, nagyon szeretlek titeket, annyira jó fejek vagytok, Marika. Tehát ezt a csokrot akartam csak bemutatni, hogy ez így a végén összegyűlt. Valamelyik mentén dolgozzunk tovább, adjuk fel.
2: Menjünk azért a saját utunkon, az a tuti.
1: Azért a Hontit kirúgom még.
3: Jó. Van kire hivatkozni, ennyi.
1: Igen, a hallgatottságinkra, azzal nem akarok ártani nekik. Dodit törölni. Nem törlöm Dodit, mert Dodival nincs semmi baj, tehát Dodi elmondta is kész.
3: Így van. Köszönjük, hogy itt van.
1: Így van, jó. Jön Vágó Piros, ugye?
2: Igen. Ő jön.
1: Mit láttál?
4: Bizony, én a hangját hallottam.
1: Igen?
4: Igen.
1: Átívelő?
4: Ha igen, eléggé.
3: Minden stúdió ajtót berúgó. Ahogy ő konyhában kávét főz, azt mindenki hallja.
1: Az mindenki hallja. Na jó, jön ő. Szép napot mindenkinek. Találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
8: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
7: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint. Két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
19: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
21: Fordítva.
20: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
21: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
22: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
23: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
22: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
24: Most igazán megéri kiára váltani a JP autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
25: Kia. Movement that inspires.
26: A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. Kellemes időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eidmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
29: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
28: Az őszi munkálatok miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
0: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körön ki kell terjedni a pótkocsira és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sorot el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
28: Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Sok napsütés várható, és csak kevés fátyol felhő szűrheti majd a napfényt. Esőre ma sem kell számítanunk. Gyenge mérséklet lesz a légmozgás. 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de a Dunántúlon futózáporok már lehetnek. A legmelegebb délutáni órákban még 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön aztán egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet majd véget a kellemes őszi időnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Már kedden délelőtt köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Vágó Piros egészen délután kettőig, és már is sorolom a sztárjainkat, akik érkeznek hamarosan. Presser Gábor, Pharrell Williams, a Modern Talking, és kezdünk már is a Dirty Dancing.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bevallom, reggel egy kis képzavarban voltam, hogy már szerda van, vagy még kedd van. Aztán ugye szép lassan összeállt a kép, hogy ma bizony még kedd van. Október 6-át írunk, ez ugye egyébként az aradi vértanúk emléknapja is, amire szerte az országban, akár az iskolákban, akár pedig közintézményeknél megemlékeznek. Mi pedig hozzuk a tőlünk megszokott jó slágereket, azokat a kedvenceket, amikkel mindenképpen szebbé tesszük hallgatóink mindennapjait. Pharrell Williams Happy-e biztos, hogy ilyen nagyon sokaknak lesz jobb kedve tőle. Itt lesz a Modern Talking slágere, most pedig Gloria Estefánnal kezdek You Be Mine a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Na ugye, hogy már is jobb kedvünk van Pharrell Williams Happy-jével. Folytatom majd Madonna egyik korai klasszikusával, a Like a Prayer-rel. A hétvégén volt szerencsém gyönyörködni az őszi tájban. Az utakat, utcákat, amiket gesztenyefák szegélyeznek, abszolút beborították. A fényes vadonatúj gesztenyék van, ami még ugye magával a zöld tokkal együtt potyog le, és aztán szép lassan kibomlik majd, ahogy haladnak előre a napok. Láttam, hogy a vízen még nagyon sok az evezős, akár hobbiból, akár pedig komoly edzés formájában, sőt, volt, ahol horgászversenyt is rendeztek, ez még valószínűleg azért a következő hétvégéken is így várható. Az utak tele biciklissel, és nyilván a kiránduló helyek pedig tele kirándulókkal. Viszont nagyon látszik már, hogy mikor érkezik az indián nyár vége, e hét csütörtök hozza el a fordulatot, és szép lassan péntek éjszaka, aztán áthonul az egész országon, aminek nyomán búcsút inthetünk a 25 fok körüli napi maximum hőmérsékleteknek. Szóval már a hétvégén is épp hogy 20 fok körül alakul majd mindez, de még így is várhatunk egy kellemes őszies időt a következő hét elejére is. Csapadék sajnos csak annyi jön, amennyi a fronttal csütörtök pénteken hullik majd. Ez tehát a kilátás az időjárásban, nálunk pedig zenében, ahogy ígértem, Madonna és a Like a Prayer szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lendületben továbbra sem lesz hiány a zenékben. Laura Branigan is érkezik majd a Gloriával. Egy hihetetlen siker a 82-es Branigan albumról, Laura Branigantől, ami alapvetően a védjegyévé is vált nem véletlenül, hiszen 36 hetet töltött a sláger az amerikai Billboard 600-as listán, pedig ez egy feldolgozás dal volt, egy 79-es Umberto Tozzi dal feldolgozása, egy Oda Gloria nevű nőhöz, nagyjából ez volt az eredeti, a címét megtartották, de nagyon átformálták a női karaktert, úgymond, és teljesen új angol szöveget írtak neki, hát sikerült ebből egy szuper slágert formázni. És akkor folytatjuk egy 90-es évekbeli kedvenccel is, a Verve-től a Bittersweet Symphonies szól. Ilyen slágerekre is készülhetnek tehát 11 óra után a Retro Rádióval.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Mikor a legjobb átvenni egy csomagot? Amikor nem kell miatta külön programot szervezni. Hazafelé a munkából, bevásárlás előtt, miután összeszedtük a gyereket edzés után, vagy amikor éppen arra járunk. Most már több mint 5000 Foxpost Paketa Group csomagátvételi pontba rendelhetjük csomagjainkat, és vehetjük át még kényelmesebben az új Foxpost applikációval. Vagyis nem feltétlenül mi igazodunk a csomaghoz, inkább a csomagot igazítjuk a napunkhoz. És most jöjjön a kérdés, hány csomagátvételi pontot kezelhetünk az új Foxpost applikációban? A 500, B 1500, C 5000. A helyes válaszokat most is várjuk SMS-ben a 0620 22 22 122-es számra.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Artrevin?
7: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
9: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forint. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
11: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
14: Jön a kihagyhatatlan retro buli! Arena Retro Party 7! 9 fellépő egy este alatt! Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások! 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
15: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
16: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
19: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Ma van az arabi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilózó sofőröket figyeli a rendőrség. Még egy pár napig kitart az októberi nyár. Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették az aradi vértanúk emlékére a nemzeti gyásznapon. Az eseményen részt vett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és több kormánytag. Az aradi vértanúk emléknapján egész nap félárbócon marad a magyar zászló annak emlékére, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma egyébként a fizikai Nobel-díj nyertesét is bejelentették. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Kedden 11 óra múlt, lassan 4 perccel. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem ebben az órában is, és érkezem majd slágerekkel a Hip Hop Boys-tól, az Orishas-tól. Kezdünk Mike Oldfield Moonlight Shadow-jával.

0: Csatát én nyertem!
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in, you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ezen belül is a 90-es évek végének egyik kultikus slágerével folytatjuk, ami körül viszont hatalmas jogi vita kerekedett. Bár a The Verve tagjai engedélyt kértek arra, hogy egy Rolling Stones feldolgozást használjanak a dalukhoz, a Bittersweet Symphonyhoz, vagyis a The Last Time feldolgozásából, ami egy zenekari előadásból vett darab rész volt, ezt szerették volna a daluk alapjául használni. Erre meg is kapták az engedélyt, de állítólag hosszabbat használtak, mint amennyire engedélyt kaptak, úgyhogy ebből aztán persze hatalmas csetepaté lett nyilván a bíróságon, és 22 évvel a dal megjelenése után sikerült rendezni, a Rolling Stones tagjai akkor mondtak le a dalszerzői jogokról. Egyébként ettől függetlenül a slágert szerintem milliók kedvelik világszerte, ez is szól nem sokára, ígértem már Laura Brenigent egy hihetetlenül pörgős dallal, a Glóriával, ez is szól mindjárt, itt lesz az Up, Duffit is meghallgatjuk, most pedig a Verve a szó.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infokkal kell folytassam, mert hogy több baleset is történt az ország útjain. Az M1-esen Hegyeshalom felé a Hanság pihenő után több kamion is összeütközött. A 152-es kilométernél lezárták ezt a pályaoldalt, úgyhogy aki teheti, a 142-es Libény-Mecsér csomópontnál hagyja el az autópályát, és az 1-es főúton keresztül kerüljön. Szintén az M1-esen egy személyautó gyulladt ki a határ felé vezető oldalon a Börcs pihenőhely után a 137-es kilométernél, itt egy sávot lezártak. Aztán az M7-esen Budapest felé a Kápolnásnyik-Verép csomópontnál két személyautó egy helyszínen dolgozó munkagépnek ütközött, úgyhogy itt a 42-es kilométernél a legbelső sávot zárták le. Mindenkinek jó utat és figyelmes közlekedést kívánunk. Ha bármit látnak az utakon, akkor írják a 0620-22-22-122-re. Szóljon a TNT-vel a Kicsi Gesztene, Halli Johnsonnal pedig az Americanos, most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is folytatjuk majd Michael Jacksonnal és a Birittel, de ugrunk 1991-be, ugyanis ez egy nagyon fontos dátum volt Michael Jackson életében. Már amennyiben az ember házigazda egy esküvőnél, és tényleg ő adja teret, a helyet a házasság kötésnek, és ő vállalja magára a házigazda szerepet, akkor azt hiszem, hogy készülhetett erre rengeteget Michael Jackson. Na de hogy kinek az esküvőjéről van szó? Természetesen Elizabeth Tayloréről, és ez már a sokadik, de egyben utolsó házassága volt, Larry Fortensky építkezési vállalkozóval. Emlékszem, erre azért eléggé fölhördült a világ. Az biztos, hogy Michael Jackson és Elizabeth Taylor barátsága ebben csúcsosodott ki, hiszen Michael nem csak a helyszínt biztosította a Neverland birtokon, ott egy ilyen gyönyörű hattyús tó mellett a Szaletliben állították fel a pódiumot, hanem oda is kísérte a vendégek között Elizabeth Taylort a gyönyörű sárga ruhájában, amire biztos, hogy nagyon sokan figyeltek. És akkor most visszatérünk a 80-as évekbe, 82-ben jöjjön tehát a Biritz a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egyik klasszikus a másik után, ugye Michael Jackson-t követte a Queen Radio Gaga-val, és mutatom, hogy mikre számíthatunk majd a következő órában, például a Jó barátok főcímzenéjére. És érkezzen Tina Turner is a Typical Neil slágerben. Ezekkel várom tehát délután a hallgatóinkat a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Mikor a legjobb átvenni egy csomagot? Amikor nem kell miatta külön programot szervezni. Hazafelé a munkából, bevásárlás előtt, miután összeszedtük a gyereket edzés után, vagy amikor éppen arra járunk. Most már több mint 5000 Foxpost Paketa Group csomagátvételi pontba rendelhetjük csomagjainkat, és vehetjük át még kényelmesebben az új Foxpost applikációval. Vagyis nem feltétlenül mi igazodunk a csomaghoz, inkább a csomagot igazítjuk a napunkhoz. És most jöjjön a kérdés, hány csomagátvételi pontot kezelhetünk az új Foxpost applikációban? A 500, B 1500, C 5000. A helyes válaszokat most is várjuk SMS-ben a 0620-2222-122-es számra.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
9: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
13: Keresse a legközelebbi Carglass szervizpontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
14: Car-

0: Sziasztok! Kökény Attila vagyok. Én pedig Rakoncai Viktor. Szeretettel várunk benneteket a Tutto Bello nagy koncertünkre. 2027. március 5. MVM Dome.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retrórádióban.
6: Két hajót ért dróntámadás a bolgárpartoknál. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabona szállítóhajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az államkincstár közölte, hogy a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, de egyes esetekben elérheti a 65 ezer forintot is. A pénzt bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra lehet fordítani. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Továbbra is meleg nappalokra és hideg éjszakákra számíthatunk. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Media Markt.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Továbbra is időtálló slágerekkel várom a hallgatóinkat. Cserháti Zsuzsa, Elvis Presley, Ákos, Tina Turner, és akkor a sort még folytathatnám. Köszöntöm Önöket, Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután kettőig, most pedig szóljon a Bananarama.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mindjárt egy életműdíjassal folytatjuk, Tina Turnerrel, aki 1999-ben ezen a napon vehette át ezt az életműdíjat a Mobo Awards-on, ahol a fekete zene és kultúra legnagyobb alakjait ünneplik. Olyan műfajok képviselőit, mint a soul, az R&B, a hip-hop vagy a reggae. Nos, Tina Turner tehát ezen a napon lett díjazott, és persze fel is lépett a gálán. Nálunk pedig egy 80-as évekbeli slágerével érkezik majd a Typical Male-lel, de most jöjjön előbb Shania Twain és a That Don't Impress Me Much a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fél egy elmúlt már 8 perccel. Lehet, hogy van, aki már túl van az ebéden. Annyira túl van rajta, hogy lehet, hogy már a kajakóma is beütött. Aminek több oka is lehet. Mondjuk lehet, hogy egy kicsit nehezebb volt az ebéd, de a másik fele, hogy lehet, hogy nem volt elég pihentető az éjszaka. Na most mindenki gyorsan pörgesse vissza, hogy az elmúlt napokban mennyire tudta kipihenni magát az éjszaka folyamán, nem csak órában mérhetően, hanem valójában pihentető volt-e az alvás. Egy japán orvosi egyetem viszont több mint 4000 embert figyelt majdnem egy éven keresztül, hogy milyenek az alvási szokásaik, illetve hogy aztán hogy teljesítenek a munkahelyükön. Tulajdonképpen nincs abban meglepetés, hogyha valaki csak egy-két éjszaka nem tud jól aludni, akkor bemegy ugyan a munkahelyére, elvégzi a feladatát, lehet, hogy nem annyira hatékonyan, lehet, hogy nem annyira gyorsan, mint egyébként, de megcsinál mindent. Akinél viszont már tartósabban jelentkeznek az alvási problémák, közöttük már elég gyakori az is, hogy valaki egyszerűen beteget jelent, mert pontosan tudja, hogy nem tudja jól elvégezni a feladatát. És bár lehet, hogy délután pillanatnyilag jó megoldásnak tűnhet egy kávét bedobni, na de ezzel lehet, hogy pont rontunk aztán az esti éjszakai alvás minőségen. Ezt bizony nehéz eldönteni. Én viszont tudom, hogy mivel folytatom. Taylor Dane és a Tell It To My Heart szól a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nézzük, mi a helyzet az autópályáinkon. Az M1-esről ugye korábban kaptuk a hírt, hogy a Hanság pihenőhely után Hegyeshalom felé több kamion ütközött össze. Itt a kialakult kocsisor meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy mindenkinek javasolják, hogy a 142-es Lébény-Mecsér csomópontban hajtsanak ki az autópályáról, és Moson-Magyaróvár csomópontnál térjenek vissza. Az M5-ösön Szeged felé Ócsa térségében pedig új terelést építenek ki a 20-as kilométernél, úgyhogy ott a munkavégzés miatt alakult ki 1-2 kilométeres dugó. Az M7-esen pedig már kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A határ felé lezárták a külső és a belső sávot a burkolat felújítása miatt. Itt is lassulás tapasztalható. Köszönjük szépen hallgatóinknak is az infókat a 0620 22 22 122-n. Chris Norman és Suzy Quattro duettjével folytatjuk már is.

0: A Twisted Sister-t is meghallgatjuk a We're Not Gonna Take It Tal. Egyután tehát készülhetünk rokkosabb slágerekre is.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Mikor a legjobb átvenni egy csomagot? Amikor nem kell miatt a külön programot szervezni. Hazafelé a munkából, bevásárlás előtt, miután összeszedtük a gyereket edzés után, vagy amikor éppen arra járunk. Most már több mint 5000 Foxpost Paketa Group csomagátvételi pontba rendelhetjük csomagjainkat, és vehetjük át még kényelmesebben az új Foxpost applikációval. Vagyis nem feltétlenül mi igazodunk a csomaghoz, inkább a csomagot igazítjuk a napunkhoz. És most jöjjön a kérdés, hány csomagátvételi pontot kezelhetünk az új Foxpost applikációban? A 500, B 1500, C 5000. A helyes válaszokat most is várjuk SMS-ben a 0620 22 22 122-es számra.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
5: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Szena már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
7: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
10: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
11: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
12: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
13: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
15: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
16: Family Frost, jó ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
17: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
18: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a funcode.hu-n.
19: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Bolgárfelség vizeken ért dróntámadás két hajót. Bővíteni a használt ruhagyűjtés lehetőségeit a MOHU, részecske fizikusé a fizikai Nobel-díj. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál hajnalban. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
22: Támogatjuk azt, hogy a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
21: Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsort támogatja a 29 éves Média Markt.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Egy óra múlt 4 perc, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt még ezt a 60 percet. Zenékkel a Bestiáktól, a Last Ketchuptól, az Eddát ugye ígértem, említettem, és hozzon lendületet most a

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in, you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Évszakváltáskor elkezdünk teljesen más fűszereket használni. Elindulunk a mélyebb, vagy netán a csípősebb ízek felé. Jól esik ilyenkor már mindaz a melegség, amit például egy kicsit csípős, akár nyárvégi lecsóval ki tudunk váltani. A citromot is lassan felváltja majd a narancs, ugye a karácsonyhoz is kötődik ez, de a nemzetközi trendek szerint szép lassan megy ki a divatból mindaz, amit sütőtök fűszer keverékkel ízesítenek. Pumpkin spice, ez az elmúlt években azt hiszem egy ilyen mindent vívő fűszerkeverék volt, főleg a téli, őszi-téli és a koratavaszi időszakban. Így például a délutánban sokan kérték, vagy itták így a teljes kávéjukat. Mi most viszont még egy citromfára ülünk fel, jöjjön a Fools Garden és a Lemon Tree a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Peti írt nekünk üzenetet az SMS falunkra. Sziasztok, közlekedés az M6-oson Budapest felé baleset, nagy dugó. Így ez még egy kicsit kevés információ nekünk, de szerencsére az Útinform már tájékoztatja a közönséget. Az 50-es kilométernél a Szabadegyháza Adony csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra, úgyhogy így már a 48-as kilométertől lassul a forgalom, illetve torlódás tapasztalható. Petinek azért köszönjük szépen, hogy felhívta a figyelmet. Az M1-esen Hegyeshalom felé pedig a Hanság pihenőhelynél több kamion ütközött össze már korábban. Itt az érintett pályaoldalt lezárták, és már több mint 5 kilométer a kocsisor, úgyhogy érdemes kerülni az egyes főúton. Köszönjük tehát hallgatóinak is az információkat, és egy igazi, lendületes rockslágerrel folytatom már is a Bon Jovival Living on a Prayer a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy ilyenkor évszakváltáskor változik az ízlésünk, és hogy mi esik jól, úgy nyilván a szabadidős program spektrum is egy kicsit változik. A szabadtéri fesztiválokat felváltják a különböző koncerttermi előadások, szabadtéri színház helyett pedig természetesen már a közszínházakat látogatjuk. És ez ilyenkor bizony abszolút premier időszak a színházakban, ilyenkor érkeznek az új darabok első bemutatói, mint ahogy a West Endre is érkeznek az újdonságok, ezúttal pedig Rowan Atkinsonnal, akit lehet, hogy nagyon sokan csak Mr. Bean-ként emlegetnek, de hát ugye a színész neve Rowan Atkinson, és 40 év után újra önálló esttel jelentkezik. A legismertebb karaktereiből gyúrja össze ezt az előadást, amiben szerepelt ez természetesen Mr. Bean is, de nagyon sokféle alakot formált meg az elmúlt 40 évében. Például volt egy több évadon keresztül futó sorozata az angol történelem különböző időszakairól, és ebben a fekete viperában nagyon sokféle alak bőrébe bújt. Ebben a sorozatban olyan színészek is feltűntek mellette, mint Stephen Fry, vagy ugye akit aztán a hazai közönség leginkább Dr. House-ként ismerhetett meg, Hugh Laurie is. Az biztos, hogy egy igazi húzó darabról lesz szó, tehát mindez viszont Londonban, a West Endben. Mi viszont most visszatérünk kis hazánkba, ahol a Retro Rádióban már is az Abba szól, a Dance

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ilyen gyönyörű slágerekkel van lehetőségem búcsúzni, és egyben megköszönni hallgatóink figyelmét. Dénes Tamással tölthetik már a délután 4 óráját. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Fox Post játékunkban elérkeztünk a játékhoz, és Bianca, aki izgul nagyon a vonalban.
2: Nagyon megvagyott.
0: Kocsiban vagy, azt hallottam, és félre is álltál gyorsan.
2: És félreálltam, meg is álltam, igen.
0: Nagyon-nagyon jó fej vagy, köszönöm szépen. Milyen a napod egyébként, ennyi gyorsan mesélj.
2: Nagyon jó, köszönöm. Egyik A-ból a B-be folyamatosan megyek, idős gondozó vagyok, meg családi házaknál takarítok, úgyhogy ilyen mozgalmas minden napon, igen.
0: Igen, értem, igen. Akkor nincs unat.
2: Nem szoktam.
0: Azért tudtál figyelni közben arra, hogy
2: igen,
0: milyen kérdés.
2: Igen, folyamatosan benneteket hallgatlak.
0: Köszönöm, köszönjük. Na, az volt a kérdésünk, hogy hány csomag átvételi pontot kezelhetünk az új Fox Post abban? A 500, B 1500 vagy C 5000. Mit írtál erre?
2: A C-t írtam, 5000.
0: Így van, a C-t írtad, 5000, úgyhogy gratulálunk.
1: Gratulálunk. Az önnyereménye egy Harab Bele gasztró élménycsomag és egy Fox Post ajándékcsomag a Fox Post applikáció jóvoltából.
2: Nagyon szépen köszönöm. Úristen, nagyon jó, nagyon örülök neki. Nagyon szeretnek benneteket, mindig benneteket hallgatnak, úgyhogy köszönöm szépen.
3: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
3: Rise up, eat smart.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Séta?
7: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
9: Indulhatunk.
10: Az arckrémekből jól ismert a hialuronsav hidratáló és regeneráló hatása. De miért van hüvelykúpban is?
11: Mert segít enyhíteni a hüvelyszárasságot. A Cicatridina Plus hüvelykúp magas hialuronsav tartalma gyorsan és intenzíven támogatja a hüvely hidratálást, regenerálást. A Cicatridina Plus ezért javasolt a menopauza utáni tartós hüvelyszárasságban.
10: Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
13: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
14: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, 0 forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
15: Anya, üres a hűtő, olyan éhes vagyok, hogy már zörögnek a csontjaim.
16: Ugye ez csak egy halloweeni tréfa? Tudod, hogy most járt itt a Family Frost autó, tele a fagyasztó.
17: Family Frost. Jó, ha van otthon, hogy a hangulat sose legyen fagyos. Már applikáción is rendelhető.
18: 23 év tapasztalat, változatlan minőség. Köszönjük a megtisztelő bizalmat. A jövőben is. Potemix.hu.
19: Gré energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
2: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
16: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
20: Voltam boldog, és volt...
21: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Oláj Bolya már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
22: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas, még kitart az indián nyár, Villányi Eszter vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Váltójavítás miatt lesznek korlátozások ma este a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt este 8-tól több vonalon is kimaradó járatokra lehet számítani, illetve a Mecsek és Göcsei ICK esetében kelemföldig közlekedő járatok is lesznek. A MÁV Inform arról tájékoztat, hogy a távolsági vonatok várhatóan még a déliből indulnak. Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
18: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, ma október 6-án is a legnagyobb sztárokat szállítom önöknek. Bonnie Tyler-től kezdve egészen a bikiniig, a nyitány a Genesis-ig.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Robi írt itt egy SMS-t. Hello Tamás, M3-os bevezető Budapesten, a BVST magasságában, a külső sávon az úttesten elhagytak egy robogót. Kérem a gazdáját, sürgősen fáradjon vissza és támassza át a zöld területre. Ha nincs már rá szüksége, akkor viszont akasszon rá egy táblát elvihető felirattal és részéről kitöltött adásvételivel. Szép napot, Robi! Robi, nap SMS-e nagyjából a tied, mert ez tényleg, ez ott volt minden, amit tudni kell a robogóról. Hol találják? Egyáltalán kinek kell. Na jó, minden másról majd még beszélünk robogóügyben, most viszont egyetlen egy mondat, kérdezte itt valaki SMS-ben, hogy mikor kell az őszi ruha, válaszom. Úgy néz ki, hogy csütörtök után, csütörtök délelőtt még a hőmérő higanyszál akár 26 fokig is felszökhet, ugye front előtt mindig egy kicsit megnyomja a jelenlévő meleg levegőt, aztán viszont jó 10 fokot esik péntekre a hőmérséklet. Péntek délután 16 fok lesz a legmagasabb érték, és a hétvégén is 15-20 fok között alakul, úgyhogy van jogosultsága, hogy lassan elővegyük a téli, átélit még ne, az őszi ruhákat. Army of Lovers Crucified a folytatásban Bonnie Tyler előtt.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Irene Cara-val vagy a Soho Party-val folytatom itt a Retro Rádióban. Most röviden közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:43. Új terelést építenek az M5-ösön Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél. A forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább a leállósában, emiatt van olyan 2 kilométeres dugó. Még egy hír, M6-os autópálya Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adony csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra, a 48-as kilométernél itt az M6-oson lassulás, torlódás tapasztalható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 10 perc múlva lesz 3 óra. Kamionosat ezt jelezte. Hello Tamás, ezen a héten a rendőrség razziát tart az utakon. Arra kérek minden közlekedőt, hogy vezetés közben ne telefonáljanak, mert baleset veszélyes. Mindenre jön az Earth, Wind & Fire és az elmúlt dal, a szeptember itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. Zsolt írt nekünk, hogy a Margit körúton Budapesten a Szél Kálmán tér felé a Mamut központ előtt egy személyautó és egy motoros ütközött, jelenleg egyetlen sáv járható biztonságosan. Zsolt, köszi az infót, megyünk is tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, például Zorán is itt fog énekelni. Vagy éppen a Bonnie M. És még ahogy szokták mondani, sokan mások tartsanak velem, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Menopauzában, szülés után, szoptatáskor is jelentkezhet hüvelyszárasság. A hormonmentes Cicatridina Plus és Cicatridina hüvelykúpok segítenek az égő, feszülő érzést enyhíteni. Hidratálják és regenerálják a hüvelyhámot. A Cicatridina Plus dupla hialuronsavval, gyorsan és intenzíven. Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
5: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
6: Rise up, eat smart.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
9: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Jön a kihagyhatatlan retrobuli, Arena Retro Party 7, 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
12: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Police parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
14: 199, 98, 97.
15: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Forte. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Bolgár felségvizeken ért dróntámadás két hajót. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Kiderülhet, mi mindenre vadásznak a házi macskák. Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabonaszállító hajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári olimpiára. Hazánk mellett további hat ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index arról ír, hogy Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. A többkörös pályázati folyamat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek győztest. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Országszerte már mintegy 1800 középiskolát bénítottak meg a demonstrációk, és az egyetemek 90%-át vonták blokád alá a diák szervezetek szerint. A tiltakozásokhoz szülők és szakszervezetek is csatlakoztak. A demonstrációk az oktatás elégtelen finanszírozása, a tanárhiány, a túlzsúfolt osztálytermek és a rossz állapotú iskolaépületek miatt kezdődtek. A BBC tudósítása szerint a diák tüntetések kapcsán már több mint 5000 embert tartóztattak le Franciaországban. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Honren kutatói fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok kerülhetnek kapcsolatba a macskákkal, például madarak, egerek, gyíkok. A kijáró macskák vadászata sokszor észrevétlen, és a gazdák is csak akkor szembesülnek vele, ha a kedvencek hazahoznak egy zsákmányt. Ezeket az adatokat használnák fel a kutatáshoz, amelyben bárki részt vehet. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Anti írt, hogy abba új szolnokon 26 fok van, ha meleget valóban megtolja a hidegfront, csütörtökön még strandidő is lehet. Hát, ki tudja. A mikrofonnál Dénes Tamás, itt biztosan jön majd az NSYNC vagy Horváth Charlie. Kezdésnek Sabrina és a Boys, Boys, Boys.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz délután 3:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, és megmondom őszintén, az ember összekaparja a pénzét, hogy elmenjen nyaralni, például szeptember legvégén, október elején, akkor valami kis napos, kellemes helyet keres, ahol talán még ilyenkor a tengerben is lehet fürdeni, sokaknak ilyenkor Kréta jut az eszébe, egyébként nem véletlenül. Na most, akik most mentek Krétára, iszonyatosan pórul jártak, kapaszkodjanak, 5 napon keresztül esett az eső, nem, rosszul fogalmazom, nem esett, szakadt az eső. Olyan mennyiségű eső esett Krétára, hogy katasztrófát okozott, egy ember meghalt, sokan eltűntek, szóval olyan igazi katasztrófa helyzet van, házakat, autókat nyelt el a sár, és most ott tartanak, hogy itt nézem, hogy a Samaria szurdoknál mindössze 5 nap alatt 840 mm-nyi csapadék hullott Krétán, hát ez több, mint a magyarországi átlag csapadék egy év alatt, de például Kania térségében is 440 mm eső esett, mindössze 48 óra, tehát 2 nap alatt 440 mm. Hát boldogok lennénk, ha most fél év alatt 440 mm esne itt Magyarországon. Szóval valami brutális mennyiségű eső, és egész Krétát belepte. Itt most katasztrófa állapotok vannak. Megyünk tovább, jön a Cut Move és a Give It Up itt a Retro Rádióban, a Felicita és Presser Gábor előtt.

0: közlekedési hírek.
1: Ugye, hát a Queen-nel és a Bonnie-emmel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont gyorsan közlekedjünk, 15 óra 39 perc van. M3-as autópályán Nyíregyháza felé a Galga pihenőt továbbra is zárva tartják aszfaltozás miatt, írja a sofőr Krisztián. Zsoltika pedig azt írja, tisztelt rádió, M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán kigyulladt az ajnövényzet az út mellett a 32-es kilométer szelvénél. További jó rádiózás, Zsoltika, köszönjük szépen. Hír még, hogy új terelést építenek ki az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsánál a 20-as kilométernél. A forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terel.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, akkor gyorsan néhány SMS, amely érkezett. Peti azt írja, szia Tamás, M1-es hegyes halom felé pályazár Lébénynél leterelik a forgalmat. A Sopron csorni a kihajtóig áll a kamionsor, most már Győrnél érdemes lemenni a pályáról. Köszönöm szépen, aztán kamionosat jelezte, Jönköping, Svédország, 15 fok napsütéssel az E4-es. Jól járható. Miki is írt, sziasztok, a bátyámnak, a feleségének, a sógornőmnek sikerült a kressz vizsgája, 71 ponttal, szeretnék neki gratulálni. Hát akkor az megtörtént. Illetve egy Honvéd kórházi villalakó írja, figyeljetek oda a vezetésnél, ha ennyi baleset lesz, ma sem fognak megbüntetni, pedig 2 napja várok rá. Na jó, mi zenét tudunk küldeni, például a KFT Afrikáját. Vagy a Run DMC nagy sikerét, az It's Like That-et. Vagy további nagy sztárok a slágereket a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Ez az alaplésú. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság. Keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Farmer napok a Premier Outletben.
11: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
12: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
13: Október 9-én a Fengeteg Party a Margit szigeti sörkert és moziba költözik egy hatalmas bajorházi bulival. Fellép a Roll Capel, a Funk Fabric és DJ Dominik.
14: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
15: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
16: Autóüveg Pilkington. Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig. Készletről azonnal a Papasz Autónál.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Kibővítik a kataadózást, és jön a vagyonadó. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Rendkívül száraz volt a szeptember. Villányi Eszter vagyok. Újra széles körben elérhető lesz a kataadózás. Mellékállásban is cégeknek is lehet majd számlázni, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében emelkedik az adó mértéke. A főállású katásoknak 100 000 forint lesz a havi tételes adó, mellékállás esetén 50 000 forint. Azok a vállalkozók, akik csak magánszemélyeknek számláznak, jövőre még átmeneti kedvezményt kapnak. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. A kormányfő bejelentette azt is, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke 1 milliárd forint fölött évi 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. Magyar Péter arról is tájékoztatott, hogy eltörlik a profi sportolók adókönnyítését. A javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Top 10-be került az idei szeptember, ami a szárazságot illeti. 1901, azaz a mérések kezdete óta a hetedik legszárazabb volt a sorban, az év első 9 hónapja pedig még soha nem volt ilyen a szájos, közölte a Hungaromet. Szeptemberben 1,7 fokkal haladta meg az átlag hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékeket, ami pedig az esőt illeti, az elmúlt 30 év átlagánál 74%-kal kevesebb esett. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Markt.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 4 óra, és megragadom a pillanatot, hogy boldog névnapot kívánjak a Reniknek, mindjárt majd Jokaker, nekik énekel. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jön még ezen kívül Madonna vagy a Vénusz zenekar, de ahogy ígértem, akkor a Reniknek Jokaker kezd.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 4:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, és a természet mindenre képes meggyógyítja azokat a sebeket, amiket ejtettek rajta. Hát ezt most képletesen mondtam, mert ugye olyan, hogy ennyire kiszáradjon a Balaton, azért volt bőségesen példa erre, még például az 1870-es években, amikor kukoricát termesztettek a mai Balaton területén, olyan szárazság volt. Hát most is tett róla a természet, hogy legyen a Balaton kapcsán róla beszéd, ugyanis képzeljék el, hogy Balatonbogláron mindenki a csodájára jár, a csavargőzös műemlékhajó előtt a kiszáradt Balatonban kapaszkodjanak meg, az hagyja, hogy elburjánzott a természet, de dinnyék fejlődnek, sőt, három már be is érett, valószínűleg egyébként a nagyszámban előforduló madarak, talán a seregélyek hozhatták magukkal, a görögdinnye magjait, ebből fejlődtek ki ezek a dinnyék, de itt nézem a friss képeket erről, hát szép dinnyék lesznek, és ez kétségtelen, hogy a Balaton medrében, ott, ahol 2-3 évvel ezelőtt még úszkáltak az emberek, szóval pontosan ott fejlődtek ki ezek a szép termetes dinnyék, úgyhogy jó étvágyat hozzá, akik a balatoni dinnyét végül el fogják fogyasztani. Látom, hogy lesz itt majd egy gőzcsónak találkozó, ennek a zárónapján fogják ezeket elfogyasztani. Jó étvágyat hozzá, nálunk pedig jó étvágyat a következő dalokhoz, hiszen jön majd többek között Madonna vagy az Aha is, előttük Cher és az All or Nothing, a mindent vagy semmit, itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Celine Dionnal vagy éppen a Gypsy Kings-el folytatom itt a Retrón, most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:45. Két hírem van az M1-esről. M1-esen Hegyeshalom felé a Hansák pihenőhely után véget ért a korábbi kamionos baleset helyszínelése a 152-es kilométernél. Megszűnt a teljes zárás, már minden sávon szabad és halad is a forgalom, viszont jelentős 10 kilométeres a torlódás. M1-es szintén a határ felé Biatorbágy térségében korábban baleset történt a 19-es kilométernél, itt sincs már sávzárás, és itt is a dugó feloszlóban van. Hír még, hogy az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza adonycsomópont után egy kamionról szalmabálák borultak korábban az útra a 48-as kilométernél, emiatt zárták le a külső sávot.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 4 perccel járunk, 3:45 után gyorsan egy közlekedési hír. Az M0-ás déli szektorán Szigetszent Miklóstán az M5-ös felévezető oldalon volt egy baleset korábban, a 20-as kilométernél. Most szűn meg a korlátozás, ugyan 5 kilométeres a dugó, de legalább ez lassan fel fog oszlani. Nálunk pedig hamarosan Celine Dion előtte itt a Gypsy Kings, és ahol áll el retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, úgy látszik ez a balesetek napja, mert egyre inkább jönnek a hírek. SMS-t kaptam kettőt is. Szia! Hegyes felé, M1-es, ahol véget ért a kamionok mentése, előtte újabb ráfutásos kamionosok a külsőben. Köszönöm szépen! Illetve Tibor is ír, sziasztok, M5-ös Szeged felé, 63-as kőnél zajvédő építés, külső sáv lezárva, körülbelül 4 kilométeres a dugó. 20 perc plusz. Mindenre a következő órában Rúzsa Magdi. Jön majd a Modern Talking is az egyik legnagyobb slágerével. És persze további nagy zenék a folytatásban így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörőlapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
4: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlőlapát felszerelését most.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
8: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
9: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
8: Mit is mondott? Artrevin?
9: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
8: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
9: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
14: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
15: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
16: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatot októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
18: Egy hang, amely generációkat köt össze. Dalok, amelyek sosem tűnnek el. Thomas Anders, a Modern Talking legendája. Először az MVM Dome színpadán. Egy különleges este Modern Talking slágerekkel. November 14. MVM Dome. Jegyek elérhetők a fancode.hu-n.
19: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
20: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: A milliárdosokat, a katásokat és a sportolókat érinthetik az új kormány döntések. Jönnek az ingyenes textilgyűjtő konténerek, csütörtökre megérkezhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vagyonadó, kata, sportolók adózása, ezekben a kérdésekben döntött a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, 1 milliárd forintos vagyon felett évi 1%, 100 milliárd forint felett viszont már 1,5% lesz a vagyonadó. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. Ami a katát illeti, a főállású katásoknál 100.000 forintra emelkedik a havi tételes adó, a mellékállásúaknak 50.000 forint lesz. A kör ugyanakkor bővül, újra katázhatnak például az említett mellékállású vállalkozók vagy a nyugdíjasok. Az érintettek cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózó sportolók kedvezménye megszűnik. Ők is évi 60 millió forintig tudnak majd az ECHO szerint adózni. A tervezetekről társadalmi egyeztetés kezdődik. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
23: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
22: Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Véget ért a korábbi kamionos baleset helyszínelése az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után. A 152-es kilométernél megszűnt a teljes útzár, már minden sávon szabadon halad a forgalom, de azért a 142-es csomópontnál a kiterelés miatt kialakult jelentős torlódás még megvan, bár folyamatosan csökken. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Adony csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. Emiatt a 48-as kilométernél lezárták a külső sávot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Márkt.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 6 perccel múlt délután 5 óra, és még mindig 23 Celsius fokot mutat a hőmérő, de hogy alatták azért, ez már nem tart sajnos sokáig. A mikrofonnál Dénes Tamás, viszont jön a Scorpio, vagy éppen a No Mercy ebben az órában. A kezdés már is a végső visszaszámlálásé.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Egészen megdöbbentő, de a vietnámi hatóságok egy szervezett hálózat tagjait kapták el, akik házi macskákat loptak el Vietnámban, hogy aztán a macskákat levágják, a húsukat pedig élelmiszerként értékesítsék. És miután Vietnámban is egyre többen szeretik a cicákat, kvázi mint házi állat, ezért óriási most a felháborodás. A rendőrségi akció során 50 macskát találtak egyébként a bandánál, ebből 13-at sikerült visszajutatni a gazdájához. A kutya és macska húsfogyasztás egyébként Vietnámban jelenleg legális, vannak olyan éttermek, amelyek nyíltan kínálnak kutya és macska húst, viszont igazolni kell az állatok származását. Az is igaz, hogy a vietnámiak hozzáállása most már nagyon nagyot változott. Egy felmérés szerint a vietnámiak 71%-a támogatta a macska húst fogyasztásának és kereskedelmének betiltását. Úgyhogy szépen lassan azért a vietnámi cicák és kutyák is megnyugodhatnak, nem fogják őket azért a szerintem a következő néhány évtizedben már fogyasztani a távol-keleti országban. Menjünk tovább! Egy dal a fiúknak, egy dal a lányoknak, mindjárt jön a csajoknak a Roxette felvétel előtte, itt a Csumba van és a Tap Tamping, egy igazi kocsmadal a Retro Rádióban. I get-

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Ugyan a Modern Talkinggal és Ruzsa Magdival folytatom itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. Másfél perc múlva lesz 3:46. M1-es autóbálya Hegyes Halom felé a Lébényi pihenőhely után a korábbi kamionos baleset torlódásában újabb két személyautó ütközött össze a 147-es kilométernél. A külső sávot foglalják el a sérült járművek, így a torlódás tovább gyarapodott, jelenleg olyan 7-8 kilométeres. Érdemes az M85-ös autó csomópontában elhagyni a pályát. Budapest felé szintén az M1-esen Biatorbágynál a kiépített terelésben az átterelt belső sávon egy műszakhibás jármű vesztegel el a 23-as kilométernél, itt 3-4 kilométeres mögötte a dugó. M5-ös, a főváros felé kigyulladt az útmenti növényzet az Ócsa üllő csomópont előtt a 31-es kilométernél, a külső sávot lezárták az oltási munkálatok idejére, az ellenkező oldalon szintén az M5-ösen a nézegető között két személyautó koccant a belső sávon a 31-es kilométernél.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
6: Nem, pont fordítva.
5: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
6: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
10: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pak! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
11: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
14: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up, rise up.
15: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
16: Rise up, eat smart.
15: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor a Hódolat a női hangnak koncerteken? Rózsa Magdi már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
17: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
18: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
19: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
20: Fedezze fel a Papasz Autó rendkívüli Mercedes-Benz ajánlatait. C-osztály már 16.990.000 forinttól, E-osztály már 20.990.000 forinttól, és GLC modellek már 21.990.000 forinttól. Október 31-éig készletről azonnal a Papasz Autónál.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió ma is lesz. Abbaházi Presszó este 8 órától Dés László és Vécsei H. Miklós lesznek a vendégek. Este 8-tól, tehát most viszont a híreket követően indul a két órás retro kívánság műsor, amely Nyerges Izabella mellett Brian Adams-el indít. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMarkt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthon melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
11: Dativ PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
12: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
16: Autóüveg Pilkington.
17: Most igazán megéri Kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
18: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
10: Bővül a kata, jön a vagyonadó. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. Csütörtöktől több lesz a felhő, és ezek el is sírhatják magukat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 000, mellékállás esetén 50 000 forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
20: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
10: Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Két autó ütközött össze az M1-esen Hegyeshalom felé a Lébényi pihenőhely után a korábbi kamionos baleset torlódásában. A 147-es kilométernél a külső sávot elfoglalják a sérült járművek. A torlódás így egyre nagyobb, most úgy 7-8 kilométeres. Aki teheti, az M85-ös autóút csomópontjában hagyja el a pályát, és az egyes főúton keresztül kerüljön. Majd a 160-as Moson-Magyaróvár-Szombathely csomópontnál visszatérhet a pályára. Műszaki hibás jármű vesztegel szintén az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a kiépített terelésben, az átterelt belső sávon. A 23-as kilométernél útszűkületen kell áthajtani, itt 3-4 kilométeres a dugó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Sinkó Misi Acsáról kereste a kívánság műsort, és Lukács Zsuzsikának szeretne küldeni egy szuper jó retro slágert. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom a hívásaikat és az SMS-eket. Amíg Brian Adams énekel, ez a Summer of 69.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. Egy újabb kívánság műsor várja önöket szeretettel benne. A műsorvezetővel engem Nyerges Izabellának hívnak. Ha megcsörgetnek, akkor abban tudok segíteni, hogy általam üzenhetnek a szeretteiknek néhány kedves gondolatot, és én játszani fogok hozzá egy meglepetés slágert is. Halló, halló!
1: Szia, Iza, Ádám vagyok. Egy számot szeretnék kérni, mert éppen fátorakunk, és egy erőadó számot szeretnénk kérni.
0: Igen, mit csináltok éppen?
1: Fátorakunk, mert kell a gyújtós, mert már ideje befűteni már.
0: Igen, én is úgy éreztem esténként, hogy már egy picit hűvösebb a lakás. Figyelj csak, ki van most ott veled, kinek üzennél?
1: A Laci, a fogadott édesapám.
0: Rendben, mi az, amit neki szánsz? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Azt, hogy bírja még 2 órán keresztül.
0: Jó van, kitartás nektek. Kinti munka ez egyébként? Tehát odakint pakoljátok? És
1: igen.
0: Most kell feldarabolnotok is, vagy az már készen van?
1: Ne, az már készen van, már csak el kell rakni, de már nagyján túl vagyunk már.
0: Jaj, de jól látszik a fény az alagút végén. Oké, igyekszem valami jó kis erőt adós lágert küldeni nektek.
1: Köszi kell.
0: Szívesen, szia. A Tatú.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

0: Slágerei Retro Rádió, ön is azon szerencsés retro hallgatók egyike, aki bejutott a ma esti kívánság műsorba. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, egy számot szeretnék kérni.
0: Jó, hogy hívnak téged, mi a keresztneved?
1: Ákosnak hívnak, és a feleségemnek szeretnék küldeni egy számot a házassági évfordulónkra.
0: Szuper, hogy hívják a hölgyet, a keresztnevét, áruld el.
1: Juditnak.
0: Jó, és mi az, amit üzennél neki? Néhány mondatban fogalmazd meg, légy szíves.
1: Hogy nagyon szeretem mindennél jobban a világon.
0: Oké, és hogyan fogtok ünnepelni? Ilyenkor van egy romantikus vacsi, vagy hogyan kell elképzelni a ma estéteket?
1: Hát van egy kislányunk, úgyhogy vele tervezünk tölteni az estét, de remélem lesz időnk kettőnkre is.
0: Igen, kicsit egymásra, majd amikor már elaludtabb abba, igaz?
1: Így van.
0: Szuper. Gratulálok nektek, sok boldogságot kívánok. Üzenél-e még valamit? Mondanál-e még valamit neki?
1: Ne, ennyi. Csak így gondoltam rá, és fejt.
0: Helyes, igen. Nagy lesz a boldogság, biztos, amikor megleped. Oké, további szép estét, szia-szia!
1: Neked is, szia!
0: És hát mivel a házasság az két szív találkozásáról szól, éppen ezért Phil Collins is erről énekel, jön a

0: Retro Rádió. A 0620-22-22-122-es száma retro elérhetősége, és hétköznaponként este 6 és 8 óra között különösen nagy jelentőséggel bír. Itt tudnak üzenni azoknak, akiket igazán szeretnek. Lehet írni SMS-eket is, de jobban szeretem, ha megcsörgetnek. Jó estét!
1: Ja, Izabella! Hello, hello! Szia, Alpár vagyok Clevelandből, és örülök, hogy sikerült vonalat találnom is beszélni veletek. Ezúttal szeretnék a kedves jó barátomnak, Szilveszternek születésnapot kívánni. Ő Nyíregyházi, de itt Clevelandben lakik, és rég nem találkoztunk, és remélem a rádió hullámjai elérik. És Szilveszternek boldog születésnapot!
0: Igen, mik a kedves gondolataid, a jó kívánságaid számára?
1: Hát, hogy az élet akadályokat dob elénk, de a végén mindig sikerülni fog, amit akarunk, és elérjük.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, az én ajándékom Kylie Minogue sláger, ez az I Should Be So Lucky a Retro Rádióban, Clevelandbe, a szülinaposunknak.

0: Slágerrel szeretném megvigasztalni egy kicsit Moszbauer Zoltán Jánost, aki Morról írt SMS-t, és arról számolt be, hogy ebben a pillanatban személy- és vagyonőrként, biztonsági őrként dolgozik. Ez most már a második műszakja így egymást követően, és egy nagyon nagy szomorúság érte őt, ugyanis ellopták a vadonatúj bicikliét, és hát ez egy olyan nagy értékű bicikli volt, amit nem lehet csak úgy könnyen pótolni. Ezzel járt munkába, gyakorlatilag a munkába járás feltételétől fosztották őt meg. A rendőrségen megtette a feljelentést, és hát én csak azt tudom mondani, hogy kívánom a legjobbakat. Nagyon bízom benne, hogy a tolvajok megkerülnek és megkapják méltó büntetésüket, és te pedig újra ezzel a biciklivel tudsz majd menni dolgozni. Egészen elképesztőnek tartom, hogy hogy lehet valaki ennyire gonosz, komolyan, hogy hozzányúl valamihez, ami nem az övé. Úgyhogy a most következő Falkosláger többek között Moszbauer Zoltán Jánosnak szól Morra vigasztalásképpen. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Halló, halló! Nyerges Izabellával szeretnék beszélni.
0: Parancsoljon!
1: Zsolti vagyok, Nagykálóból.
0: Üdvözöl, le kit szeretnél meglepni, és mik a kedves gondolataid számára?
1: Szőlősítse megyébe Renátának, a legvagányabb bótos csajnak szeretnék üzenni. 4 napja alkalmából.
0: És mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Csak 2 szó, utolsó dobbanásig.
0: Jól van, örülök, hogy beszéltünk. Természetesen neki is jár az ajándék sláger. Ezt Falkó énekli el, ez a Vienna Calling a Kívánság műsorban.

0: Retro Rádió, néhány újabb SMS a kívánság műsorban. Szia Ízus! Szeretnék küldeni a világ legaranyosabb buszsofőrjének egy szuper jó dalt. Köszönöm a ma reggeli integetést, és sokat gondolok rá. Itt nincs aláírás az SMS-nek. Hello Ízus, én szeretnék küldeni a világ legjobb anyukájának egy szuper jó zenét. Hanna vagyok a kislánya. Kedves Izabella, üzenem a kedvesemnek, hogy nagyon szeretem, és alig várom már a hétvégét. Addig is kitartás, vigyázzon magára, mert szükségem van rá. Az ő bakonyi menyecskéje aláírással jött az SMS. Jó a műsorotok, puszi mindenkinek, köszönjük a bókot. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él a kívánság műsorban, és ha valami miatt mégsem érnek el, mondjuk például azért, mert túlságosan nagy a zsúfoltság, a tumultus, akkor legyenek szívesek holnap újra próbálni. Jó, hogyha 6 óra körül ide csörögnek, akkor biztosan nagy lesz még az esély arra, hogy bekerüljenek. A szuper jó ajándékslágerek között a Design lesz, és a Voyage Voyage szól a sláger, ami az utazás öröméről szól. Biztos, hogy az őszi időszakban is sokan fognak utazni, mondjuk például jó kis wellness pihenésekre, úgyhogy ezt a hangulatot hozza nekünk a Design lesz, és a Voyage Voyage a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Séta? Gondoltam.
10: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
11: Indulhatunk.
12: Most igazán megéri kijára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Az életed a tiéd. Mindenkorban élvezd. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Potemix.hu 0646 417 001.
15: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT-tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
17: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
19: Fordítva.
18: Üfötlőzne gyel, Géza kék
9: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
19: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Civil szervezetek vehetnek részt a külügyminisztérium pályázatán. A csillagászatban nyitott új táblatot az új fizikai Nobel-díjas. Holnap még egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új táblatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
22: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hűtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell. Az energiatermelésnek.
21: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Műszaki hibás jármű vesztegel el az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a kiépített terelésben az átterelt belső sávon. A 23-as kilométernél emiatt útszűkületen kell áthajtani, már 3-4 kilométeres itt a dugó. Az M5-ösen a főváros felé kigyulladt az útmenti növényzet az Ócsaüllő csomópont előtt. A 31-es kilométernél a külső sávot lezárták az oltás idejére. Sokan nézelődnek az ellenkező oldalon is, két autó koccant össze emiatt a belső sávon a 31-es kilométernél, 1-2 kilométeres a torlódás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Zsolti Nagykanizsáról kereste fel a kívánság műsort, és a legjobb barátját Szabolcsot szeretné meglepni egy szuperjó retro slágerrel. A Desire lesz és a Voyage az én ajándékom. Nyerges Izabellának hívnak, a szokott módon 8-ig várom önöket. Csörögjenek!

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Ágerei Retro Rádió, Magdi SMS-e következik a kívánság műsorban. Szia Izabella, én az újpesti önkormányzatnak, azon belül is a szociális intézmény vezetőjének és a munkatársaknak szeretném megköszönni egy kellemes, szép zenével azt, hogy a 90 éves idősek tiszteletére rendezvényt szerveztek. Juanes, La Camisa Negra, ez szól a kívánság műsorban, de előtte van még valaki velem a vonalban. Jó estét kívánok, haló, haló!
1: Jó estét kívánok, Bajos vagyok Sótról, és szeretnék egy számot kérni az összes barátomnak, hogy szeretnék velük találkozni. Katonatársakról gondoltam éppen.
0: Remélem, hogy össze is jön. Örülök, hogy beszéltünk. Továbbadom a lehetőséget. Haló, haló.
2: Jó estét kívánok. Szia, Iza. Titelás Börni szeretne kérni a fiának egy jó dalt. Márkut, és köszönöm, hogy van nekem. Jó egészséget kívánok neki.
0: Én meg nagyon szép estét, ennyit hozzáteszek. Juanes, La Camisa Negra, ez az én ajándékom. A gyermekednek és neked is.

0: Pontom.
1: Retro Rádió kívánságműsor.
2: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
3: Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol Dávid taktaharkányi SMS-e következik. Szervusz Izabella, én a feleségemnek és a gyermekeimnek, Liának és Dávidkának szeretném küldeni a következő slágert. Az üzenetem pedig csak annyi, hogy nagyon, de nagyon szeretem őket, amíg csak élek, értük létezem. És itt van velem Ági is, aki Csapdiból ír. Hello Izabella, éppen csipkebogyó lekvárt főzök, és közben hallgatom a Retro Rádiót. Szeretnék kérni magamnak egy szuper számot, hogy jobban teljen az idő. Köszönöm szépen, Ági vagyok. Na hát, micsoda nagy munkában vagy, csipkebogyó lekvár, nem csak finom, de nagyon egészséges is, úgyhogy szuper jó ötletnek tartom, hogy belevágtál. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Ja, Iza, Mondi vagyok Szatmárcsikéből, és nagyon szeretném megköszönni Fehér Gyarmaton, akik segítettek nekem papírokat mindent intézni. Csárnyi Erzsike, Gyurinak, Csülöknek, másik Erzsikének, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy segítettek nekünk a papírokat elintézni.
0: Örülök, hogy beszéltünk, továbbadom a lehetőséget. Haló, haló!
2: Köszöntelek, Iza, Inde vagyok, 60-ból. Szeretnék egy számot kérni, mert a gyönyörű hölgynek úgy hívják, hogy Petrik Évi, és üzenem neki, hogy nagyon jó munkát, nyugis éjszakát ugyanis dolgozik.
0: Rajta kívül kaphatja valaki más is a következő slágert?
2: Igen, te.
0: Ó, köszönöm szépen, de kik még a szeretteid, akik közel állnak hozzád?
2: Hát olyan közel álló nincsen, ez egy ilyen nagyon leszűkített dolog, ugyanis majdnem mondhatni azt, hogy magamra maradtam, de itt van az a gyönyörű hölgy, aki megvédesíti minden napomat.
0: Örülök neki, hogy rátaláltál, és akkor ezek szerint igazán megérdemel egy szuper jó retro slágert, ez a Laidback és a Bakerman.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, ön is szerencsés bejutott a kívánság műsorba. Jöhet is a bemutatkozás.
1: Bakos Szabolcs vagyok, Ázsutalomról.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Az én páromat, Budai Alexandrát.
0: Mit szeretne neki üzenni, mik a kedves gondolatai?
1: Imádom, szeretem, és annyit kívánok, hogy jobbulást kívánok, hogy még nagyon beteg.
0: Megfázott, vagy mi a probléma?
1: Hát, körülbelül olyasmi.
0: Az őszi szezon legelső betegségei bizony a környezetemben is megérkeztek, sokan gyengelkednek a kollégák és a barátaim között is, úgyhogy jobbulást kívánok mindenkinek, mielőbbi teljes felépülést. Van velem még valaki a vonalban, halló, halló!
2: Jó napot kívánok!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
2: Szakó Viktor vagyok, 10 éves.
0: Rendben, honnan hívsz?
2: Érdről.
0: Oké, és kinek szeretnél slágert küldeni?
2: Az egész családomnak.
0: Jó, sorold fel, légy szíves, hogy kik állnak hozzád a legközelebb.
2: Az anyukám és az apukám.
0: Jó, de mi az ő keresztnevük?
2: A Renáta és Viktor.
0: Szuper, mit üzennél nekik? Mik a kedves gondolataid számukra?
2: Hogy nagyon szeretem őket, és éljenek jó sokáig.
0: Aranyos vagy, a kedves gondolataidhoz pedig jön az ajándéksláger is. Ez Billy Joel és az Uptown Girl a kívánság műsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Csokorba szedem az SMS-eket a kívánság műsorban. Kedves Izus, szeretnék a kedvesemnek küldeni egy szép érzelmes számot. 4 hónapja ismerjük egymást. Köszönöm, hogy van nekem. Hello Izabella, Marcsi vagyok. Köszönöm szépen a gyermekeimnek, hogy ennyit segítettek. Nagyon szeretem őket. Szóljon még a következő dal a bajai családunknak is. Köszönöm azt a csodálatos hétvégét, amit együtt töltöttünk. Jó érzés, hogy ugyanúgy szeretnek, mint Hajdanán. Innen is csók és ölelés mindenkinek. Puszika, Marcsi. Hello Izabella, engem Dávidnak hívnak. Az én drágámnak, Briginek szeretnék üzenni Siófokra. Ne haragudjon rám. Nagyon szeretem és várom haza. Szervusz Izabella, én a Sárvár AVF Kft. 2-es csarnokában most dolgozóknak szeretnék küldeni egy számot. Picúr vagyok. És végül itt van velem a Barta család is. Hello Izabella, mi 44. születésnapja alkalmából szeretnénk felköszönteni az édesapánkat. Az ajándékáról a Bad Boys Blue gondoskodik. Ez a Your Woman a kívánság műsorban.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Rögtön.

0: Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Kedvény csókolom! Na, még elértem. Kívánság műsorban beszélek?
0: Így van, kivel beszélek? Jöhet a bemutatkozás?
1: Varga Attila vagyok. Balsorabó Zebrém megyéből, Bánhorvátiból.
0: Oké, és kit szeretne meglepni?
1: Hát saját magamat végül is. Hát én is Ócsab Andrának tudnám tüdenni. Ócsab Andrának.
0: Jó, ő kicsoda önnek?
1: Ez ismerősöm.
0: Mit szeretne neki üzenni? Mik a kedves gondolatai számára?
1: Isten értesse az 58. születésnapja alkalmából.
0: Az ajándéka a Quimby Ajjajjaj című slágere. Ez egyben már az Abaházi Presszó nyitánya is. Mutatok egy pici ízelítőt belőle. Ajjaj.

0: üres.
1: Nagyon örültem ennek az újabb intenzív kívánságműsornak, interaktív volt, sokan hívtak, úgyhogy holnap megismételjük. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
8: Sérült a szélvédőd? Ne aggódj! A Pilkington 41 hazai szervízzel várja a bajba jutott utazókat. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
15: Október 9-én az Oktoberfest új ritmusra vált. Élő Bajor Dallamok és DJ Dominik egy színpadon a Margit-szigeti Pauláner Sörkertben. Oktoberfest Budapest.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
18: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Korlátozásokra kell készülni a déli pályaudvaron. Csütörtökre megérkezhet az eső, de még meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1%, 100 milliárd felett már 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
0: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosít. Hagyjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
18: Nem nyitott ki a középiskolák negyede Franciaországban az országos tiltakozónapon. Mintegy 30 városban több tízezer diák vonult az utcára tanárok és érdekképviseletek támogatásával. A diákszervezetek több állami forrást követelnek intézményeik számára. A tiltakozások szeptember közepén kezdődtek, az iskolafoglalások néha erőszakba torkoltak. Rendőri túlkapások miatt több vizsgálat is indult már. Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Mai beszélgető társaim egy visszatérő vendég, Dés László, és egy régvárt vendég, Vecsei H. Miklós. Töltem az italokat, indítom a zenét, és rövidesen kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Egy visszatérő vendég, Dés László, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szervusztok!
1: És egy olyan vendég, akivel hát szerintem egy-két évvel ezelőtt telefonon beszélgettünk, és akkor megígértük egymásnak, hogy egyszer beülsz ide a presszóba, Vecsei H. Miklós, hello, szia!
2: Jelen!
1: Hello! Tudom, hogy ezt ezerszer elmesélted, épp ezért most nem is tőled kérdezem, hanem a Lacitól, hogy te tudod, hogy miért hasi a hasi? Hogy miért ezt a becenevet kapta?
2: Nem pontosan, nem. Sőt,
1: én azt tudom, hogy nálatok a családban mindenkinek, tehát mindenkinek lett beceneve, meg kaptatok becenevet, de neked miért a hasi lett?
3: Mert amikor nekünk van egy bátyánk, öten vagyunk testvérek, de van egy bátyánk, akit örökbe fogadtak, szóval igazából hatan vagyunk testvérek, a szüleim, ő egy mozgássérült cigány fiú, aki középsúlyos értelmi fogyatékos, egy fantasztikus elme és érzésvilág egyébként, nagy példaképünk, és bárkinek problémája van az életben, akkor hozzá fordul, de a lényeg, hogy amikor anyukám hasába voltam, akkor neki úgy magyarázták el a szüleim, hogy én jövök majd, hogy ott van a hasban egy hasibaba, és akkor megszülettem, akkor mondták, hogy akit itt látsz már a kiságyban, az a hasibaba, aki még a hasban volt, de aztán sorban jöttek a testvérek másfél-két évente, és akkor ők meghallották, hogy a bátyám engem hasi vagy hasi babának hív, és ezért...
1: És egy rád ragadt.
3: Így óvodába, iskolába, és hát most már lassan 35 éves leszek, és még mindig hasi, de az ilyen komolyabb művészek, mint a Laci, ők azért Miklósnak hívnak, és akkor innen tudom, hogy ki az, aki komolyan vehető, és ki az, aki
1: más kategória. Most, amíg te nem érkeztél meg, Laci egy kicsit korábban érkezett, amikor rólad beszélt, akkor azt mondta, hogy a hasi. Tehát hátad mögött hasinak szólít.
3: Ez jó eset. Ez jó.
1: De ez is egy kapcsolódási pont, aztán majd ki fogjuk deríteni, hogy van jó pár kapcsolódási pont köztetek, hogy mind a ketten nagy családból jöttetek. Laci, neked is 5 testvéred van, igen, ha jól tudom.
2: Igen. Volt.
1: Volt, bocsánat. Igen. De hogy akkor ezek szerint az, hogy milyen egy nagy családban felnőni, ezt mind a ketten tudjátok, bár van köztetek egy generációnyi különbség.
2: Igen, én 5. gyerekként születtem meg. Én nekem az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy vannak testvéreim, és azok nagyobbak. Szóval valami olyan természetes volt, hát az emberek mindig az a természetes, amiben él, és amiben megszületik, és az a közeg, és az a világ. Aztán még született egy húgom, ami nekem nagyon jól jött, mert akkor én őt tudtam terrorizálni. Nem tudom, micsoda.
1: Rá lehetett fogni, hogy ő törte be az ablakot. Nálunk így volt, bocsánat.
2: Van velem egy 6 éves koromban, te ismerted vagy a Kovalik nevét.
1: Kovalik.
2: Egy rádiósnak kell tudni, ő egy nagy rádiós volt még a régi időkben. És a Kovalik csinált velem 6 éves koromban egy interjút, képzeld el.
1: 6 éves korodban? Még tettél érte, hogy 6 évesen már
2: interjúztál? Én világon semmi, csak annyit, hogy 6 éves voltam, és első évem volt az iskolába, és a Kovalik keresett egy olyan gyereket, aki hát pont így elkezdte az iskolát. És akkor rögtön megkereste anyámat, aki szintén a rádióban dolgozott, tudta, hogy sok gyereke van. Hát biztos van egy olyan gyereke, aki pont... Hát azt mondja, igen, pont van. És akkor így.
1: Azon érted első rádióriportja ezek
2: van,
1: szerint.
2: És ez megvan még. Olyan,
3: megvan még
2: ez a riport.
3: Jaj, de jó.
1: Miről beszélgettetek?
2: Hát mindenről, főleg iskoláról, meg beszéltem a Máriáról, aki Nádasdon él messze, Körmend mellett, és hogy nem voltam már nála, meg szoktuk levelezni. És
1: de ő valami rokon volt, vagy
2: Mária? A bölcsödésnél én volt, de ez most messze vezetne. Az egy életre szóló kapcsolat volt, hogy úgy mondjam, nem tudjátok, mert biztos tudjátok, mi az a mit jelent az a feltétel nélküli szeretet. Hát a Mária ilyen volt. De teljesen minden. Ha rablógyilkos lettem volna, akármi, akkor is szeret. Ez a feltétel nélküli szeretet. Nincsenek kritériumok.
1: Mondjuk az nem baj, hogy nem lettél.
2: De az nem baj, de csak ezt példaként hoztam érzékletetni, hogy az egy nagyon nagy dolog, és én borzalmasan ragaszkodtam hozzá, és ez egy életre szóló kapcsolat, haláláig szóló
1: kapcsolat. És akkor most hogy került elénk a Kovalik riport?
2: A Kovalik riport úgy, igen, hogy ott nagyon komolyan megfogadtam, mert az egész riportot rendkívül komolyan vettem, és olyan fontos embernek éreztem magam, hogy én most már a Ritát, a hugomat, többet nem fogom megverni. Ezt így megfogadtad.
1: Tartottad?
2: De tartottam, és nagyon szeretjük egymást máig, tehát nem volt ezek a tragikus dolgok, de nekem nagyon jól esett, hogy tudtam manipulálni, szónoklatokat tartottam neki. Rábeszéltem, hogy lógjunk együtt a iskolából, és elvittem őt az alkotás moziba, és szóval sok ilyen
1: belevitted a rosszba.
2: Igen, volt egy ilyen nagy szoros vérszerződés közöttünk, habár néha beárult apámnak, és akkor összevesztünk, és akkor megint nagy szóroklatot tartottam neki a szolidaritásról, és hogy ilyet nem lehet csinálni.
3: Hát az a nagyon különleges, hogy az én legidősebb hugom, akivel szóról-szóra ugyanezeket csináltam, őt úgy hívják, hogy Vecsei Kinga Rita.
2: Tényleg?
3: De mivel apukám nem tudom, hogy de valahogy félre mondta az anyakönyvvezetőnél, és Rétát hallott az anyakönyvvezető.
1: Réta?
3: Ezért Rita helyett Rétának született anyakönyvezték. Nem, az egy név van, a Réta. És ő Gréta használja az is, tehát őt úgy hívják. Szóval olyan szinten tudok erre csatlakozni, hogy ugyanígy tehát azért nem kell ismételjem. Azért nem kell ismételjem, mert ugyanezt történt közöttünk.
1: És te mikor adtad az első rádióriportodat, ha már itt tartunk? Arra emlékszel-e?
3: Hát én amikor tudom, elkerülök minden interjú szituációt egy milliárd kilométerről, tehát az érzésem, hogy ez az első. De volt már, de nem annyira.
1: De nem volt akkor ennyire emlékezetes az első, mint amennyire Lacinak az volt.
3: Nem, annyira máshogy élem az életemet, hogy így mindenkit nagyon tisztelek, aki ezt csinálja, meg a rádióhoz nagyon különös viszony fűz, mert én totóztam egészen kiskoromtól kezdve, kétszer 20 forintos játékon, és a Petőfi Rádióban annó volt totó körkapcsolás, amikor csak a totó meccseket kapcsolták általában NB1 és Bundesliga, néha még becseppent egy-két angol vagy spanyol, és
1: olaszok is voltak talán.
3: Olaszok is voltak, igen, az volt a plusz egy, mert azt lehetetlen volt egy olasz meccset eltalálni, azon túl, hogy nem lesz gól.
1: Igen, de az olaszok meg bundáztak.
3: És akkor rengeteget kölcsönkértem apukámtól a kocsikulcsot, és akkor ott és a kocsiba volt ugye a rádió, és akkor beültem az anyósülésre, bekapcsoltam a kocsi rádiót, és hétvégenként így 3-4 órát ültem a kocsiba, és hallgattam a körkapcsolást. Szóval az nekem egy nagy élmény, és az akkori rádiós hangok közül van, aki még most meccset vezet tévében.
1: Igen.
3: Szóval nekem ezek a hangok és a hozzájuk való viszony az van, de hogy én magamról beszéljek embereknek rádióba, ez valahogy úgy sose érkezett meg igazán.
1: Nagy nyeremény volt, ha már a Totó szóba került?
3: Totó szerintem soha nem nyertem. Egy időben visszafizették, hogyha egyet se találtál el. És akkor elkezdtem arra utazni, hogy megduplázták
1: a pénzedet. Jó,
3: az nem, hát az sose siker, az nagyon-nagyon nehéz, de ez tanít a fociról, ugye? Egyszer Tipmix-en nyertem, ott meg ugyancsak azért, mert nem volt tévénk, de ugye bedugtad a tévét, akkor három csatorna jött.
1: Igen.
3: A M1, TV, Csigat 2, meg az RTL, vagy valami ilyesmi. És akkor a teletextet lehetett nézni, és a teletext 887. oldalán lapozták a meccseket pár percenként, az aznapiakat. És akkor én úgy néztem foci meccset, hogy a teletextet néztem.
1: Ja, csak az eredményeket, igen.
3: És akkor, hogy áll a meccs. És
2: De hogy kerültél a foci közelébe egyáltalán, hogy az jutott eszed, hogy totózni fogsz, vagy nem?
3: Ámblok a játék, az adrenalin, meg maga a foci, nagyapám.
2: Az a jártatok meccsre, vagy itt valaki, vagy
3: nem, nagyapám ilyen Győr környéki, mindenki Erdély a családban, de nagyapám ő Győr környéki paraszt ember, és ő Győri Etót nagyon szerette, és akkor gyerekkoromban...
1: Hát annak idején jó is volt az Etó, sőt, hát most legutóbb is megnyerték ugye a bajnokságot.
3: Igen. Szóval nagyapám révén főleg, meg ő harmonikás volt egyébként, és foci drukker, és akkor ezek tulajdonképpen, ha a mostani életemet megnézem, ez, ha nagyban nézem, akkor én is azzá váltam, és hát büszke is vagyok rá, mert nagyon példaképem az én nagyapám.
1: Egy rövid szünetet tartunk, és folytatjuk Dés Lászlóval és Vecsei H. Miklóssal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lés László és Vecsei H. Miklós a két beszélgető társam. Tök érdekes, hogy azért jöttetek be, hogy beszéljünk egy olyan jótékonysági koncertről, ami majd decemberben lesz az MVM Domban, és közben elindultunk valami teljesen más irányban. És én nem tudom, hogy ezek a történetek amúgy előkerültek volna, ha külön-külön jöttök be. De hát ez érdekes, amit Miklós mondta, hogy ő nem szeret magáról beszélni, és én ezt hallottam korábbi riportokban, mert hát amikor az ember készül, akkor ezt csinálja, meghallgat mindenféle riportot. És ezt szinte kijelented jó néhányszor, hogy te nem adsz. Tehát, hogy mintha kategórikusan kijelentenéd, hogy te nem adsz riportot. Csak amikor nem tudom, most csúnya szót mondok, köteleznek rá mindenféle olyan események, amelyben mondjuk érdekelt vagy...
2: Igen.
1: De ez honnan jön? Rossz kérdéseket kaptál, nem szeretsz magadról beszélni. Honnan jön ez? Mert általában azt gondoljuk a hozzád hasonló emberekről, hogy azért úgy szeretik magukat mutogatni.
2: Nem tudom, nehéz erről beszélni, és nyilván álszentségnek tűnne, tehát nem arról van szó, hogy utálnám magamat, vagy én szeretem az életemet, de én egy színházi embernek érzem magamat, egy alkotó világgal, és ezeket az alkalmakat reklámként érzékelem, és...
1: Az is.
2: És örül, tehát nekem az a jó, hogyha nem kell valamit reklámozni, hanem egyszerűen igazi, és amennyi az saját erejéből elfut, annyit megy, de közben pedig tudom, hogy szükség van rá, és nagyon jó találkozások vannak, csak általában ritkán tud az ember a lényegről szólni, ha elmegyek innen, lelkiismeret furdalásom lesz, hogy miért beszéltem mennyit, vagy miért erről beszéltem. Most is én beszélek, látod, és de nem tudok erről röviden nyilatkozni.
1: De én már a műsorban kifejezetten szeretem, ha valaki nem röviden válaszol, mert hogy ez egy ilyen hosszú portré beszélgetés, tehát én kifejezetten szeretem az ilyen vendégeket. Megnyitni hasonló vendégeket meg kihívás számomra. Úgyhogy bízom benne, hogy nem úgy mész haza, hogy csalódott leszel, és rossz érzések fognak el, hogy
2: nekem arról beszéltél, iszonyú megtisztelő a Lacival együtt lenni, meg veletek is, bár nem ismerlek titeket, de a Lacit ismerem, és nekem ez egy jó érzés, hogy én amikor vele lehetek, vagy vele beszélgethetek.
1: Hát köszönöm. Hát akkor képzelj el engem, hogy nekem mekkora megtiszteltetés veletek szemben állni, wow, és beszélgetni veletek. Mert hát ugye nem csak az egy kapcsolódási pont van, hogy mind a ketten nagy családból jöttök, hanem ti dolgoztatok együtt a Pál utcai fiúk című musicalben, vagy színházi darabban. Ez volt az első közös munkátok? Akkor találkoztatok először?
3: Igen, igen, igen.
1: De ez is ilyen sorszerű, mert hát nyilván nem egymást választottátok. Tehát
3: nem dönthetett és nem is volt problémamentes. Tehát ha őszintén
1: már akarok... Már kettőtök kapcsolata?
3: Így van, mert... Én először, tehát a Marton osztályba járt a Miklós. Ez egyébként majdnem mindenki a Marton osztályba volt, ugye? Vagy sokan. Na,
2: igen, sokan. Sokan. Igen.
1: Azok közül, akik az eredeti közül, szereposztásban benne voltak.
3: Ebben az első eredeti szereposztásban, erről majd érdemes beszélni, jó, mert többek között ennek a Dom koncertnek, a december 4-i koncertnek ez az egyik nagy érdekessége és vonzereje, hogy az eredeti szereposztás fog fellépni, és akármilyen furán hangzik kimondani is, ez 10 évvel ezelőtt volt. Az ős bemutató és az eredeti szereposztás 10 évvel ezelőtt, hihetetlen. És hát a magam korú embernek már gyorsabban megy az idő, mint mondjuk a Miklósnak még talán egy kicsit lassabban. Minden esetre elszállt ez a 10 év, mint a fene, tényleg rácsodálkozik az ember. Szóval
1: onnan indultuk,
3: hogy a Marton, és a Marton, szóval hihetetlen kapcsolat, én még ilyet nem láttam őszintén, szóval azt kell, hogy mondjam, amilyen kapcsolat a Marton László, aki hát azért egy komoly színház csináló ember volt, és iszonyú nagy tudású ember. Én ezt tulajdonképpen a Pál utcai alatt tanultam meg, pedig nagyon régi volt már vele a viszonyom. 1987-88 óta volt, ami már majdnem 40 éve. Kapcsolatom vele így vagy úgy, lazában vagy szorosabban. A Dzsungelkönyvénél végképp, mert annak a munkálataiban már részt vett igazából, és nagyon fontos volt neki. De minden esetre itt a nagy közös munka során, a tanultam meg, vagy tapasztaltam meg, hogy egy nagyon komoly, nagy tudású emberről van szó. És nekik egy nagyon különleges kapcsolatuk volt, aztán máig van, és a Miklós különösen nagyon ragaszkodott és nagyon, hogy mondjam, tisztelte a Martont, és a Marton is a Miklóst. Kifejezte nagy szeretette. És ő közölte, hogy van egy csodálatos srác, akit mi még nem ismertünk, hiszen egyetemisták voltak, és nem ismertük őket. Se én, se a Geszti, hogy úgy hívják, hogy Vecsei H. Miklós, és a csodálatos Nemecsek lesz. Mondjuk, jaj, de jó. Mert hát ugye a Boka és a Nemecsek a két nagy,
4: igen,
3: igazi nagy-nagy szerep, és hát ott nincs mese. És akkor én írtam egy nagy dalt a Nemecseknek, amikor megfürdetik a, ugye a füvészkertbe a pásztorok, vagy a mindegy, a Ácsferiék, a Vörösingesek, és kijön a tóból, és oda a Fokhegyről oda veti neki a éppen magát nyerekbe érző Gerép, hogy na, Nemecsek, jó volt? És ez ki elindít egy dalt, elindít valamit a Nemecsekbe, és elkezd dalban beszélni. És ez egy nagy dal. És akkor, amikor hogy őszintén beszélj, mert beszéljünk őszintén, amikor a Miklós castingon ugye meghallgatta, meg mindent, nem voltam elégedett.
4: De az éneklésével?
3: Az éneklésével. Hát nyilván egy gyönyörű ember, egy fantasztikus pasi, meg minden, szóval az nem volt kérdés, hogy jó lesz, mint Nemecsek, csak már színészileg, de hát ez mégiscsak egy zenés darab, és igen, én nagyon aggódtam, hogy ez nem lesz jó. Ezt ő érezte, mert erre nyilvánvalóan borzalmasan érzékenyek a színészek, akik ugyanúgy művészek, és ugyanúgy alkotó emberek, és...
4: De bocsánat, ezt csak érezni lehetett, vagy szóvá is tetted, hogy ez így nem lesz?
3: Nem tudom, hogy szerintem nem nagyon tettem szóvá. Szóvá tettem?
2: Nekem nem volt casting, úgymond, tehát igazából már olvasó próba után, de nem hiszem,
3: nem
2: hogy
3: szóvá tudom, tettem. De nem tettem szóvá, csak...
2: Bizalmatlanságot
3: azt éreztem. De ő pontosan tudta, igen, hogy mi van, és pontosan, szóval tudta.
4: Aha.
3: Ezt aztán innen-onnan amúgy is megtudja az ember. És akkor borzalmasan drukkoltam. Természetesen nem mondtam semmi olyat, hogy nem játszhatja, vagy kikérem, nem tudom, szóval nem voltak itt izék. Hát kétségtelen aggodalmamat a Martonnak kifejezte, aki állandóan nyugtatgatott, hogy higgyem el. És aztán jó lett. És aztán jó lett. Na, ezek a nagy dolgok. Csak ugye azt én soha nem fogom megtanulni. Ez egy nagyon érdekes dolog, a színházi lélektan. Soha nem fogom igazán megtanulni. Nekem voltak nagy kalandjaim Kaposvárott, nagy sztorik tényleg, az most elkezdeném mesélni, hát fantasztikus. Volt egy olyan darab, a Nők Városa, Fellini Nők Városából Lukács Andor csinált egy zenés darabot, és 30-40 nővel kellett küzdködni, és fellázadtak a nők. Szóval olyan...
4: Küzdködni?
3: Igen, hát mert fellázadtak. Hát olyan sztorik vannak, gyerekek, ezt nem tudjátok elképzelni.
4: Jó, egyszer majd azt is meséld el, de ne, most kanyarodjunk majd
3: nem megyek bele, csak azt
4: a pálcai fiúkhoz.
3: Csak azt akartam mondani, mert ez nagyon fontos, hogy szerintem egy harmadéves egyetemista, a színi egyetemista többet tud a színész lélektarról, mint én bármikor fogok.
4: Jó, de te de, nem is színészként ismertünk meg
3: téged.
4: De
3: nem, de azt tudni kéne. Tudni kell ezt a pszichózi, hát rengeteget dolgozom színészekkel. Lemezeket írtam nekik, koncertezem velük. Hát jó, sokat tanultam, de sose fogom igazán megtanulni. És az egy nekem egy nagyon nagy tanulság volt megint a Miklós sorsa a darabban.
4: Folytatjuk Dés Lászlóval és Vecsei H. Miklóssal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
5: Apám hitte az otthon.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lés László és Vecsei H. Miklós a két beszélgető társam. Emlékszel arra a pillanatra, Miklós, amikor ez az ominózus dal, amit Lés László emlegett, hogy úgy meglett neked?
2: Sok mindent említett a Laci, amihez közel állok, és így értem, amiről beszél. Én egyrészt prózai színészként végeztem, tehát én sose számítottam arra, hogy én énekelni fogok. Én Rómeót játszottam éppen Debrecenben, készültem a Szegedi Szabadtérire, és mellette József Attila Estemre, tehát klasszikus, nagy, mély drámai Shakespeare és 20. századi magyar szerepek, és nekem ez is lett volna az utam egyébként. Tehát a Marton tanár úr volt szerintem az egyetlen, aki arra gondolt, hogy én nekem egy énekes darabban főszerepet adna. És én nem is tudtam megkülönböztetni a jó meg a rossz éneklést. Én azt tudtam megkülönböztetni, valami igaz vagy hamis. És a mai napig is így állok hozzá. És a tanár úr, Marton tanár úr, akit mai napig a édesapámként tisztelek, és örökké hálás leszek a sorsnak, hogy összekötött vele is, Hegedűs D. Gézával, akik a mestereim voltak. Tehát a tanár úr egyértelműsítette azt, hogy Mikloskám, ezt énekeld el tisztán, hogy a Dés Laci megnyugodjon, és onnantól kezdve meg igazul. És ez a kettő találkozik majd, akkor ez egy gyönyörű dolog lesz.
1: De hogy tud valaki tisztán énekelni, aki nem tud énekelni? Tehát nem, akkor el kellett menned ének tanárhoz, vagy plusz órákat venni? Vagy?
2: Hát nem az volt, hogy nem tudtam énekelni, hanem nekünk nem volt énekes képzésünk. Tehát mi, ha Laci mondjuk egy olvasópróbán meghallgatott engem énekelni egy dalt, amit még életemben nem hallottam, akkor az nem az van, mint egy énekesnek, hogy elé csapnak egy kottát, és tudja, hogy el tudja olvasni, úgymond. Hát meg ugyanígy, ahogy memorizálja az agy a szöveget, ugyanígy a torok ezeket a dalokat, és aztán szép lassan úgy belém költözött, és életem egyik legfontosabb momentuma lett, hogy ez megtörtént, és ugye maga ez a nemecseknek a törékenysége és a kicsi volta, vagy a kisbetűs volta az, amit a tanár úr ismert bennem, de kívülről ez nem látszódott. Tehát rá minden tévésorozatban, filmben, vagy a már említett Rómeóban én ezeket a szerepeket kaptam, és emlékszem, hogy így törtem hozzá a szerephez folyamatosan, és volt a halál jelenet, amit nem, egyszer nem tudtam oda törni magamat, és arra emlékszem, hogy amikor a Dés Laci már úgymond megnyugodott, vagy egyszer így talán megölelt így a kelléktár előtt, és láttam a szemében már a bizalmat, akkor meg a geszti jött, hogy hát ez a fiú, ez nem hal meg. És
1: nem hitte el a eljátszott halálodat.
2: Igen, tehát egy hétre voltunk a bemutatótól, és még valahogy meg kellett volna történnie annak, hogy meghalok. És emlékszem, hogy mentek a próbák, de rengeteg ember dolgozik egy színházi előadáson, akkor is, csak egy embert látunk a színpadon mögötte, legalább 50-60 ember van. És emlékszem, hogy a Marton tanár úr, Wunderlich Józsi barátom játszotta a bokát, ezért is örökké hálás lesz a Jóistennek, hogy egy ilyen nagy társat kaphattam maga mellé 280 előadáson keresztül, mint ő. És a Marton tanár úr egyszer csak azt mondta, pont egy ilyen geszti kritika után, hogy most mindenki menjen ki. Most nem utánzom a Martont, pedig szeretem utánozni, mert olyan jellegzetes volt a hanghordozása. És ott álltunk leült mellénk a nemecsek halálos ágyára. És az 1200 fős nézőtéren egyedül voltunk ott, mert mindenkit kiküldött. És ott ültünk hárman az ágyán, a Wunderlich Jóska, a Marton, meg én. És elmesélte, hogy milyen az, hogyha egy embernek meghal egy barátja.
1: Lesz, hogy neki volt egy barátja, aki...
2: Hát nem egy gondolom. Nem egy gondolom. Hanem, és arról beszélt, hogy az ember mielőtt meghal, nem a halálról beszél, nem az életről. És hogy ez... most is elérzékenyülök.
1: Hát még én is.
2: De ez egy akkora...
3: Gyönyörű gondolat.
1: Igen.
3: Tényleg nem a halálról, hanem az életről.
2: De ez egy akkora tanítás volt. És tulajdonképpen nekem ott lett kerek a szerep.
1: Egy héttel a bemutató előtt.
2: De ez egyébként így szokott lenni, csak nem egy ennyire, ennyire monumentális és egyben kedves formában. És aztán ez első pillanattól kezdve akkora siker lett, hogy szerintem mindenkinek mind a Déslac, mind a Geszti, mind a Grecsó, Marton, meg a mi csapat bizonytalansága egy nagyon érdekes dolog történt, mert a bizonytalanság barátsággá vált. Akkor még nem tudtuk, hogy kinek mit jelent a csapaton belül ez az előadás. Még, lehet, hogy még ma sem tudjuk, de az biztos, hogy egy szövetséget kötött közöttünk, ezt a Grund szövetséget, mert mi nem tudtuk akkor, hogy miről szól az előadás, és még ezt gyorsan elmeséltem.
1: Nem. Te bármit elmesélhetsz.
2: Tehát, csak ezt nem akarom ennyire szószal egyárkodni, bocsánat. Tehát egyáltalán nem volt az előadásba bekódolva, hogy a siker lesz. Tehát nem az volt, hogy a Pál utcai fiúk akkor dőltek a fiatalok erre a könyvre és a történetre, tehát nem hívták egymást a focipályán Nemecseknek és Bokának a gyerekek, sőt egyáltalán nem.
1: Igen. És nem rohantak hazaolvasni.
2: Mi arra készültünk, hogy egy Vígszínházi bemutató lesz, ami fog menni abba az évad, ami pár évad, de az, hogy egy országos, sőt nemzetközi legkeresett és vágyott pillanat lesz, erre nem számítottunk. És történt egy olyan, és tulajdonképpen az egész december 4-e ennek a pillanatnak az öröksége, hogy az előadások tapsrendjét a bemutató előtti nap szokták a rendezők, amikor már minden a helyére került, megcsinálni. És a Marton tanár úr azt mondta, hogy jó, akkor meghajoltatok, és most zene beadása nélkül énekeljétek el a Mi vagyunk a Grundot. És a vörös ingesek hátra mentek a díszlet mögé, és mi Pál utcaiak elkezdtük énekelni.
1: És Marton, mert hogy a darabban azt a Pál utcaiak adják elő.
2: Igen, abszolút. Hát igen. Az a Mi vagyunk a Grund, a fogadalmi dal.
1: Igen.
2: És abban a pillanatban, hogy ezt elkezdtük, de tényleg egy nappal a premier előtt, a Marton felszól, hogy ti mit csináltok? Hát amit a tanár úr kért. De hát együtt. Mert hogy érti tanárul, hát itt küzdöttünk másfél órát, vagy három órát a vörösingesekkel, hogy lehetne? És a Marton, emlékszem, azt mondta, hogy akkor ti ebből az egészből semmit nem értetek. Gyertek elő, jöjjenek a vörösingesek ki a díszlet közül, vegyüljetek el a Pál utcaiak között, karoljátok át egymást, és énekeljétek el együtt, ott 30-an, annyian voltunk, 30-an fiúk, mi vagyunk a Grundot.
1: És ott jött meg az üzenet nektek is egy nappal.
2: Mert annyira szét volt szakadva az ország, hogy mi nem is tudtuk elképzelni, hogy lehet arról beszélni, hogy lehet, hogy nincsen szétszakadva. Lehet, hogy csak ez jön mindenhonnan. És elkezdtek az emberek 1200-asával beülni, és 1200-ból 1200 emberen azt láttuk, hogy nincs szétszakadva az ország. És hogy magukra ismernek ebben az összekapaszkodásban. És nekünk ezt jelenti ez a darab. És ezért nagyon jó, hogy most kvázi ezt 10 év távlatából ezt így meg tudtuk beszélni egymással, és mindenki már teljesen máshol, vagy sok legtöbben teljesen máshol az életben. Mégis december 4-én egyszer ezt így összekapaszkodunk, hogy vagyunk, ahol vagyunk, gondolunk, amit gondolunk, de valahol a mélyünkön van egy maga, ami akárhogy is nézzünk ki, talán ugyanaz, és ez nekem azóta is, most már én már 10 éve rengeteg erőt ad.
1: Ezzel a december 4-i előadással kapcsolatban fogunk majd beszélgetni a folytatásban, de ez fontos tudni, ezt már előre bocsájtom a kedves hallgatóknak, hogy ez nem a Pál utcai fiúk előadása lesz, hanem a dalok előadása lesz az eredeti
3: szereposztással.
1: Egy koncert lesz.
2: Egy fél, inkább kijavítanám, mert egy fél szcenizált koncert. Aha. Tehát azért maga a sztori, a legfontosabb regény részletek, jelenetek, a Rej Károly grafikák, animációi előjönnek, tehát ez inkább egy egyedülálló koncertszínháznak mondanám én inkább, mint simán koncertnek.
1: Akkor ezzel folytatjuk kis szünet után. Jódés László és Vecsei H. Miklós a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Vajon kikkel énekel együtt Presser Gábor? A Hódolat a női hangnak koncerteken. Falusi Marian már biztosan ott lesz. A Presser sorozat első három koncertje Hódolat a női hangnak címmel január 8-a és 10-e között a Kongresszusi Központban.
0: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Bevezetik a vagyonadót 1 milliárd forint felett. Klasszikus magyar alkotások láthatók az egyetemi filmklubokban. Holnapra még szép napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
6: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
5: Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. 10 éves a Pál utcai fiúk zenés darab. Egy jótékonysági koncertre készül az eredeti szereposztás. Dés László és az egykori nemecsek, Vecsei H. Miklós a vendégem. Folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dés Lászlóval és Vecsei H. Miklóssal beszélgetünk. December 4-én lesz az MVM Domban egy jótékonysági koncert, hogy ez mitől lesz jótékonysági, azt majd külön megbeszéljük. Mi vagyunk a Grund címmel. És az előbb ugye Miklós elmesélte, hogy azért nagy dolog, hogy ennyi idő után újra találkozhattok, és újra az eredeti szereposztás áll össze, mert hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon összekovácsoló darabbá bizonyult az életetek során. Ezek szerint mindenki, aki az eredeti szereposztásban ott volt, az most részt tud venni, és ott is lesz a színpadon, az MVM-ban.
2: Mindenki vállalta örömmel, holott már szétszóródott az eredeti csapat, tehát nem mindenki játszik már a Vígben, de ennek ellenére mindenki szabaddá tette magát, és mindenki örömmel vállalta.
1: Van még valaki, aki egyébként az eredeti szereposztásban benne volt, és még mindig, tehát az idei szereposztásban is benne van? És még mindig játsza?
2: Vannak. Zoltán Áron, Barabás például, vagy a Medvecki Balázs is vissza szokott térni egyszer-kétszer egy vagy Cselének, vagy Bokának.
1: Ha nem is ugyanarra szerepre, de azért igen, játszik benne.
2: A Gundelich Józsi is nagyon ritkán, de játsza még a Bokát, de most már nem fogja, majd már a Petőfit fogja.
1: Majd arra is kitérünk a Petőfitre. És
2: szóval jó páram még igenis vannak.
3: Igen, a zenés színházakban általában váltott szereposztás van, de ez egy színésznek nem annyira jó érzés, hogy ugyanarra a szerepre más is próbál. Ebben is különleges volt a Pár utcai fiúk, hogy nem volt váltó.
1: Tehát itt úgy indultatok el, hogy neked minden este, amikor játszottátok, neked kellett lenni a nemecseknek.
3: Hát mi 4 évig változatlanul játszottuk. Tehát ha az utolsó szöveg nélküli táncos karakter hiányzott, akkor valahogy őt fel kellett támasztani. Infúzióról is lejátszott az előadást, mert így volt, de hát ez volt a lényege. Ez is volt a lényege.
1: Azt most megkérdeztetem, hogy közbeszúrva, hogy ebből te miért szálltál ki? Mert azt gondolom, hogy nem téged raktak ki ebből, hanem ez a te döntésed volt.
3: Nem, Covid időszak volt, be voltak zárva a színházak, én nagyon-nagyon vártam az alkotói szabadságot, amit ez adott. 30 éves lettem, szerettem volna már eltölteni úgy egy hetet, hogy nem vagyok megborotválkozva. És persze nagyon sok olyan dolog van, ami inkább ilyen, hogy mondják ezt az ilyen sztori magazinszerű dolog, de ezeket nyilván nem szeretném mondani. Talán jó pillanatban jött nekem a Covid, és sok mindent rendszerezett az életemben, kitisztult, most lassan megszületik a második gyerekem. Inkább arra várok, hogy őket elvihessem erre. És más, tényleg más szerepek várnak.
2: De el is mentél a színházból, ugye?
3: Igen, akkor... én akkor 4 évig szabadúszó voltam, és Kolozsvára kaptam egy felkérést, hogy Hamlet lehetek. Tompa Gábor és Viski András kezei között, ugye két 20. századi színházi nyelvet meghatározó alkotóról van szó. Tehát azért nagyszüleim földjén, kvázi Erdélyben a drámairodalom legnagyobb szerepét két ekkora művésztől megkapni, úgymond, az nekem egy nagyon nagy lehetőség volt, és óriási tanulás. Tehát úgy mondanám, hogy hát kiöregettem, ha nagyon egyszerűen kell mondjam.
1: De az a siker, ami ezzel együtt járt, hihetetlen szupersztárok lettetek, akik játszottatok az eredeti szereposztásban, még akkor is, ha korábban nem voltatok ismertek, azzal te tudtál bármit kezdeni? Azzal a fajta sikerrel?
3: Hát ez egy külön adás témája, mert nagyon, nagyon nehéz az a kérdés, hogy siker, hogy hányféle része van, mi a jó benne, mi a rossz.
1: Hát akkor lehet, hogy ismertség az a jó szó, nem is annyira a siker.
3: Nem, értem, amiről akarsz beszélni, vagy amit szeretnél mondani, és csak azt csak felületesen tudok róla beszélni, nagyon komplex, mert ugye mi színészek, nekünk nem az a dolgunk, hogy minket nézzenek, hanem amiről beszélünk, az emberek életében témává váljon. Amit felmutatunk, az olyan irányba változtassa az emberek életét, hogy könnyen legyen másnap felkelniük. Vagy épp nehezebb, de az jó érzés legyen.
1: Szóval ez a siker a te olvasatodban.
3: Abszolút, tehát nem, tehát a színház semmi esetre sem rólam szól, én egy médiuma vagyok, és persze minél nagyobb a figyelem, annál nagyobb a felelősség, hogy mifelé fordítom ezt a figyelmet. És ugye az ilyen típusú darabok, mint a Pár utcai, ahol 30 fiú ugrál péntek, szombat, vasárnap napi kétszer, ez könnyen átcsap egy rajongásba, ahol már ismerjük az első három sort a nézőtéren, mondjuk név szerint. És ez kvázi...
1: Hogy jutottak mindig ilyethez, sose értettem.
3: Ezt egyébként mi sem. De ez egy... úgymond egy függőségé is tud válni, ami meg ugyancsak teljesen érthető, de nagyon, tehát én amikor a Nemecseket játszottam, és a Grundért küzdöttem, és azt éreztem, hogy én most minden este köteles vagyok meghalni ezért az eszményért, ami a Grund, akkor én nagyon-nagyon-nagyon mélyen éreztem azokat a gyerekeket a szívemben, akiknek nincs lehetősége, és nincs ereje kiállni azért, ami az ő igazságuk, és ami az ő vágyuk. Tehát nekem ez egy óriási ajándék volt, hogy egy ekkor empátiával lehetek egy szereppel együtt. És minden alkalommal, amikor a Laci által említett igen jó volt dal, énekelhettem, mindig ott volt a szemem előtt az a kisfiú, akit bántanak.
1: De egyébként hogy érzed, hogy ez átment? Tehát, hogy az, amit te akkor ott éreztél, azt át tudtad adni annak az első három sornak, akik mindig ott voltak, és lehet, hogy nem is biztos, hogy ezért az üzenetért ültek be ezek szerint minden este, hanem a szépségetekért, a dalokért,
3: Nem, ez átment.
1: Az élményért.
3: Ez átment szerintem, és pont ezért veszélyes az az első, úgymond első három sor, mert ezt az érzést szerintem mi ünnepnek meg kell tartani az embernek. Tehát ünnepi alkalommá kell tenni a szívében az embereknek. És a színésznek pont ez a nagy nehéz feladata, hogy hiába játssza minden este, de neki is ünnep kell, hogy maradjon. És ha már nem ünnep, azt észre kell venni. És ha most a magyar színházi rendszer mondjuk most reformálódna a következő években, talán ez egyik legfontosabb reform benne, hogy a színészek érzései azok reálisak és humánusak maradjanak, és ne távolodjanak el a darabok mondani valóitól pusztán azért, mert mondjuk túl vannak terhelve, vagy már nem éreztetik velük a megérkezésnek a lehetőségét.
1: Úgy beszél a Miklós, most nézek a Lacira, mint hogyha, nem tudom, 40 éve a pályán lennél, és tehát egy hihetetlen bölcsesség van benned. Nyilván nem én vagyok az első, aki ezt így mondja, meg lehet, hogy tudott ezt saját magadtól is. De furcsa ezt egy ilyen fiatal ember szájából hallani, amiket mondasz. De erre nem is kell reagálni.
2: De azért annyit hozzátennék, hogy...
3: hogy nincs így.
4: Nem.
1: Hogy ez nem igaz.
4: Alapvetően. Így van, de ettől függetlenül fontos a népszerűség és az ismertség, mert egyrészt hozzá kell tennem, hogy miután a Pár utcainak ilyen sikere lett, Eszenyinek volt esze, és azt csinálta, meg hát muszáj is volt csinálni, mert akkor már Vígszínházi tagok, színészek voltak, szinte mindnyája, akik a Pár utcaiba játszottak, hogy betette őket mindenféle olyan darabba, ami hát nem számíthatott, mondjuk úgy, hogy művész darabokba, vagy nagyon intellektuális darabokba, vagy nagyon modern, más színházi nyelvet használó darabokba.
1: Tehát használta a népszerűségüket.
4: Így van, és ezekre a darabokra tömegesen mentek a fiatalok, hál' Istennek, mert baromi kíváncsiak voltak, hogy a Boka a háború és békében mit fog csinálni. Vagy hogy a Vecsei H. Miklós hogy fog József Attilát előadni a Pesti Színházba. Hozzáteszem, hogy hihetetlen, ez az egész József Attila estje a stúdióba lett volna, ahova befér 50-60 ember.
1: Csak akkor volt az érdeklődés, hogy...
4: Nem, hanem valami történt, felszabadult a Pesti, vagy szóval ez nem így, nem tudom, hogy alakult, talán te jobban tudod, de minden esetre végül a Pestibe adta elő ahova 550 ember fér be, pótszékekkel 600, amit tudni kell, a Magyar Nemzeti Színház férőhelye 600 fő. Szóval nem kicsi a Pesti Persze. Színház, az csak Kamara Színháznak hívják, mert olyan nagy a víg.
5: Igen.
4: De az egy nagy színház, nagy nézőtere van. És ez mindig megtelik a József Attila estjére. Természetesen nem akarom azt mondani, hogy azért telik meg, mert ő volt a Nemecsek, de a kezdeti érdeklődés, hogy na nézzük meg, hogy az, aki a legendás Nemecsek, a Becsei, mit kezd magával egy ilyen nagyon nehéz ügyben, mint egy József Attila monodrámát előadni a József Attila műveiből. Úgyhogy én szerintem azért ennek van valami jelentősége, mert egyszerűen nagyobb az érdeklődés, az egyetlen mindegy, hogy annak idején a Darvas Iván játszott a Őrült naplóját, ami szintén nem egy táncos vidám darab, ugye mondhatni, és milyen hihetetlen zseniálisan játszotta, és elsősorban ezért volt népszerű, de hát a Darvas Iván, ez nem baj, ez fontos.
5: Persze.
4: Ez még a Latinovicsnál is fontos volt, hogy mindenkinél, és a Vecseinél is.
5: Megint visszatérünk a koncertre a folytatásban, jó? Okay. Mindig elkalandozunk, de van hát egy csomó érdekesség meg kérdésvel a kapcsolatban. Folytatjuk Dés Lászlóval és Vecsei H. Miklóssal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
6: Csónakos, itt leszek. Barabás, itt leszek. Nemecsek,
7: itt leszek.
6: Leszik,
7: itt leszek.
6: Richter,
7: itt leszek.
6: Weiss,
7: itt leszek.
6: Csele,
7: itt leszek.
6: Kolnai,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dés László és Vesei H. Miklós a két vendég. Mi vagyunk a Grun címmel, lesz egy jótékonysági koncert az MVM Domban december 4-én. És ugye az ígéret szerint a Pál utcai fiúk eredeti szereposztása lesz ott, és így adjátok elő a dalokat, a darab egy részét. De nem feltétlenül az egész darabot, valami ilyesmit fogalmazott meg az előbb Miklós, ha jól értettem. Tehát ugye ez nem egy nagy csarnokba bevitt színházi előadás lesz. Nem a darab lesz az elejétől a végéig.
2: Hanem kontextusban lesznek értem. Helyezve a dalok. Aha. Mindig, aki nincs teljesen képbe, az is tudni fogja, hogy ez a dal miből indult. Mm. Mert az nagyon fontos. Mert ezek a dalok mindig valami nagy érzelmi helyzetből, valami nagy lelki és fizikai konfliktusból, vívódásból, akarásból, lázadásból, tehát valami nagyon emocionális, akár lehet negatív, pozitív értem. Dolgokból indulnak. És ezeket az indulásokat, hogy egy dal miből indul el, az sokkal jobban megértjük, ha előtte azt meg is mutatjuk, hogy miből indul el, milyen érzelmekből, milyen helyzetből, milyen szituációból, és ezért mindig lesznek ilyen bevezető részek, hogy nem tudom, most hozhatnék példát, de azt hiszem érthető, amit
1: ért, mondok, persze. Hogy... De ez azt jelenti, hogy akkor te 2020 óta, most megint Miklóstól kérdezem, nem is foglalkoztál ezzel a darabbal? Tehát nyilván nem énekelted a dalokat, vagy nem is nézted meg esetleg a darabot egy másik szereposztásban?
3: Nem néztem még meg. De a Sors Fintora, hogy aki utánam volt Nemecsek, Dino Benjamin, felvidéki színész kollégám, akit nagyon szeretek, évek óta nem láttam, és most jöttem ide a rádióba, itt állt a épület előtt a busz megállóba, várt a buszra.
1: Ha, miért nem hoztad be magadban?
3: Nem jutott eszembe, de lehet, hogy jó ötlet lett volna. Hát ez úgy van az emberrel, hogy ha játszik egy szerepet, főleg hosszan, ami nagy hatással van az életére, akkor az... szinte napi szinten az én nagyobb szerepeim előjönnek az életemben. Amikor van 8-10 nagy szerepem, és ezek nincs olyan hét, hogy ne környékeznének meg valamelyik érzés belőle, vagy egy mondat, vagy egy viszonyrendszer, vagy egy gesztus, ami érzem, hogy meglátok egy emberen csak egy felpillantást, hogy észreveszi mondjuk egy fát, és mondom, én ugyanígy néztem fel a ráztanár úrra, amikor kerestem a gittet a földön. És ezek jók, mert egy átlagos néző azt hiszi, hogy van Nemecsek Ernő, és van Vecsei H. Miklós. De mi színészek pontosan tudjuk, hogy a mi nézőpontunkból csak Vecsei H. Miklós van, úgymond, mert csak saját magamból tudok egy szerepet összerakni. Az összes szerepem én vagyok, és csak tanulok, úgymond, magamról, ezektől a szerepektől.
1: Igen, de ugyanakkor most az MVM Domban, ami egy jóval nagyobb és sokkal kevésbé intim környezet, mint egy színház színpada, ugyanazok az üzenetek, vagy ugyanazok a számodra fontos dolgok át tudnak-e ugyanúgy menni? Benned megvan-e még? Hát nyilván azt mondod, hogy igen, ezeknek a daloknak az üzenete, hogy fontos-e az, hogy ezen az estén is átmenjenek a közönségbe?
3: Persze. A közönségre. Biztos iszonyat energiája lesz annak, hogy mi megint együtt lehetünk, és egymásra nézhetünk. Most csináltunk egy ilyen promófotózást, és már ott azt éreztem, hogy mindenkinek ilyen párás volt a szeme attól, hogy egy helyen vagyunk, és...
1: Majd neveket kik vannak még melletted, kik lesznek még mellettetek?
3: Hát mondjuk Ember Márk, Wunderlich Jóska, Csapó Attila, Zoltán Áron, Józan Laci, Tóth Andrés, Medvecki Balázs, ugye Feszbaum Béla az egyetlen a tanár úr, igen. A sok gyerek között, Takács Zalán, tehát nagy a szórás ilyen értelemben. De biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon-nagyon erős, lelkileg is nagyon-nagyon erős alkalom lesz. Már csak azért is, mert fogjuk használni magát a regényt. És ugye a színpadi adaptációk egyik legnehezebb része a rendezőknek, hogy egyszerűen leírásokat nem használhatnak. De szerintem a Pál utcai fiúk leges-leges legszebb része, amikor Boka a haldokló Nemecsek háza előtt az utca túloldalán gondolkozik, Most csak egy-két oldal, egy-két perc, de én amikor a hangos könyvet csináltam a Pál utcai fiúkból a Móra kiadónak, akkor nem tudtam felolvasni a mikrofonba, mert annyira azt éreztem, hogy hihetetlenül állásnak kell lenni, hogy ezt a saját anyanyelvemen ezeket a sorokat olvashatom. Hát ez
1: és akkor ezt most tudjátok megjeleníteni egy ekkora térben?
3: Van lehetőség, most nem akarok spoilerezni, de hogy...
2: Hát van lehetőség, meg hát azt kell figyelembe venni, hogy éppen ezért alapvetően koncert és a dalok. Akkor van igazán a hangsúly, mert a dalok is tükröznek valamit, a dalok is, hogy mondjam, ebből a műből születtek. És nem véletlenül születtek.
3: Bocsánat, és a Laci által válogatott nagy zenekarral adjuk elő, ugye mi ezt beadott zenékre énekeltük.
1: Tehát a Víg Színházban, amikor játszottátok, akkor nem egy zenekar játszott van, mellettetek, hanem
3: egy playgomb volt.
2: Most egy élő zenekar.
1: Ez azt jelenti, Laci, hogy te sem játszottad ezeket a dalokat, most már édes tovább nem tudom mióta?
2: Nem, hát én egyáltalán nem játszottam.
1: Itt ebben hát a műsorban játszottad egy pár
2: szóval, játszottam, meg följátszottam stúdióban, ugye, amikor dolgoztam rajta annak idején, 10 évvel ezelőtt. De hát én egy koncerten egy-két számot, dalt játszottam ebből. A legtöbbet újra kell néznem, hogy mi is van, tényleg. Hát hiszen 10 éve volt. Tehát életemben most játszom el először az egész darabot, a zenéjét, a dalokat koncerten. Egyáltalán élőbe, érted? Most először, és lehet, hogy utoljára. Tehát azért ez egy kivételes alkalom, és számunkra is, az nem csak a közönség számára, mert ilyen nem volt, és nem is lesz szerintem többet. Már arról nem is beszélve, hogy itten több dolog jön össze, mert van ez az eredeti szereposztás, és hát van az, hogy 10 év. Tehát, hogy 10 év telt el az ős bemutatóta. Tehát van egy ilyen nagy évforduló, jubileum, és hát ez így erős. Már nekünk is erős, tehát érzelmileg.
1: Hogy mitől lesz ez jótékonysági koncert, ezzel megyünk tovább. Dés László és Vecsei H. Miklós a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dés Lászlóval és Vesei Hán Miklossal beszélgetünk. Mi vagyunk a Grund, egy jótékonysági koncert az MVM Domban december 4-én, de ez mitől jótékonysági, vagy hogy lesz jótékonysági?
2: Hát erről talán a Miklós jobban tudna beszélni. Tudnik, ez az ő ötlete volt. Koncertet az közösen egy véletlen, azt nem is meséltük, egy véletlen találkozás volt alkalmával jött a gondolat.
1: Mert úgy, hogy ti ketten találkoztatok?
2: Igen, igen, a Bereményi születésnapja volt a MOM színpadán.
1: Igen.
2: És ott többen fölléptünk, megbeszéltünk, hát a Gézát köszöntöttük, és hát én már elég régóta, tehát én először 83-ban kezdtem el dolgozni a Gézával, ezek már ilyen, az egy bizonyos fiatalabb generáció hallgatja az, amit azt mondta,

0: van, vagy 1815-ben, szóval tök mindegy. És...
1: ez a retro rádió, Laci.
2: Retro, azt tudják, milyen volt 83.
0: Nagyon sok fiatal hallgatja, hogy bírják a régebbi számokat.
2: Igen.
0: Igen.
2: Hát meg most a Miklós miatt is pluszban.
0: Na, persze. Kösz szépen.
2: Hát jó, és, mi ad rólad, nem is beszélve.
0: Hát akkor most mi, hallgassak el.
2: De hogy is.
0: Nem.
2: Na, szóval találkoztatok ott ezen a...
0: Igen, és akkor elkezdett a Miklós erről beszélni. És baromi jó van, tényleg. Hát ez, és akkor szót követett elég hamar. Kitaláltuk, hogy ez legyen egy nagy helyen. És aztán a Miklós mondta, hogy baromi jó lenne, ha ez egy jótékonysági koncert lenne, de innentől kezdve átadom a szót.
2: De volt konkrét ötlet, hogy te mire ez gyűjtenél, fordítanád?
1: Tényleg a Bereményi születésnapján ott megörültem én annak, hogy ez 10 éves, nem tudtam, hogy 10 éves, nem számoltam az éveket, Laci mondta nekem, és rácsodálkoztam, és akkor mondtuk, hogy de jó lenne megünnepelni, és annyian vagyunk benne, hogyha ezt leosztott fejenként, akkor a fizetés az nem egy számottevő dolog, igen, mint egy átlagos fellépésnek a duplája, igen, vagy nem tudom, de hogyha ezt egybe beteszed, akkor az egy tőke alapja lehetne valami olyannak, ami, és akkor itt jött a kérdés, és én arra gondoltam, hogy amikor mi ezt az előadást csináltuk, akkor mi pályakezdők voltunk, iszonyat elhivatottak, és bármit megtettünk volna a közös grundért. És arra gondoltam, hogy hát akkor ez a feladatunk, hogy akik most 10 évvel fiatalabbak, és van egy grund kép a szemük előtt, legyen ez szociális, legyen ez kulturális, legyen ez sport, valami, hogy válasszunk minden évben egy csapatot, aki ennek az összegnek a kamatát megkapja. És így lesz ez jótékonysági, hogy tulajdonképpen alapítunk egy díjat, aminek a kuratóriumi tagja lesz a Laci, a Wunderlich Józsi, a Víg Színház mindenkori igazgatója, jó magam, és most lehet, hogy valakit kihagyok, de nagyjából ez, és akkor, ja igen, Marton tanár úr özvegye, Virág, és így leszünk, és akkor évente egyszer összegyűlünk le, egy csapat segít nekünk majd összegyűjteni ezeket a nevezéseket, és pályázatokat, és akkor reményeink szerint méltó helyre tud majd menni ez az évi 1-2 millió forint, ami...
2: És ennek grund díj, vagy mi ennek a hivatalos a neve, mi lesz?
1: Pár utcai fiúk díj.
2: Pár utcai
1: ezt már be is egyeztettük, van erre egy alapítvány, amit a Marton tanár úr özvegye, hogy mondják így, figyel, gondoz.
0: Kezel.
2: És ebben mindenki, aki részt vesz ezen a koncerten, nyilván teljesen egyöntetűen és egyértelműen beleegyezett.
1: Abszolút, teljes. Hát mindenki...
0: Muszáj volt. De ugyan értelemben, hogy hát azt mondja, gyerekek, én kérek egy ilyen pármilliós gázsit, és akkor hát ezt senki nem mondta.
2: Persze.
0: Hanem mindenki azt mondta, hogy amennyi van, azt elfogadja, és legyen ez az alapítvány. Ez egy nagy dolog.
2: Ez nagyon.
1: Igen, reméljük szépen össze is jön, és meg tudjuk...
0: Hát szépen fogynak a jegyek, igen, tehát panaszon nincs okunk, mert már azért a 2/3 háznál tartunk lassan.
2: Ja, hát a Pár utcai fiúk az mind a mai napig népszerű, tehát igen, maga a darab. A színházban ugyanúgy teltházak előtt játsszák, és azt gondolom, hogy akik valaha látták az eredeti szereposztásban, azoknak azért fontos, akik viszont arról már lemaradtak, mert mondjuk akkor túl fiatalok voltak, vagy nem kaptak jegyet, azoknak meg egy kiváló lehetőség, hogy összehasonlítsák a jelenlegével.
1: Egy dologra muszáj visszatérnem.
2: Na. Tessék.
1: És lehet, hogy majd max kivágjátok, nem tudom ezt, hogy működik, de Laci a beszélgetés legelején mondta, hogy ezt a színészi lélektant már nem fogja megérteni. És ez azért nem igaz, mert fél szóval említette, én nekem mondjuk 20 éves koromtól tulajdonképpen mostanáig azok a Dés László dalok, amit színészek énekelnek, nekem sorvezetők az életemben. Mondjuk egy hosszú menet a Cserhalmival, vagy az Udvarossal közös lemez.
2: Hát az...
1: Mert azért, és ők nem énekesek, ők is prózai színészek.
2: Igen.
1: És Dalaci érezte azt, hogy ami van ezeknek a daloknak a mélyén mondandó, ahhoz nem az kell, hogy valaki kottát tudjon olvasni, hanem ennek a mélyét. És majd megtanítja. És én ezért nagyon respektálom, vagy felnézek a Laci művészetére, mert ő el tudna hívni ilyen fél vagy teljes világsztárokat, hogy énekeljenek a koncertjein, de ha megnézel egy Dés László Aréna koncertet, a négy énekeséből három tuti prózai színész. Mm. És ez nekem egy nagy, nagy felismerés, és nagy úgymond köszönet is, mert ez nem ez jóval túlmutat aztán a Laci művészetén, hanem rengeteg prózai színésznek és színésznek hozza azt, hogy, hogy az éneklés az nem csak egy hangszer, hanem egy egy más típusú igazság, egy más dimenziójú igen. igazság.
0: És egy kifejezési mód, amit, mert nagyon szeretem őket, ez azért van, mert tudnak valamit, amit senki más nem tud. Akármilyen csodálatosan énekel, vagy akármilyen hangterjedelme van. Nem érdekel. Az is egy gyönyörű dolog.
2: Persze.
0: De ez is egy
2: de érzéssel dolog. Megtölteni, az tényleg ez.
0: Érzéssel és a tartalommal. Ez, hogy hihetetlen, hogy értelmezik a dolgokat, én ebbe szerettem bele. És tényleg igyekeztem mindig olyan dolgokat írni, amiben jól is tudják érezni magukat. Nem kirlódnak, hanem jól. Tehát személyre írtam általában a dalokat is. Szóval valóban ezt én nagyon szeretem, és hát amint mondtam már, 1848 óta üzöm ezt a dolgot, és fogom is csinálni mindig, de azért ez más, mint amikor egy színházba meg kell bizonyos dolgokat érteni, amit nem értek.
2: Van még egy körünk, folytatjuk rövidesen, és Lászlóval és Vecsei H. Miklóssal, itt a Retro Rádióban, a Lovaházi

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: És Lászlóval és Becsei Hámiklossal beszélgetünk. Ugye annak kapcsán ültünk most így le, hogy lesz december 4-én az MVM Domban ez a Mi vagyunk a Grund című jótékonysági koncert. De közben itt annyi mindenbe belekaptunk, főleg az elején, hogy pár dologra mondtam, hogy majd erre visszatérünk. És nem tudom, hogy itt most az utolsó körben érdemes ebből a körből kilépni, de engem ez a Petőfi dolog, ez nagyon érdekel. Annál is inkább, mert Miklós is mondta, hogy neki is van Petőfi darabja, és hát lassan 10 éve te is dolgozol egyen.
2: Igen.
1: De ez, igen. A kettőnek nincs köze egymáshoz.
2: Nincs egyáltalán. Én nagyon nagy izgalommal és kíváncsisággel néztem meg azt a darabot, amit a Pesti Színházban, nem tudom, még játszanak, de nagyon nagy sikerrel megy, és remek darab, tényleg egy remek darab, amit a ugye a Vinyánszki, kis Vinyánszkival
3: csináltatok. Én írtam, ő rendezte, igen.
2: Tehát a Miklós írta, és a ifja Vinyánszki rendezte, és egy nagyon-nagyon remek darab Arany Jánosról. Egyébként szerepel benne a Petőfi is, és a Petőfi tőletlen ott is a Wunderlich játsza. Annak ellenére, hogy ott van benne zene, de inkább funkcionálisan, mint alapvetően.
1: Tehát nem egy zenés darab.
2: Nem egy zenés darab, de azért van benne zene rendesen. És egy remek, nagyon klassz mű.
1: Te pedig egy Petőfi musicalt készítesz?
2: Igen, a Petőfi életének utolsó 4,5 évéről. Ez 2017-ben, amikor kitaláltam, még egy nagyon eredeti ötletnek tűnt. Ez a jubileumi kurzus darabok folytán kicsit inflálódott ez a téma, mit mondjak. De hát...
1: De szerintem alapvetően az, hogy Dés hogy nyúl hozzá.
2: Igen, hát nem adtuk fel.
1: Az egy érdekes felvetés.
2: Hanem azt mondtuk, hogy csak azért is. Találtunk nagyon két tehetséges fiatal embert, akikkel újra elkezdtünk dolgozni. Gyakorlatilag majdnem mindent elvetettünk abból, amit addig csináltunk. Hát maga az élet ott van, tehát itt nincs mese, mármint a Petőfi élete, de ezen belül a dramaturgiát, és egy Bíró Bence nevű remek dramaturg és íróval, és Horváth Pannával, aki szintén dramaturg és író, elkezdtünk dolgozni, és valami olyan jó hatással volt ránk. Olyan hihetetlenül beindult újra a munka, hogy akkor kezdődött el igazán ez a Covid után. És akkor elég hamar összehoztuk az alapvető fölrakást, a dramaturgiát, és nekiálltunk a zenének, és most már örömmel és boldogan jelenthetem, hogy a finishbe vagyunk, lassan az utolsó dalokat írjuk már.
1: És mikor lesz ez látható?
2: Ez jövő júliusban lesz látható, és ugyan mixiázi produkció, de az ős bemutatója a Szegedi Dómnál lesz.
1: Tehát ezt már
2: és
1: most
2: már árulják tudni a jegyeket, úgyhogy elég izgalmas, mert még nincs kész a darab. Na, ilyen a színház, hogy ez egy ilyen érdekes világ.
1: Jó, de azt mondják, hogy a legjobb múzsa a határidő.
2: Igen, szokták ezek szerint mondani, ez nem olyan vicces, szóval. Egyáltalán.
1: Jó, de főleg ahhoz képest, hogy a saját bevallásod szerint, ahogy véget értek a munkálatok a Pál utcai fiúkkal, te szinte egyből nekiálltál ennek a Petőfi musicalnek, tehát lassan 10 éve.
2: Igen, de aztán ebből a szempontból valahol Európában is a Dzsungelkönyve volt rémisztő, mert ott éppen, hogy megvolt a bemutatója, ős bemutatója valahol Európában, akkor már be kellett kezdenem rögtön a Dzsungelbe, és 1,5 év alatt hoztuk össze, ami azért nem piskolt. Ma már ezt nem tudnám megtenni. Hát közben azért egy-két Koltai Robi filmzenét megcsináltam meg.
1: Közben bejártad a világot koncertek.
2: Tényleg többenet milyen menetekre volt képes az ember, és ti még vagytok, én már nem. Hogy mondjuk elmentem 10-től 6-ig dolgoztam a Dzsungelkönyvén a Tonton stúdióba, utána ott maradtam 6-tól, és éjjel 3-ig a Szamba című filmzenéjén. Hazamentem, másnap 10-kor ott voltam, és ugyanez. És ez 4-5 napig így. egy hangmérnök a Dorosmai Petivel, mert akkor még nem volt egy olyan nagy stáb, ami fantasztikus
1: az egyik ember. Kedvenc dalom, ha már szóba került, a kábítja az ember a maga emberét, és hogy az belekábul az benne. A
2: hát mi ez? Honnan?
1: Ez a szamba.
2: Hát
1: nekem, nekem a szamba az életem filmje.
2: Az egy nagyon klassz, na az a színházról szól.
1: Igen.
2: Kaposvári Korszakáros a Robinak, és egy szép film, így van. Na szóval, nem tudom már, mit akartam mondani, de biztos valami nagyon jót, és fontos.
1: Csak jókat mondtatok.
2: Ja, igen, a Petőfi. Tehát, hogy ez így áll most, és hát nagyon jó érzés, mert tényleg most már az utolsókat rúgjuk, és szerintem született egy-két nagyon érdekes, meg jó dal. Úgyhogy hát egy-két, hát borzalmas sok van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez két és félszer akkora a zenei anyag, mint a Pál utcai film. Ah. Tehát most lefoglaltam előre a stúdiót, hogy fölvegyem. Több mint két hónapig fogok egyfolytában stúdióban lenni. Hogy föl lehessen. Olyan, mintha három lemezanyagot.
1: De én azt gondolom, hogy mi ennek felhasználók, vagy hallgatók, nézők, ennek mi örülünk. Hát dolgoz minél többet. Hát az se baj, ha ki se jössze.
2: Gyerekek, az a jelszó, az a jelszó, hogy sose halunk meg, ha már itt
1: ott. Na, az is ismerős, ugye? Jó, tehát ami a lényeg, hogy december 4-én lesz a Mi vagyunk a Grund, egy jótékonysági koncert az MVM Domban, ahol a Pál utcai fiúk eredeti szereposztása mellett ott lesz Dés László is, egy nagyszerű zenekar. A zenekarról érdemes bármit?
2: Hát érdemes, mert remek muzsikusok. Én velük 2006 óta játszom intenzíven. És vannak egy páran, akik a jazz meg azba is benne voltak már. Tehát az 98, megint ilyen hihetetlen távoli időpontokkal jövök. De minden esetre szóval ezek...
1: Tehát minden dal élőben ott szólal meg, minden hang, amit hallani fogunk, ez az a ott lényeg, állítódik.
2: Ez elő. A lényeg, igen. Hogy az egész tök élőben van, és ennek egy nagyon nagy ereje tud lenni, és lesz is.
1: És ez egyszerű és megismételhetetlen. Tehát itt nincs az, hogy akkor megturnéztatjuk ezt a jubileumot, és akkor elvisszük vidék és sportcsarnokokba is.
2: Nem úgy tűnik.
4: Ez egy alkalom, igen.
2: Nem is lehet összehozni ezt a brancsot, tehát ebbe tényleg az a nagy dolog, nem tudom, azt hiszem, erről már szó esett, kérdezted, hogy mindenki ott lesz, hát, de azért az nagyon nagy dolog.
1: És ráadásul van a Vígszínházi fiúzenekar, a Grund, még ők is fellépnek és zenélnek.
2: Így van.
1: Hát velük, nekik önmagukat is nehéz egyeztetni állítólag. Ezt hallottam. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, és hogy meséltetek, és egy nagy kalappal kívánok december 4-re az MVM Domban.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Új távlatokat nyitott a csillagászatban a fizikai Nobel-díjas, kutatásban is segíthet a vadászó macskánkról készült fotó. Egyelőre marad a kellemes ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hazennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hűtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
6: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Honren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog. Akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Itt lesz a Fiesta, szóval majd tudjuk a Jött veled a nyár, ugye majd a Tankcsapda, az FNM, a Nox, most pedig Szekeres Adrián, Dobrádi Ákossal. Híd a folyót!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a Szelávi. Ez volt a Vár ránk a nyár. Jön a Belmondó is majd pár perc múlva, lesz volt van előtt pedig Ákost hallgatjuk. Ölel meg újra a retro rádióban.

Rock legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Hungária, ez volt a Várni rád egy éjjel át. A Bombontól a Szabad a gazdag szól majd pár perc múlva, Zséda után. Motel, most a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne. Karamell és a Lélekdonor után Sipos F. Tamással megyünk tovább már is. Nincs baj, baby, a Retro.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Honey Beast, ez volt a Maradok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Csepregi Éva, a párizsi lány előtt Adri énekel, szól a Szinglik éjszakája.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő után jön a halott pénz, majd pár perc múlva szól tőlük a darabokra tört el a szívem, az első emelet után. Nézelődünk a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, By Alex és a Slap, ez volt a Hullik. Az Origóval érkezik pár perc múlva Pápai Joci, Hevesi Tamás után. Szólj rám, ha hangosan énekelek a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Benaro és Ádám, ez volt a Csak egy pillanat, a folytatásban itt a Desperado. Gyere és álmodj a Retro Rádióban!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Back to Black és a Várj után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Geszti Péter és Olái Bolya érkeznek majd, hoznak egy új dalt, amit természetesen be is fogunk mutatni. Egy régi új dalt egészen pontosan, mert ugye egy LGT feldolgozásról van szó. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Bikini klasszikusával búcsúzom. Ha volna még időm, a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

legnagyobb slágerei Retro Rádió.